0: Can I ask a question here in Houston, Texas? How many of you speak Spanish, Espanol? How many of you do not? Don't cheer. You need to learn some Spanish. Are you ready to learn some Spanish? Everybody say, te amo. I love you. Con todo mi corazón. Hey, see, you know Spanish now. Look at somebody and say, con todo mi corazón. That means with all my heart. Everybody say, with all my heart. Oh, Señor. With all my heart. Oh, Señor. With all my soul. Oh, Señor. I love you, Lord. Anybody love Jesus tonight? This features a good friend of ours, T-Bone.
1: Szól a Biblia.
2: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
3: Részletek a Szentírásból.
1: A Rádió Sansz műsorán.
4: János apostol első levele, harmadik rész. Lássátok, milyen nagy szeretetet adott nekünk az Atya, hogy Isten fiainak neveztetünk. A világ azért nem ismer minket, mert nem ismerte meg őt. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk. És még nem nyilvánult meg az, amivé leszünk, de tudjuk, hogy meg fog nyilvánulni, mert hasonlókká leszünk ő hozzá. Mihelyst és ahogy meg fogjuk látni őt, ahogy ő van. És akiben megvan ez a reménység ő iránta, az mind megtisztítja ő magát, amiképpen ő is tiszta. Valaki a bűnt cselekszi, az a törvénytelenséget is cselekszi, mert a bűn a törvénytelenség. És tudjátok, ő azért jelent meg, hogy a mi bűneinket elvegye, és ő benne nincsen bűn. Aki ő benne marad, egy sem esik bűnbe. Aki bűnbe esik, egy sem látta meg őt, és nem is ismerte meg őt. Fiaim, senki el ne hitessen benneteket, aki az igazságot cselekszi, igaz az, amiképpen ő is igaz. Aki a bűn cselekszi, az az ördögtől van, mert az ördög kezdettől fogva bűnben van. Azért jelent meg az Istennek fia, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Senki sem cselekszik bűnt, aki Istentől született, mert benne marad annak magva, és nem cselekszik bűnt, mert az Istentől született. Erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztó volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? Mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben, erről ismerhetők meg az Isten gyermekei és az ördög gyermekei. Aki igazságot nem cselekszi, az egy sem az Istentől van, és az sem, aki nem szereti az ő atya fiát. Mert ez az üzenet, amelyet kezdettől fogva hallottatok, hogy szeressük egymást. Nem úgy, mint Káin, aki a gonosztó volt és meggyilkolta az ő testvérét. Miért gyilkolta meg? mivel az ő cselekedetei gonoszok voltak, a testvéreié pedig igazak. Ne csodálkozzatok, testvéreim, ha gyűlöl titeket a világ. Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségben

0: Eget a világ.
1: Mi tudjuk, hogy átmentünk a halálból az életbe, mert szeretjük a mi atyánk fiait. Aki nem szereti az ő atya fiát, az a halálban marad. Aki gyűlöli az ő atya fiát, az mind embergyilkos. És tudjátok, egy embergyilkosnak sincs örök élete, ami ő benne megmaradhatna. Arról ismertük meg a szeretetet, hogy ő az ő életét adta értünk. Ezért mi is kötelesek vagyunk odaadni életünket a mi atyánk fiaiért. Akinek pedig van miből élnie ezen a világon, és elnézi, hogy az ő atya fia szükségbe van, és elzárja attól az ő szívét, hogyan marad meg abban Isten szeretete? Fiaim, ne csak szóval szeressünk, és ne csak nyelvvel, hanem cselekedettel és valósággal. Erről ismerjük meg, hogy mi az igazságból vagyunk, és így tesszük bátorkká és bátorságosakká előtte a mi szíveinket. Hogyha vádol minket a szív, mivel hogy nagyobb az Isten a mi szívünknél, és mindent tud, szeretteim, ha szívünk nem vádol minket, akkor bizalmunk van Istenhez. És bármit kérjünk, megnyerjük tőle, mert megtartjuk az ő parancsolatait, és azokat cselekedjük, amik kedvesek előtte. Az pedig az ő parancsolata, hogy higgyünk az ő fiának, a Jézus Krisztusnak nevében, és szeressük egymást, amint meg is parancsolta nekünk. És aki az ő parancsolatait megtartja, az ő benne marad. És ő is abban, és abból ismerjük meg, hogy bennünk marad, abból a szellemből, amelyet nekünk adott.
2: János első levelének 3. része hangzott el.
3: Ez volt a Szóla Biblia.
4: Részletek a Szentírásból.
5: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked. Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek, és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írt az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levelének 4. része. Szeretteim, ne higgyetek minden szellemnek, hanem próbáljátok meg a szellemeket, hogy Istentől vannak-e. Mert sok hamis proféta jött ki a világba. Erről ismerjétek meg az Isten szellemét. Valamelyik szellem Jézus testben megjelent Krisztusnak vallja, az Istentől van. És valamelyik szellem nem vallja Jézus testben megjelent Krisztusnak, nincs az Istentől. Az az Antikrisztus szelleme, amelyről hallottátok már, hogy eljön, és most már ebben a világban van. Ti az Istentől vagytok, fiaim, és legyőztétek azokat. Mert nagyobb az, aki bennetek van, mint az, aki ebben a világban. Azok a világból valók, azért a világ szerint beszélnek, és a világ hallgat rájuk. Mi az Istentől vagyunk, aki ismeri az Istent, az hallgat ránk. Aki nincs az Istentől, az nem hallgat ránk. Erről ismerjük meg az igazságnak szellemét, és a tévejgésnek szellemét. Szeretteim, szeressük egymást, mert a szeretet az Istentől van, és mindaz, aki szeret, az Istentől született, és ismeri az Istent. Aki nem szeret, nem ismerte meg az Istent, mert Isten maga a szeretet. Azáltal lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ő egyszülött fiát elküldte Isten erre a világra, hogy éljünk általa. Nem abban van a szeretet, hogy mi szerettük az Istent, hanem hogy ő szeretett minket, és elküldte az ő fiát engesztelő áldozatul a mi bűneinkért. Szeretteim, ha így szeretett minket az Isten, nekünk is szeretnünk kell egymást. Az Istent soha senki nem látta. Ha szeretjük egymást, az Isten bennünk marad, és az ő szeretete teljessé lett bennünk. Erről ismerjük meg, hogy benne maradunk, és ő mi bennünk, mert a maga szelleméből adott mi nekünk. És mi láttuk, és bizonyságot teszünk, hogy az Atya elküldte a fiút a világ üdvözítőjéül. Aki vallja, hogy Jézus az Istennek a fia, az Isten megmarad abban, és ő is az Istenben. És mi megismertük, és elhittük az Istennek irántunk való szeretetét. Az Isten szeretet. És aki a szeretetben marad, az az Istenben marad, és az Isten is ő benne. Azzal lesz teljessé a szeretet közöttünk, hogy bizalmunk van az ítélet napjához, mert amiképpen ő van, úgy vagyunk mi is ezen a világon. A szeretetben nincsen félelem. Sőt, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, mert a félelem gyötrelemmel jár. Aki pedig fél, az nem lett teljessé a szeretetben. Mi szeressük őt, mert ő előbb szeretett minket. Ha azt mondja valaki, hogy szeretem az Istent, de gyűlöli a maga atyafiát, az hazug. Mert aki nem szereti a maga testvérét, akit lát, hogyan szerethetné Istent, akit nem lát? Az a parancsunk is van őtőle, hogy aki szereti az Istent, szeresse a maga testvérét is.
4: János első levelének 4. része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked. Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írta az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében.
2: Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.
3: És most szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
4: Feri, köszöntelek újra itt a stúdióban.
5: Én is köszöntöm a kedves rádió hallgatókat.
4: És nagyon örülök, hogy ma is elhoztad kedves feleségedet, Deák Dorkát, hitoktató gyermekvédelmi tanácsadót is köszöntöm itt a stúdióban. Szia!
6: Én is köszöntök mindenkit.
4: És Dorkához hadd tegyem hozzá, hogy a Keceli Tanoda tanára, ahol gyermekek korrepetálásával foglalkoztuk. Ez azért is nagyon fontos, mert természetesen ma is a gyerekek, a fiatalok lesz a témánk. A különleges bánásmódot igénylő gyerekekről szeretnénk beszélgetni. Rendkívül izgalmas ez a téma. Én rengeteg interjút hallok, cikket olvasok ezekkel kapcsolatban is, mert mindketten fiatalokkal foglalkoztuk. Nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy mi a tapasztalatotok. Igaz az, hogy több a különleges bánásmódot igénylő gyermek? Egyáltalán mit értünk ez alatt? Dorka?
6: Én nem mondanám azt, hogy sokkal több, hanem azt mondanám, hogy a pedagógia, illetve a didaktika sokkal többet, tehát rengeteget fejlődött az elmúlt évtizedek alatt, illetve a gyermekfejlődés, lélektan, a gyermekpszichológia, és pont ennek köszönhetően, hogy ilyen sokat fejlődött. adottak a diagnosztizálási lehetőségek is, illetve én úgy gondolom, hogy azért tűnik, vagy azért tűnik úgy, hogy több a speciális igényű gyermek, mert hogy vannak szakemberek, akik ugye differenciáltan tudnak velük foglalkozni, és ezért tűnik többnek. Mert ugye régen azt mondták, hogy persze ez a gyerek nem túl okos, vagy rendetlen, vagy rossz. Tehát, hogy nagyjából ezek a kategóriák léteztek, és akkor ez így le is volt írva, hogy hát igen, ő az osztálynak a rossz gyereke, közben meg csak lehet, hogy éppen a diszgráfiás volt, vagy diszkalkuliás, és a számfogalma nem alakult ki nála, és ezért nem volt jó matematikából, de abban az időben is legalábbis az én volt tanítónénim, és mi nagyon sokan voltunk az osztályban 41-en, ő egy 50 év fölötti tanítónéni volt, és ő valamilyen módon megtalálta a metódust, hogy hogyan kell foglalkozni az ilyen speciális igényű gyerekekkel. Tehát nálunk azért két ilyen gyerek volt, és hát mind a kettőből tanár lett. Tehát,
4: milyen érdekes, igen, milyen tehát, érdekes. Igen. Talán a diszlexia volt az első kifejezés, amit megtanultunk, az én emlékeim szerint. De hát ma már ugye az ADHD-tól elkezdve annyi kifejezést hallunk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Tehát akkor a szakemberek egyrészt esetleg valószínűleg azt mondja, hogy
6: öt adottak a diagnosztizálási lehetőségek is, illetve én úgy gondolom, hogy azért tűnik, vagy azért tűnik úgy, hogy több a speciális igényű gyermek, mert hogy vannak szakemberek, akik ugye differenciáltan tudnak velük foglalkozni, és ezért tűnik többnek. Mert ugye régen azt mondták, hogy persze ez a gyerek nem túl okos, vagy rendetlen, vagy rossz. Tehát, hogy nagyjából ezek a kategóriák léteztek, és akkor ez így le is volt írva, hogy hát igen, ő az osztálynak a rossz gyereke, közben meg csak lehet, hogy éppen a diszgráfiás volt, vagy diszkalkuliás, és a számfogalma nem alakult ki nála, és ezért nem volt jó matematikából, de abban az időben is legalábbis az én volt tanítónénim, és mi nagyon sokan voltunk az osztályban 41-en, ő egy 50 év fölötti tanítónéni volt, és ő valamilyen módon megtalálta a metódust, hogy hogyan kell foglalkozni az ilyen speciális igényű gyerekekkel. Tehát nálunk azért két ilyen gyerek volt, és hát mind a kettőből tanár lett. Tehát,
4: milyen érdekes, igen, milyen tehát, érdekes. Igen. Talán a diszlexia volt az első kifejezés, amit megtanultunk, az én emlékeim szerint. De hát ma már ugye az ADHD-tól elkezdve annyi kifejezést hallunk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Tehát akkor a szakemberek egyrészt esetleg valószínűleg

0: nem volt jó matematikából, de abban az időben is legalábbis az én volt tanítónénim, és mi nagyon sokan voltunk az osztályban 41-en, ő egy 50 év fölötti tanítónéni volt, és ő valamilyen módon megtalálta a metódust, hogy hogyan kell foglalkozni az ilyen speciális igényű gyerekekkel, tehát nálunk azért két ilyen gyerek volt, és hát mind a kettőből tanár lett. Tehát,
1: milyen érdekes, igen, milyen érdekes. Igen. Talán a diszlexia volt az első kifejezés, amit megtanultunk, az én emlékeim szerint. De hát ma már ugye az ADHD-tól elkezdve annyi kifejezést hallunk, hogy már azt se tudjuk, hogy mit jelent. Tehát akkor a szakemberek egyrészt esetleg valószínűleg azt mondja, hogy régen is volt ennyi ADHD, stb. Gyerek, csak nem kategorizáltuk őket. Szerint?
2: Azt mondanám, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyermekeket és tanulókat három nagy csoportba szedi a törvény jelenleg. Vannak a kiemelten tehetséges gyermektanulók, tehát a tehetség is egy különleges bánásmódot igénylő kategóriába tartozik. Vannak az esenések, ami egy oktatási kategória, sajátos nevelési igényű gyermeket jelent, és vannak a BTMS, beilleszkedési tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek tanuló. Ezek általában az oktatásban használt kifejezések, de a másik, amit viszont az előbb említettünk, hogy a sajátos nevelésű igényű tanulók mellett megjelennek a gyógypedagógiai kategóriák is, akik segítséggel vagy bármilyen fogyatékkal élnek, bár én jobban szeretem használni azt, hogy nem fogyatékosok, hanem segítségre szorulóak, vagy valamilyen képességzavarral küzdők. Így megkülönböztetünk a fogyatékosság között, vagy segítséggel élés között érzékszervi fogyatékosságot, tehát ide vakság, süketség, egyéb testi fogyatékosságot, beszédfogyatékosságot, amit logopédus tud kezelni, értelmileg akadályoztatást, tehát értelmi fogyatékosságot, vagy autista, vagy vannak olyanok, akik halmozottan fogyatékosak, tehát hogy különböző fogyatékosság együtt jelentkezik, illetve megismerhetünk olyat, ami a viselkedés zavar, vagy a tanulásában súlyosan akadályozott kategóriákba tartozik. Ide tartozik a diszlexia, ami olvasási zavart jelent, a diszgráfia, ami az írásbeli nehézséget, a diszkalkulia, amit az előbb Dorka említett, a számfogalommal való bánásmódot, és ide tartozik ebbe a kategóriában a hiperaktivitás is, aminek különböző válfaja van, és az ADHD, amiről itt szoktunk beszélni, az a hiperaktivitásnak az egyik fajtája. Ez a hiperaktív figyelemzavar tünet együttest jelenti az angol kifejezésből eredően.
1: Nagyon köszönöm, hogy ezeket itt mind elmondtad. Azt hiszem, hogy előbb-utóbb meg fogjuk tanulni ezeket az új kifejezéseket is, és hogy mi van mögöttük. De nézzük meg a gyakorlati részét. Dorka, hosszú évek óta foglalkozó fiatalokkal, gyerekekkel, korepetálod őket. Mit tapasztalsz egyébként minden gyermek, akivel foglalkozol, aki korepetálásra szorul, az különleges bánásmódot igénylő gyermek?
0: Nem feltétlenül. Alapjában véve ezek a gyerekek speciális helyzetben vannak, hátrányos helyzetben, mert a szüleik nem, tehát hogy ez egy kategória, hogy az jöhet tanodába, aki 3H-s. Tehát itt a szülők alacsony iskolázottsága, a szegénységi körülmények, illetve a munkakeresés, vagy szociálisan hátrányos helyzet. Ugye ezek a gyerekek azért küzdenek tanulási nehézségekkel, mert alapjába véve nincs, aki segítsen rajtuk. A szülők próbálnának, mert ugye vannak olyan szülők is, akik próbálnak odafigyelni a gyerekeikre, de nincsen meg a tudásuk hozzá. Pont ezért beíratják, illetve a gyermekvédelmi szolgálat, ők nagyon kedvesek, és mindig hozzánk irányítják az ilyen gyerekeket. Alapvető dolgokkal néha nincsenek tisztában, tehát hiányoznak az alapok, akár összeadás, kivonás, és meg
2: akár
0: kell találni.
2: Akár a szociális készségek.
0: Igen, vagy a szociális készségek, igen, vagy akár tisztálkodási dolgok. Tehát, hogy nagyon komoly szocializációs hátránnyal indulnak, és ezeket a dolgokat próbáljuk különböző módszerekkel, és
1: felzárkóztatni?
0: Igen, felzárkóztatni. Ez most furának fog tűnni, de van olyan kislányunk, akinek a körmei állandóan nagyon hosszúak és koszosak, és akkor hát igen, előveszünk egy ilyen, hát van ilyen manikűrös lapunk, és akkor megmutatjuk azt, hogy hogyan kell helyesen ápolni a körmöket, és akkor segítünk neki.

0: lefertőtlenítjük a körömcsipeszt, és akkor szépen nekiállunk. Van, hogy először nem akarja, de akkor azzal tesszük hát kedvessé ezt a tevékenységet, vagy nem is tudom, hogy nevezzem, hogy hát de van áttetsző körömlapunk, és gyönyörűen fog csillogni a körmöt, hogyha most ezt levágjuk. Van olyan lányunk, aki a hetes minket egy picikét túlzásba visz, és akkor megmutatjuk neki, hogy milyen szép az a smink, ami közelebb áll a természetességhez, és hogy az mennyire kihangsúlyoz, és hogy milyen szép a bőre, vagy legyen így a haj, és akkor egymás fésűjét használják, és így megfertőzhetik egymást tetűvel. Tehát, hogy rengeteg ilyen alapvető dolog van, de ugyanígy van, hogy például a tegnap hetedikes gyerekkel a pontosi és ellipszilonosi és szavakat tanultuk szótagolni, illetve írni, és hogy milyen módszerek vannak. Mert hogy a tanítónéni mindent megtesz, de valahogy az ő kis buksiába nem megy bele. Mert éppen mondjuk kinéz az ablakon, vagy...
1: Nagyon érdekes dolog az is, hogy ezek a gyerekek általában kilógnak a normál kategóriából, és nagyon hamar megbélyegzésre kerülnek, hogy túlmozgásos, vagy figyelemzavaros, vagy egyéb, de neki annyira, ha talán nem ad elég információt, akkor elkezd unatkozni. Saját fiunkkal átéltük ezt, hogy matematikai példa a 10 osztás és a 10 bontása, hogy hogyan tanuljuk meg a 10-es számrendszerben a bontást. És ezt nem értette, hogy mi az, hogy 10-et miért kellene bontani, és egyéb. És hazajött a fiunk, és azon gondolkodtam, hogy mit lehetne mondani, és a fiunk az autó megszállott. 2 éves korában már Timóteusunk előbb hallotta a Land Rover történetét, mint a piroska és a farkast. És akkor csak ennyit találtam ki, hogy fiam, van 10 autód, és 2 garázsod. Hogy áll be a 10 autó?
2: Aha.
1: És abban a pillanatban azt mondta, egyikbe beáll egy, akkor a másikban azt mondta, apa, bár mekkora lehet a garázs? És akkor elkezdett ő már azon gondolkodni, hogy azonos autónyi fér be egy garázsba, tehát hogy mind a 2 garázsba, mondom, akár beleférhet úgy is, hogy 10 autó egy helyre, és a másikra nem áll semmi, és egészen úgy, hogy te osztod el, hogy férnek be. És elővettük a 10 autót, és csináltunk 2 garázst. Pillanatok alatt megoldotta, és utána már ő nem a 10-es bontás volt a probléma, hanem azt kérdezte, hogy tanárnéni, ez a garázsos feladat? És a tanárnéni meg nem tudta, hogy mi az a garázsos feladat.
2: Óriási. Nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad. Én tudom azt, hogy saját gyermekeitek kapcsán, a magatok kapcsán is, tehát a saját példátok kapcsán is tudtok ebben a témában sok érdekességet megosztani. És azt is nagyon köszönöm, Dorka, hogy a tanodáról így ilyen dolgokat elmeséltél. Szóval elképesztő munkát végezhettek ti ott hosszú évek óta. Tehát amikor nem arról van szó, hogy a kémia tankönyv 83. oldalán nyisd ki, és akkor kezdjük öt, hanem körönvágással kezdjük. Szóval ez hihetetlenül szép történet, akkor is, hogyha nagyon nehéz. Lejárt az időnk, de akkor hadd kérjelek arra benneteket, hogy folytassuk onnan, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel foglalkoztok a tanodában, Dorka, ahogy foglalkoztok. Bocsánat, nem sok ember tud róla, ti dolgotok, ti gondotok. De mi van az iskolában, mi van a sportban, mi van a játszótéren, amikor ezek a gyerekek ugyanúgy ott megjelennek, mi erről a véleményetek és a meglátásotok? Folytassuk innen. Köszönöm szépen.
1: Köszönöm is a lehetőséget.
3: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: János apostol első levele, 5. rész. Mindaz, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Istentől született. És mindaz, aki szereti a szülőt, azt is szereti, aki attól született. Abból ismerjük meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, ha az Isten szeretjük és az ő parancsait megtartjuk. Mert az az Isten szeretete, hogy megtartjuk az ő parancsolatait. Az ő parancsolatai pedig nem nehezek. Mert mindaz, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És az a győzelem, ami legyőzi a világot, az a mi hitünk. Ki az, aki legyőzi a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten fia? Ez az, aki víz és vér által jött, Jézus a Krisztus. Nem csak a vízzel, hanem a vízzel és a vérrel. És a szellem az, amely bizonyságot tesz, mert a szellem az igazság. Hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a mennyben, az Atya, a Szó és a Szent Szellem. És ez a három egy. És hárman vannak, akik bizonyságot tesznek a földön, a szellem, a víz és a vér. És ez a három egy. Ha elfogadjuk az emberek bizonyságtételét, az Isten bizonyságtétele pedig nagyobb, mert az Isten bizonyságtétele az, amellyel bizonyságot tett az ő fiáról. Aki hisz az Isten fiában, annak bizonyossága van önmagában. Aki nem hisz az Istennek, az hazuggá tette őt. Mert nem hitt abban a bizonyságtételben, amellyel bizonyságot tett Isten az ő fiáról. És ez az a bizonyságtevés, hogy örök életet adott nekünk az Isten, és ez az örök élet az ő fiában van. Aki a fiú, azé az élet is. Akiben nincs meg az Isten fia, az élet sincs meg abban. Ezeket írtam nektek, akik hisztek az Isten fiának nevében, hogy tudjátok meg, hogy örök életetek van, és hogy higgyetek az Isten fiának nevében. És ez az a bizalom, amellyel őhozzá vagyunk, hogyha kérünk valamit az ő akarata szerint, meg is hallgat minket. És ha tudjuk, hogy meghallgat bennünket, akármit kérünk, tudjuk, hogy megvannak a kéréseink, amelyeket kértünk őtőle. Ha valaki látja, hogy az ő atyafia vétkezik, nem halálos bűnt, az könyörögjön, és életet ad annak Isten, aki nem halálos bűnnel vétkezik. Van halálos bűn is, nem az ilyenért mondom, hogy könyörögjön. Minden igazságtalanság bűn, van nem halálos bűn. Tudjuk, hogy valaki Istentől született, az nem vétkezik. Hanem aki Istentől született, megőrzi magát, és a gonosz nem érinti őt. Tudjuk, hogy Istentől vagyunk, és az egész világ a gonoszságban van. De tudjuk azt is, hogy az Istennek fia eljött, és értelmet adott nekünk arra, hogy megismerjük az igazat, és hogy mi az igazban, az ő fiában, a Jézus Krisztusban vagyunk. Ez az igaz Isten és az örök élet. Fiaim, oltalmazzátok meg magatokat a bálványoktól. Amen.
0: János első levelének 5. része hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: most következik.
1: Reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé. Egy friss üzenet neked. Egy friss üzenet neked. Szép napot minden kedves rádióhallgatónak. Ma reggel az Efézusi levélből olvasok fel egy verset. Azért ti már nem vagytok jövevények és zsellérek, hanem polgártársai a szenteknek és Istennek a családja, házanépe. Vannak sokan, akik úgy gondolkodnak, hogy csak azok lehetnek szentek, akik már meghaltak, és így a mennybe kerültek, vagy esetleg szenté avatták őket, de Istennek a szava egészen más tanít. Dávid a 16. Zsoltárban örömmel kiált fel, hogy a szentekben, akik ezen a földön vannak, és a felségesekben, bennük van minden gyönyörűségem. Pál apostol pedig, hogyha elolvassuk több levelét is, amit írt az egyháznak, mindig ma élő szentekhez címzi a levelét, nem azokhoz, akik már elköltöztek, hanem az Efézusban élő szentekhez, a Korintusban élő szentekhez, tehát konkrét húsvér emberekhez. Tehát lehetsz te is szent? Nem az, hogy lehetsz, hanem szent vagy. Szent vagy, hogyha Jézus Krisztust befogadtad a szívedbe, mert a szent az nem azt jelenti, hogy tökéletes, aki soha semmi hibát nem követel, hanem a szent azt jelenti, hogy Isten által elválasztott. Amikor azt mondjuk rád, hogy szent vagy, az azt jelenti, hogy Isten téged elválasztott a saját céljaira, az ő dicsőségére, elkülönített téged a sikerre, a győzelemre, a bővölködésre, a békességre, a prosperitásra, az egészségre. Van egy nagyon jó vers, ami nekem nagyon tetszik, ahol benne van az, hogy még a szenteknek is szüksége van arra, hogy tökéletesedjenek, méghozzá az Efézus 4. részében a szolgálati ajándékokat pont ezért adja Jézus Krisztus, hogy a szenteket tökéletesítsék. Tehát ezért adja Jézus az apostolokat, a prófétákat, a tanítókat, a pásztorokat és az evangélistákat, hogy a már szenteket tökéletessé tegyék. Tehát te nyugodtan gondolkozhatsz úgy magadról, hogy szent vagy, akit Isten elválasztott, és ezen a mai napon ennek a tudatában járjál. Igen, én szent vagyok, mert Isten engem elhívott és elválasztott. Befejezésül pedig szeretnék egy rövid megvallást tenni veletek együtt. Hálát adok neked, mennyei atyám, hogy Jézus Krisztusban te elhívtál engem, kiválasztottál és megszenteltél. Köszönöm, hogy a mai napon is ez érvényben van, hogy én szent vagyok, elválasztva a te céljaidra, a te tervedre. És én ebben lelem az én gyönyörűségemet, ebben telik a kedvem, hogy a te akaratodat cselekedjem, mint Istennek szentje ezen a földön. Jézus nevében.
2: Áll. Ez volt
1: a reggeli kávé mellé.
0: Reggeli kávé mellé.
2: Egy friss üzenet neked.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostol második levele. A presbiter a kiválasztott asszonynak és az ő gyermekeinek, akiket én igazán szeretek, és nem csak én, hanem mindenki, aki megismerte az igazságot. Az igazságért, amely megmarad bennünk és velünk lesz mindörökké. Kegyelem, irgalom és békesség legyen veletek az Atya Istentől és az Úr Jézus Krisztustól, az Atyának fiától, igazsággal és szeretettel. Nagyon örültem, hogy olyanokat találtam gyermekeid között, aki igazságban járnak, amint parancsolatot vettünk az Atyától. És most kérlek téged, asszonyom, nem mintha új parancsolatot írnék neked, hanem amelyet kezdettől fogva vettünk, hogy szeressük egymást. És ez a szeretet, hogy járjunk az ő parancsolatai szerint. Ez a parancsolat, amint kezdettől fogva hallottátok, hogy abban járjatok. Mert sok hitető jött e világra, akik nem vallják a Jézus testben megjelent Krisztusnak. Ez a hitető és az Antikrisztus. Vigyázzatok magatokra, hogy el ne veszítsük, amit munkáltunk, hanem teljes jutalmat nyerjünk. Aki félrelép és nem marad meg a Krisztus tudománya mellett, annak egynek sincs Istene. Aki megmarad a Krisztus tudománya mellett, mind az Atya, mind a Fiú az övé. Ha valaki elmegy hozzátok és nem ezt a tudományt viszi, ne fogadjátok azt be házatokba, és azt ne köszöntsétek, mert aki köszönti, részese annak gonosz cselekedeteiben. Sok írnivalóm volna nektek, de nem akartam papírral és tintával, hanem remélem, hogy el tudok menni hozzátok, és szemtől szembe beszélhetünk majd, hogy örömünk teljes legyen. Köszöntenek téged a te kiválasztott nőtestvérednek gyermekei is. Amen.
4: János második levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sanszt műsorán.
3: János apostolnak harmadik levele. A presbiter, a szeretett Gájusznak, akit én igazán szeretek. Szeretett barátom, kívánom, hogy mindenben jó legyen dolgod, és légy egészséges, ahogy jó dolga van a te lelkednek is. Mert nagyon örültem, amikor atyafiak jöttek és bizonyságot tettek a te igazságodról úgy, ahogy te az igazságban jársz. Nincs annál nagyobb örömöm, mintha hallom, hogy az én gyermekeim az igazságban járnak. Szeretett barátom, hűen cselekszel mindenben, amit az atyafiakért és pedig az idegenekért teszel. Akik bizonyságot tettek a te szeretetedről a gyülekezet előtt is, akiket jól teszed, ha Istenhez méltóan bocsátasz útjukra. Mert az ő nevéért mentek ki, semmit se fogadván el a pogányoktól, nekünk azért be kell fogadnunk az ilyeneket, hogy munkatársaikká lehessünk az igazságban. Írtam a gyülekezetnek, de Diotrefész, aki elsőséget kíván közöttük, nem fogad el minket. Ezért, ha oda megyek, fölemlítem az ő dolgait, amelyeket cselekszik, gonosz szavakkal csácsogván ellenünk, sőt, nem elégedvén meg ezzel, maga sem fogadja be a testvéreket, és akik ezt szeretnék, azokat is megakadályozza, és az eklézsiából kiveti. Szeretett barátom, ne a rosszat kövesd, hanem a jót. Aki jót cselekszik, az az Istentől van. Aki pedig rosszat cselekszik, nem látta meg Istent. Demeter mellett mindenki bizonyságot tett, maga az igazság is. De mi is bizonyságot teszünk, és tudjátok, hogy a mi bizonyságtételünk igaz. Sok írnivalóm volna még, de nem akarok tintával és tollal írni neked. Hanem remélem, hogy csak hamar meglátlak téged, és szemtől szembe beszélhetünk. Békesség neked! Köszöntenek téged a te barátaid is, köszöntsd a barátainkat is név szerint. Amen.
0: János harmadik levele hangzott el.
2: Ez volt a Szól a Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: Szól a Biblia.
1: Szól a Biblia. Részletek a Szentírásból.
2: Részletek a Szentírásból.
0: A Rádió Sansz műsorán.
3: Péter apostol első levele. Első rész. Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontuszban, Galáciában, Kappadóciában, Ázsiában és Bitíniában elszélett jövevényeknek, akik ki vannak választva az Atyaisten eleve rendelése szerint, a szellem megszentelésében engedelmességre, és Jézus Krisztus vérével való meghintése. Kegyelem és békesség adassék nektek bőséggel. Áldott az Isten és a mi Urunk Jézus Krisztusnak Atya, aki az ő nagy irgalmassága szerint újjászült minket élő reménységre, Jézus Krisztusnak a halálból való föltámadása által. Romolhatatlan, szeplőtelen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyekben fönn van tartva számunkra, akiket Isten hatalma őriz hitáltal az üdvösségre, amely kész van, hogy az utolsó időben nyilvánvalóvá is legyen, amelyben örvendeztek, noha most kissé, ha úgy is van, szomorkodtak különféle kísértések között. Hogy a ti kipróbált hitetek, ami sokkal értékesebb a veszendő, de tűz által kipróbált aranynál, dicséretre, tisztességre és dicsőségre méltónak találtasson a Jézus Krisztus megjelenésekor. Akit noha nem láttatok, szerettek. Akiben noha most nem látjátok, de hisztek benne, és kibeszélhetetlen, dicsőült örömmel örvendeztek, elérvén hitetett célját, a lélek üdvösségét, amely üdvösség felől tudakozódtak és nyomozódtak a proféták, akik az irántatok való kegyelem felől jövendőltek, nyomozódván, hogy mely vagy milyen időre jelentette ki a Krisztusnak ő bennük levő szelleme, aki eleve bizonyságot tett a Krisztus szenvedéseiről és az azok után való dicsőségről, akiknek kijelentetett, hogy nem maguknak, hanem nekünk szolgáltak azokkal, amelyeket most hirdetnek nektek azok, akik prédikálták nektek az evangéliumot az egekből küldött Szent Szellem által, amibe angyalok is vágyakoznak betekinteni. Azért felövezve elmétek derekait, mint józanok, tökéletesen reménykedjetek abban a kegyelemben, amelyet a Jézus Krisztus hoz nektek, mikor megjelenik. Mint engedelmes gyermekek, ne szabjátok magatokat a ti előbbi kívánságaitokhoz, amelyek tudatlanságotok alatt voltak bennetek, hanem amiképpen szent az, aki elhívott titeket, ti szentek legyetek teljes életetekben. Mert megvan írva, szentek legyetek, mert én szent vagyok. És ha atyának hívjátok őt, aki személyválogatás nélkül ítél, kinek-kinek cselekedete szerint, félelemmel töltsétek a ti jövevénységetek idejét. Tudva, hogy nem veszendő holmin, ezüstön vagy aranyon lettetek megváltva a ti apáitoktól örökölt hiába való életetekből, hanem drága véren, mint hibátlan és szeplőtlen bárány vérén, a Krisztusén, aki eleve el volt ugyan rendelve a világ megalapítása előtt, megjelent az idők végén ti értetek, akik ő általa hisztek Istenben, aki föltámasztotta őt a halálból és dicsőséget adott neki, hogy a ti hitetek reménység is legyen Istenben. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymást tiszta szívből és buzgón szeressétek, mint akik újjászülettetek nem romlandó magból, hanem romolhatatlanból, Istennek szava által, amely él és megmarad örökké. Mert minden test olyan, mint a fű, és az embernek minden dicsősége olyan, mint a fű virága. Megszárad a fű, virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké, ez pedig az a beszéd, amely nektek hirdettetett.
4: Péter első levelének első része hangzott el.
2: Ez volt a Szóla Biblia.
1: Részletek a Szentírásból.
0: Ez a Rádió Sansz.

0: I enjoyed the worship and it modeled what we were talking about, didn't it?
1: Nagyon élveztem a dicsőítést, és ez bemutatta azt, amiről beszélünk, ugye?
0: It was led by all the youth, all the young people.
1: Mert a fiatalok dicsőítettek, ők vezették most.
0: I think that one of the biggest problems I have with the focus on the last days.
1: Azt gondolom, hogy az egyik legnagyobb problémám az utolsó napokra való koncentrálással.
0: Is that it tends to make the church concerned even more about itself.
1: Az, hogy ez a téma hajlamos az egy, a gyülekezetet arra késztetni, hogy még inkább önmagával foglalkozzon.
0: And I know the warnings are there about wars and Antichrist and the beast and the blood red moons.
1: Tudom persze, hogy vannak figyelmeztetések a Bibliában a háborúkról, azok híreiről, az Antikrisztusról, a fenevadról, a vérvörös holdakról és egyebekről.
0: And I think the warnings are there for our good, so I want to keep one eye on those things.
1: És én azt gondolom, hogy a javunkra irattak meg ezek a figyelmeztetések, tehát az egyik szememmel ezeket akarom nézni.
0: But it also can be a huge distraction.
1: De ugyanakkor ezek elterelhetik a figyelmünket nagyon a lényegről.
0: Nobody is ever going to know the day or the hour. Nobody will ever know the day or the hour that Jesus will come.
1: Soha senki nem fogja tudni a napot és az órát, amikor Jézus visszajön.
0: And what I find is when groups focus on the negative things.
1: És én azt találom, hogy amikor csoportok a negatív dolgokra koncentrálnak.
0: They think more about themselves and keeping themselves until he comes.
1: Akkor egyre inkább önmagukkal foglalkoznak és megpróbálják önmagukat megőrizni, amíg el nem jön Jézus.
0: And they begin to get fearful.
1: Elkezdenek félni.
0: They store up food and get ready for the big end time war.
1: Kezdik tartalékolni az élelmiszert és készülnek az utolsó napok nagy háborújára.
0: They're more interested in those things than what they are making disciples.
1: És jobban foglalkoznak mindezekkel a dolgokkal, mint a tanítványképzéssel.
0: I have people that email me long conspiracy theories.
1: Vannak emberek, akik e-mailen hosszasan fejtegetnek nekem összeesküvés elméleteket.
0: I don't read them.
1: Én ezeket nem olvasom el.
0: I have one thing that I want to do with my life.
1: Én az életemmel egy dolgot akarok csinálni.
0: I want to make disciples until Jesus comes.
1: Tanítványokat akarok képezni Jézus visszajöveteléig.
0: I do watch world events, but I cannot allow myself to become negative.
1: Figyelem a világ eseményeit, de nem engedem meg magamnak, hogy negatívvá váljak ezeket.
0: I want to be the generation that is like the calf left out of a stall that you know jumps for joy.
1: Én olyan nemzedékhez akarok tartozni, mint azok a bizonyos tulkok, amiket kiengedtek az istállóból és ugrándoznak.
0: So as we were saying from Malachi, God is restoring something in the last days.
1: Tehát ahogy Malakiás alapján elmondtuk már, Isten valamit helyreállít az utolsó napokban.
0: He's promised to do this and he's going to continue to do this.
1: Megígérte, hogy ezt teszi, és tovább folyamatosan teszi is.
0: And I want to look for just a short time about the concept of orphan.
1: Most egy rövid ideig szeretném az árva fogalmát fejtegetni.
0: 5 o'clock. Yeah. So the 30 minutes would be added onto this session rather than okay, so 5:30, okay. Wow. Huh. There went my notes. There we go. It's not nice when your notes disappear from your screen.
1: Nem kellemes, mikor a képernyőről eltűnik a jegyzet.
0: You know, I have a saying, no orphans allowed.
1: Tudjátok, azt szoktam mondogatni, hogy árváknak tilosabb a menet.
0: And I mean physical and spiritual orphans.
1: Tehát itt értem én a fizikai és a szellemi árvákat is ez alatt.
0: When children don't have parents, they should be adopted by somebody.
1: Hogyha a gyerekeknek nincsenek szüleik, akkor kell, hogy valaki örökbe fogadja őket.
0: We have a church in Colorado in our network.
1: A hálózatunkban van egy kolorádói gyülekezet.
0: And I think about half the church has adopted children.
1: És azt gondolom, úgy emlékszem, hogy a gyülekezeti tagoknak vagy fele örökbe fogadott gyerekeket.
0: One of the elders has 4 or 5 adopted children in addition to 3 of their own.
1: Az egyik előjárónak van 3 vérszerinti gyereke, és vagy 4-5 fogadott meg örökbe utánuk.
0: And they're all from different countries.
1: Mindegyik másik országból származik.
0: So when I go there, they sing for us.
1: Tehát és amikor oda megyünk, akkor mindig énekelnek nekünk.
0: We have India and Vietnam and Thailand, all these different nations singing.
1: Indiai, vietnami, tájföldi, mindezek a nemzetek énekelnek nekünk együtt.
0: Just all the nations in the middle of the Rocky Mountains. It's wonderful.
1: Tehát ott, hogy a sziklás hegység közepén ott van az összes nemzet, ez csodálatos.
0: Because we believe that every child deserves parents.
1: Mert hisszük, hogy minden gyerek megérdemli a szülőket.
0: And that's true spiritually as well.
1: És ez szellemileg is igaz.
0: Every Christian deserves to have a father or a mother. That's just very simple.
1: Minden keresztény megérdemli, hogy legyen atya és anyja. Ez ennyire egyszerű.
0: And for this to work in the church,
1: ahhoz, hogy ez a gyülekezetben működjön,
0: we have to have a value for the other generations.
1: Kell, hogy értékeljük a többi nemzedéket.
0: The older generation needs to value the younger generation.
1: Az idősebb nemzedéknek értékelnie kell a fiatalabbakat.
0: And vice versa.
1: És fordítva.
0: The older people need to see what God has put in the younger generation and help them to draw that out so they come into their destiny.
1: Az idősebb nemzedéknek meg kell látnia, hogy milyen értékeket helyezett el Isten a fiatalabb nemzedékekben, és segíteniük kell a fiataloknak, hogy kihúzzák belőlük ezeket, hogy működjenek ezek az ajándékok.
0: And younger people need to realize that older folks have made some mistakes that we could help you not make.
1: A fiataloknak meg rá kell döbbenniük, hogy az idősebbek elkövettek már néhány hibát, és segítőre tudnak nekünk fiataloknak nem elkövetni ugyanazt.
0: Do you know that God gives us a spirit of adoption?
1: Tudjátok, hogy Isten az örökbefogadás szellemét adja nekünk?
0: All of us.
1: Mindannyiunknak adta.
0: We're all like adopted children.
1: Mindannyian olyanok vagyunk, mint örökbefogadott gyerekek.
0: God has adopted us.
1: Isten fogadott minket örökbe.
0: And he gives us that spirit and that heart, and then we do the same to others.
1: És ilyen szívet, ilyen szellemet adott nekünk, és utána mi is ezt tesszük másokkal.
0: And there are people around you, all around you.
1: Mindannyiótok körül vannak emberek.
0: That need you.
1: Akiknek szükségük van rátok.
0: You don't need a PhD to be able to help them.
1: És nem kell doktorátus ahhoz, hogy segíteni tudj nekik.
0: You just have to have a heart that loves them, accepts them.
1: Csak szerető és elfogadó szív kell.
0: And that's there for them.
1: Hogy ott légy mellettük.
0: And I believe every Christian from the youngest to the oldest can do this.
1: És azt gondolom, hogy a legfiatalabbtól a legrégebbi keresztényig mindenki meg tudja ezt tenni.
0: And the part of the problems of churches is that we have allowed too many orphans.
1: A gyülekezetek problémáinak az egyike az, hogy túl sok árvát engedtünk meg magunk között.
0: And so people go untrained and they have no help.
1: Tehát amikor az emberek jönnek, nem kapnak segítséget, nem kapnak képzést.
0: They suffer in silence.
1: Csendben szenvednek.
0: And they go without wise guidance.
1: Nem kapnak bölcs vezetést.
0: Many church problems could be prevented with simple principles of spiritual fathering and mothering.
1: Sok gyülekezeti probléma elkerülhető, megelőzhető lenne, hogyha betartanánk a szellemi atyaság és anyaság egyszerű szabályait.
0: Many of us maybe have not had a spiritual father or mother.
1: Sokatoknak talán nem volt szellemi atya vagy anyja.
0: But we still have to learn how to be one.
1: De akkor is meg kell tanulnunk szellemi szülőnek lenni.
0: If you're a parent,
1: ha te szülő vagy,
0: just because you had bad parents,
1: csak azért, mert rossz szüleid voltak,
0: or maybe your parents were absent,
1: vagy talán nem is voltak jelen az életedben a szüleid,
0: that doesn't mean you're excused from parenting.
1: Ez neked nem mentség arra, hogy te ne legyél jó szülője a gyerekednek.
0: We have to learn how to do it.
1: Meg kell tanulnunk, hogy kell ezt csinálni.
0: And so when I speak of spiritual fathering and mothering,
1: tehát is azt gondolom, hogy a legfiatalabbtól a legrégebbi keresztényig mindenki meg tudja ezt tenni.
0: And the part of the problems of churches is that we have allowed too many orphans.
1: A gyülekezetek problémáinak az egyike az, hogy túl sok árvát engedtünk meg magunk között.
0: And so people go untrained and they have no help.
1: Tehát amikor az emberek jönnek, nem kapnak segítséget, nem kapnak képzést.
0: They suffer in silence.
1: Csendben szenvednek.
0: And they go without wise guidance.
1: Nem kapnak bölcs vezetést.
0: Many church problems could be prevented with simple principles of spiritual fathering and mothering.
1: Sok gyülekezeti probléma elkerülhető, megelőzhető lenne, hogyha betartanánk a szellemi atyaság és anyaság egyszerű szabályait.
0: Many of us maybe have not had a spiritual father or mother.
1: Sokatoknak talán nem volt szellemi atya vagy anyja.
0: But we still have to learn how to be one.
1: De akkor is meg kell tanulnunk szellemi szülőnek lenni.
0: If you're a parent,
1: ha te szülő vagy,
0: just because you had bad parents,
1: csak azért, mert rossz szüleid voltak,
0: or maybe your parents were absent,
1: vagy talán nem is voltak jelen az életedben a szüleid,
0: that doesn't mean you're excused from parenting.
1: Ez neked nem mentség arra, hogy te ne legyél jó szülője a gyerekednek.
0: We have to learn how to do it.
1: Meg kell tanulnunk, hogy kell ezt csinálni.
0: And so when I speak of spiritual fathering,

0: kerülhető, megelőzhető lenne, hogyha betartanánk a szellemi atyaság és anyaság egyszerű szabályait.
1: Many of us maybe have not had a spiritual father or mother.
0: Sokatoknak talán nem volt szellemi atya vagy anyja.
1: But we still have to learn how to be one.
0: De akkor is meg kell tanulnunk szellemi szülőnek lenni.
1: If you're a parent,
0: ha te szülő vagy,
1: just because you had bad parents,
0: csak azért, mert rossz szüleid voltak,
1: or maybe your parents were absent,
0: vagy talán nem is voltak jelen az életedben a szüleid,
1: that doesn't mean you're excused from parenting.
0: Ez neked nem mentség arra, hogy te ne legyél jó szülője a gyerekednek.
1: We have to learn how to do it.
0: Meg kell tanulnunk, hogy kell ezt csinálni.
1: And so when I speak of spiritual fathering and mothering,
0: tehát amikor én szellemi atyaságról, anyaságról beszélek,
1: I'm not just speaking about Pali and Kati or Franz and Gelinda.
0: Akkor nem csak Paliról, Katiról, Franzról és Gerlindéről beszélek.
1: I'm speaking to all of you.
0: Hanem mindannyiótokhoz szól ez.
1: And I'm not just telling you that you should respect your spiritual father.
0: És nem csak azt mondom, hogy tisztelned kell a szellemi szüleidet.
1: I'm telling you, you should be one.
0: Hanem azt mondom, hogy te legyél szellemi szülő.
1: So let's look at 1 Corinthians 4.
0: Tehát nézzük meg az 1 Korintus 4-et.
1: And in this church there were people that were beginning to compare teachers and apostles.
0: Ebben a gyülekezetben voltak olyan tagok ott Korintusban, akik elkezdték összehasonlítani egymással a tanítókat és az apostolokat.
1: That's a temptation in the churches.
0: A gyülekezetekben megvan ez a kísértés.
1: And it always brings factions and divisions.
0: És ez mindig megoszlásokat és különböző töredezéseket okoz.
1: Every teacher or apostle or pastor has different strengths and different weaknesses.
0: Minden pásztornak, tanítónak, apostolnak mások az erősségei és mások a gyengeségei.
1: But the church tends to say, well, I belong to Paul.
0: De az gyülekezetiek hajlamosak azt mondani, hogy én Pálé vagyok.
1: I'm of Apollos.
0: Én Apollósé vagyok.
1: Or if you're very spiritual, I'm only with Jesus.
0: Vagy ha nagyon szellemi vagy, akkor neked csak Jézus számít.
1: And why not have Jesus and Paul and Apollos?
0: És miért ne lehetne Jézus, meg Pál, meg Apollós?
1: And this concept of ownership and control needs to stop in the church.
0: És a gyülekezetben abba kell maradnia ennek a hozzáállásnak, hogy tulajdonunknak tekintünk embereket, vagy kontrollálunk.
1: We have leaders and we want to honor and respect them, but we need to get away from these parties, political things.
0: Kell, hogy legyenek vezetőink, és kell őket tisztelnünk, becsülnünk, szeretnünk, de nem szabad különböző frakciókat alakítani a gyülekezetben.
1: So in this book, Paul is addressing this problem in the church.
0: Tehát ebben a levélben Pál erről a gyülekezeti problémáról beszél.
1: And he knows that the hearts of the church can be fickle, can be changeable.
0: Tudja, hogy a gyülekezet szíve változhat.
1: One day they will make a certain apostle to almost to be a god.
0: Egyik napon valamelyik apostolból már majdnem Istent csinálnak.
1: The next day they will discard him for the next fad person.
0: Másnap pedig kidobják őt a különböző a következő divatos személyiségért.
1: So he's addressing these kind of factions in the church.
0: Tehát ezeket a gyülekezeti tehát különböző klikkesedéseket célozza meg Pál.
1: So in verse 1 he says, let a man regard us in this manner as servants of Christ and stewards of the mysteries of God.
0: Azt mondja az 1 Korintus 4:1-ben, úgy tekintsen minket az ember, mint Krisztus szolgáit és Isten titkainak sáfárait.
1: In this case, moreover, it is required of stewards that one be found trustworthy.
0: Ami pedig egyéb iránt a sáfárokban megkívántatik, az az, hogy mindegyik hűnek találtasson.
1: So at best, leaders are simply stewards.
0: Tehát a legjobb esetben a vezetők egyszerűen sáfárok.
1: The people belong to God.
0: Az emberek Isten tulajdonai.
1: The mysteries of the gospel belong to God.
0: Az evangélium titkai is Isten tulajdonai.
1: And what we do is we are just caretakers of that.
0: Mi csak gondviselői vagyunk mindezeknek.
1: So he's entrusted those things to us.
0: Tehát Isten ránk bízta ezeket a dolgokat.
1: And every one of us that serve God, we should be concerned with God's valuables.
0: És mindenkit Isten értéktárgyának kell tekintenünk, aki Isten szolgálja.
1: While we are away from home, my son and his new wife are staying in our house.
0: Miközben nem vagyunk otthon, a fiam és az új felesége a mi házunkban lakik.
1: They're operating our bed and breakfast inn.
0: És ők működtetik a panziónkat.
1: And I can feel confident that our valuables are safe because he's watching them for us.
0: és nyugodt lehetek afelől, hogy az értéktárgyaink biztonságban vannak, mert ők figyelnek.

0: So God has given you as a church valuables.
1: Tehát Isten rátok, mint gyülekezetre értékeket bízott.
0: Teachings and mysteries, things that he's entrusted to you by revelation.
1: Tanításokat, kincseket, olyan dolgokat, amiket kijelentés által adott át nektek.
0: But also he's given to you children and youth.
1: De adott nektek gyerekeket és fiatalokat is.
0: If you look at the value system of Jesus, you find that children and youth are very high on what he considers valuable.
1: Hogyha megnézitek Jézus értékrendjét, akkor azt láthatjátok, hogy a gyerekek és a fiatalok nagyon előkelő helyet foglaltak el az értékrendjében.
0: We are stewards not only of the children and youth that we have in our own church.
1: És nem csak a gyülekezetünkben levő fiataloknak és gyerekeknek vagyunk a sáfárai,
0: but the whole city.
1: Hanem az egész városnak.
0: This is the generation that we are called to reach.
1: Isten ennek a nemzedéknek az elérésére hívott el minket.
0: In our children's ministry at church, we are concerned with taking care of our children.
1: A gyülekezetünkben, a gyerekszolgálatban nagyon fontos nekünk, hogy törődjünk a gyerekekkel.
0: And we are having so many babies that we are having a difficult time keeping after with the growth.
1: Olyan sok már a csecsemő a gyülekezetben, hogy elég nehéz követnünk a növekedést.
0: The rumors out in our area that there's something in the water at our church building because they keep having babies. Something is
1: ja,
0: in the
1: igen,
0: water.
1: Az a híresztelés kell szányra, hogy valami lehet a gyülekezetbe bevezetett vízben, hogy ilyen sok gyerek születik.
0: But I've told our leaders we have to be concerned not only about our children, but all the children in the neighborhood.
1: De közben azt mondtam a védeknek nálunk, hogy nem csak a saját gyülekezetünk gyerekeivel kell foglalkoznunk, hanem a környezetünkben élő gyerekekkel is.
0: If their parents aren't Christian,
1: ha a szüleik nem keresztények,
0: who's going to tell them about Christ except us?
1: Akkor ki fog nekik beszélni majd Krisztusról, ha nem mi?
0: This is our opportunity.
1: Ez a lehetőségünk.
0: And it's our responsibility.
1: De kötelességünk is.
0: And if I get what I would like with our children's ministry, I would be bringing children from the city in by the busload.
1: És hogyha én elérhetném a gyerekszolgálatunkkal azt, amit szeretnék, az azt jelentené, hogy több busszal szállítanánk a gyerekeket a városból a gyülekezetbe.
0: That makes our children workers very nervous.
1: Ettől elég idegesek a gyerekszolgálói.
0: They're busy keeping after the many children that we have.
1: Mert már elég leköti őket az is, hogy a ott levő gyerekekkel, akik már ott vannak, azokkal foglalkoznak.
0: We've been talking about this for a few years.
1: Már néhány éve beszélgetünk erről.
0: But soon I'm going to say, okay, now's the time.
1: De hamarosan azt fogom mondani, hogy na rendben, ez az a pillanat.
0: We're going to get a bus and we're going to bring children from the city to the church.
1: Fogunk néhány buszt és elhozunk a városból gyerekeket a gyülekezetbe.
0: With their parents' permission.
1: A szüleik engedélyével.
0: But I think we can reach them.
1: De azt gondolom, hogy elérhetjük őket.
0: And I can't just focus on our children, I need to focus on the whole generation of the city.
1: És nem koncentrálhatunk csak a saját gyerekeinkre, hanem az éppen most a városban élő többi gyerekre is kell.
0: So as a steward, I must be faithful. I want to be found faithful with the opportunities that he's given us.
1: Tehát kell, hogy engem, mint sáfárt, Isten hűségesnek találjon azoknak a lehetőségeknek a vonatkozásában, amiket ad nekünk.
0: I believe that if I'm faithful with what he has given me, he will give me more.
1: Én hiszem, hogy ha hű vagyok azon, amit már adott nekem Isten, akkor többet fog adni.
0: I had a prophet years ago, an old man, prophesy to me.
1: Évekkel ezelőtt egy idős proféta profétált nekem.
0: He said, Barry, if you will receive the people that nobody else wants, eventually God will give you the people that everybody wants.
1: Azt mondta nekem, hogy Barry, hogyha befogadod azokat az embereket, akiket senki nem akar, akkor előbb-utóbb Isten neked fogja adni azokat az embereket is, akiket mindenki akar.
0: So we try to be welcoming and receiving to everybody.
1: Tehát mi próbálunk örömmel, szeretettel fogadni mindenkit.
0: Regardless of their sin or their habits or how good they smell.
1: Tekintet nélkül arra, hogy milyen bűneik vannak, milyen szokásaik vannak, milyen szaguk van.
0: And I believe God has begun to answer the prophecy.
1: És én hiszem, hogy Isten már elkezdett válaszolni erre a proféciára.
0: Well, let's look at verse 6.
1: Nézzük meg a hatodik verset.
0: I'll let you read 6 and 7.
1: Hatodik, hetedik verset. Ezeket pedig, atyám fiai, példában szabtam magamra és Apollósra, ti érettetek, hogy rajtunk tanuljátok meg, hogy annak felette, ami írva van, nem kell bölcselkedni, hogy senki se fuvalkodjék fel az egyikért a másik ellen. Mert kicsoda különböztet meg téged? Mit van ugyanis, amit nem kaptál volna? Ha pedig úgy kaptad, mit dicsekedel, mintha nem kaptad volna?
0: So Paul said, I wrote this to you so that you don't exceed what is written.
1: Azt mondja tehát itt Pál, hogy azért írtam ezeket nektek, hogy ne lépjetek tovább annál, mint ami meg van írva.
0: I think every church must have a concern with what is written in the scriptures.
1: Azt gondolom, minden gyülekezetben fontosnak kell tartani azt, ami megíratott a Bibliában.
0: The subjective and the pictures and the prophecy is good.
1: Jó dolog, hogyha egyéni kijelentések vannak, proféciák, meg képek.
0: But we must be careful not to exceed or go beyond what is written.
1: De nagyon fontos, hogy vigyázzunk, nehogy túllépjünk, vagy túlmenjünk azon, ami meg van írva.
0: What is written is the standard.
1: Mert az a zsiror mérték, ami meg van írva.
0: And what is written has the power of God behind it.
1: És annak, ami meg van írva, mögötte áll Isten ereje.
0: So in the field where we work, I want to sow the seeds of the Word of God.
1: Tehát azon a mezőn, ahol dolgozunk, szeretném vetni Isten beszédének a magjait.
0: And I think the church must be concerned with sound teaching and with sound doctrine.
1: Azt gondolom, hogy fontosnak kell tartani a gyülekezetben az egészséges tanítást, egészséges hittételeket.
0: I realize that's not my topic, but I just wanted to insert that.
1: Tudtam, hogy nem ez a konkrét témám, de azért ezt be akartam szólni.
0: In our movement, we do have this problem.
1: A mozgalmunkban megvan ez a probléma.
0: Where we get excited about certain things, but not excited about other things.
1: Hogy bizonyos dolgokért lelkesedünk, másokért viszont nem.
0: But the Bible talks a lot more about sound doctrine than what the modern church will admit.
1: De a Biblia sokkal többet beszél az egészséges tanításról, mint amennyit szeretne elismerni a mai egyház.
0: In fact, the qualifications for church leadership include being able to detect error and to teach sound doctrine.
1: Igazából a gyülekezeti vezetőkkel szemben állított feltételek egyike az, hogy képesek legyenek a bibliai tévedéseket felismerni, illetve az egészséges tanítást mondani.
0: Okay, I'll move on.
1: Akkor tovább lépek.
0: But Paul heard that there were some in Corinth that were becoming arrogant and they were beginning to rate teachers and apostles.
1: Which verse?
0: Just summary.
1: Okay. Tehát Pál arról beszél, ugye, hogy vannak némelyek Korintusban, akik azt gondolják magukról is, hogy ők már nagyszerű apostolok vagy tanítók.
0: And he reminds them that everything that they have was given to them from someone else.
1: És arra emlékezteti őket, hogy mindent, amiük van, valaki mástól kaptak.
0: That's true, isn't it? Everything that we have really came to us from God or from other people.
1: Ez igaz, ugye, hogy minden, amit tudunk, vagy amink van, az vagy más emberektől, vagy Istentől jött hozzánk.
0: That's the beginning of humility.
1: Ez az alázat kezdete.
0: To know that these things come from God.
1: Hogy tudjuk, hogy ezek a dolgok Istentől származnak.
0: And he's talking here in this section about true spiritual fathers.
1: Ebben a szakaszban beszél az igazi, valódi szellemi atyákról is.
0: And I believe that an apostle essentially is a father.
1: És én hiszem, hogy az apostol alapvetően atya.
0: And fathers help us to see our destiny.
1: Az atyák segítenek meglátni a rendeltetésünket.
0: They help to give us identity.
1: Segítenek identitást adni nekünk.
0: They guide us.
1: Vezetnek minket.
0: Sometimes they correct us.
1: Néha helyreigazítanak.
0: And generally they watch us grow and encourage us while we grow.
1: És általánosan tekintve pedig figyelik a növekedésünket, és oktatnak, nevelnek minket növekedés közben.
0: Then let's read verses 14 to 21.
1: Akkor a 14-től a 21. versig elolvassuk. Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerelmes gyermekeimet intelek. Mert ha 10,000 tanítómesteretek lenne is a Krisztusban, de nem sok atyátok, mert tőlem vagytok a Krisztus Jézusban az evangélium által. Kérlek azért titeket, legyetek az én követőim. Azért küldtem hozzátok Timóteust, ki nekem szeretett és hű fiam az Úrban, aki eszetekbe juttatja néktek az én utaimat a Krisztusban, amint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok. De mintha el sem mennék ti hozzátok, úgy felfúvalkodtak némelyek. Pedig elmegyek hamarosan hozzátok, ha az Úr akarja, és megismerem a felfúvalkodottaknak nem a beszédjét, hanem az erejét. Mert nem beszédben áll az Istennek királysága, hanem erőben. Mit akartok? Vesszővel menjek-e hozzátok, avagy szeretettel és szelídségnek szellemével? Ja.
0: So Paul doesn't want to know the words of these leaders, he wants to know their power.
1: Tehát Pál ezeknek a vezetőknek nem a szavaira kíváncsi, hanem az erejükre.
0: Words are actually fairly cheap, they're easy.
1: A szavakat viszonylag könnyű mondani, elég olcsók a szavak.
0: Paul's not impressed with just words.
1: úgyhogy párra nem tesznek nagy benyomást pusztán a szavak.
0: There will always be a lot of trends and fashion in words.
1: A szavakban mindig lesz sokféle irányzat és divat.
0: And I'm not as concerned with the latest trend in words as much as I am things that help me get the job done.
1: És engem nem annyira érdekelnek a különböző szóbeli irányzatok, inkább azok a dolgok, amik segítenek a munkám elvégzésében.
0: It's easy for the church to stay busy with the latest fad and not get the job done that we're supposed to do.
1: Nagyon könnyen eléri a gyülekezet az, hogy lekösse az összes figyelmét a legújabb irányzat vagy divat, és közben nem tudja elvégezni a dolgát.
0: So Paul says you have many teachers but not many fathers.
1: Tehát azt mondja Pál, hogy sok tanítótok van, de nem sok atyátok.
0: Lots of seminars, lots of books, lots of tapes.
1: Nagyon sok a könyv, a bibliaiskola, a különböző hangfelvétel.
0: It's all good.
1: Ez mind jó.
0: But he's fatherhood and motherhood is important.
1: De nagyon fontos ezek mellett akkor is az atyaság és az anyaság.
0: He even reminds them about Timothy, who was his own spiritual son.
1: Emlékezteti őket még Timóteusra is, aki az ő saját szellemi fia.
0: And from what we know about Timothy, either Timothy didn't have a father or his father wasn't present.
1: Timóteusról azt tudjuk, hogy vagy nem volt apja, vagy nem volt jelen az életében az apja.
0: Or he wasn't, certainly wasn't a believer.
1: És az biztos, hogy nem volt hívő akkor sem, ha volt.
0: So Paul took this young man at a very young age and trained him.
1: Tehát maga mellé vette Pál ezt a nagyon fiatal fiút, és elkezdte képezni.
0: And later on he said to the Philippians in his letter to them.
1: És később azt mondta a Filippi belieknek a nekik írt levelében.
0: I have no one like-minded who will sincerely care for your state.
1: Hogy senki nincs velem más, aki annyira hasonlítan a gondolkodásában, mint ő az enyémhez, és úgy törődne veletek, mint én.
0: For all seek their own, not the things which are of Christ Jesus.
1: Mert mindenki a maga dolgát keresi, nem a Krisztus dolgáit.
0: So we know the story there with Timothy. He worked with Paul, then he became a pastor, and then eventually an overseer.
1: Ismerjük Timóteus történetét, először Pállal dolgozott együtt, utána pásztor lett belőle, utána pedig felvigyázott.
0: And Paul and Timothy worked together.
1: És Pál és Timóteus együtt dolgoztak.
0: And Paul delegated things to Timothy to do.
1: És Pál átadott feladatokat Timóteusnak.
0: So it wasn't just that it was about Paul's ministry, but Paul realized there were generations that were going to follow.
1: Tehát a történet nem csak Pál szolgálatáról szólt, hanem Pál felismerte, hogy utána jönnek majd további nemzedékek.
0: And as I've been saying, I believe God wants to birth multi-generational ministry.
1: És ahogyan már mondottam, én hiszem, hogy Isten szeretne sok nemzedékre ható szolgálatokat létrehozni.
0: In our church, in our volunteer teams, I require them to have young people and old people working together.
1: A mi gyülekezetünkben, az ilyen önkéntes csoportokban, én megkövetelem azt, hogy egy csoporton belül legyenek fiatalok és idősebbek is.
0: And if they don't do that, we say, you need to recruit some young people for your team.
1: Hogyha nem ilyen a csapat, akkor megmondjuk nekik, hogy ti idősek kell, hogy néhány fiatalt magatok mellé vegyetek.
0: In the same way with those that are church leaders, we're actually asking them to have some younger men and women that they work with and train.
1: És mi gyülekezeti vezetők meg is kérjük őket arra, hogy vegyenek maguk mellé fiatal férfiakat és nőket, akiket kiképezhetnek.
0: Otherwise, we have many spiritual orphans.
1: Máskülönben nagyon sok szellemi árva lenni köztünk.
0: Some people are orphans by choice.
1: Vannak, akik úgy döntenek, hogy ők árvák lesznek.
0: They prefer to live life their way.
1: Inkább szeretik az életüket a maguk módján élni.
0: They don't really care for someone else to train them or give them advice.
1: Nem igazán törődnek azzal, hogy valaki tanácsolja őket, vagy képezze.
0: And it's just like happens in the natural world, sometimes they reject parenting.
1: Ahogyan néha a világban is történik, hogy elutasítják a szülői tevékenységet az emberek.
0: When someone rejects parenting, it's very hard to know what to do. There's very little that you can do.
1: Hogyha valaki elutasítja azt, hogy szülei legyenek, akkor az ember nem nagyon tudja, hogy mit lehetne még velük kezdeni.
0: But the spirit of prophecy that Malachi talks about will change the heart so that we do accept it.
1: De az a profécia, amiről Malakiás beszélt, ez a profécia szelleme lehetővé teszi, hogy elfogadjuk ezeket az embereket.
0: There are some people that I would say are relational orphans.
1: Vannak olyan emberek, akiket úgy neveznék, hogy kapcsolati árvák.
0: They have no idea how to maintain relationships with others.
1: fogalmuk sincs, hogy hogyan kell megtartaniuk egy atyával a kapcsolatot.
0: Maybe all they knew in life was dysfunction in relationships.
1: Lehet, hogy egész életükben nem működtek a kapcsolataik.
0: And so they just continue to repeat those failures.
1: És így folyamatosan csak ismétlik ugyanazokat a hibákat.
0: That kind of a person needs to be taught simple people skills.
1: Az ilyen embert egyszerűen meg kell tanítani néhány más emberekkel való kapcsolódási szabályra.
0: How to work with others on a team.
1: Hogyan kell csapatban másokkal együtt dolgozni?
0: How to be honest and open and vulnerable.
1: Hogyan legyünk nyíltak, őszinték és sebezhetők?
0: How to allow someone else to encourage us or even correct us.
1: Hogyan engedjük meg valakinek, hogy bátorítson minket vagy helyreigazítson?
0: Then there are also what I would call ministry orphans.
1: Aztán vannak szolgálati árvák, akiket így hívok.
0: These are people that get a call from God.
1: Ők kapnak elhívást Istentől.
0: And set out to do it.
1: El is kezdik megvalósítani.
0: And this is what I did.
1: Én a következőt teszem.
0: I had nobody in the beginning to teach me.
1: Illetve én ilyen voltam, nekem kezdetben senkim nem volt, aki tanított volna.
0: And as I said, I spent several years making very little progress until I found someone to teach me.
1: És ahogy már elmondtam, több éven keresztül nagyon keveset fejlődött a szolgálatom, amíg végre találtam valakit, aki tanított.
0: Part of being a good leader is also learning to be a good follower.
1: Ha valaki jó vezetővé akar válni, akkor ehhez a tanulási folyamathoz meg kell tanulni jó követőnek lenni.
0: And David in the Bible was one that had to learn that he had to pass the test of following Saul before he could lead himself.
1: Dávid a Bibliában ugye tudjuk, hogy őnek először meg kellett tanulnia követni valakit, nevezetesen Sault, mielőtt ő maga jó vezető lehetett volna.
0: David was honoring to Saul and then later on he became king.
1: Dávid becsülte, tisztelte Sault, később pedig király lett.
0: When his son Absalom was given the same test, Absalom actually failed the test.
1: És amikor ugyanezen a próbán át kellett volna esni Absalomnak, ő elbukott ezen a vizsgán.
0: So again, not everybody learns when they have opportunity.
1: Tehát nem mindenki tanul a lehetőségeiből.
0: There are spiritual gift orphans.
1: Vannak olyan árvák, akik szellemi ajándékok nélkül szikölködnek.
0: The best way to learn to prophesy is just to be with someone who prophesies.
1: Legjobban úgy lehet megtanulni profétálni, hogyha olyan emberrel vagyunk, aki profétál.
0: I never prophesied, but I always watched an older prophet prophesy.
1: Én sokáig nem profétáltam, csak figyeltem, hogy idősebb proféták hogy profétálnak.
0: Till one day he pushed the mic in my face and said, "You prophesy."
1: Aztán egy ilyen idősebb proféta egy nap az orrom elé nyomta a mikrofont, és azt mondta, hogy na most akkor te profétál.
0: And so I opened my mouth and out came a prophecy.
1: És akkor kinyitottam a számat, kijött rajta egy profécia.
0: And I learned to prophesy by being with him. He was a very experienced prophet.
1: És én úgy tanultam ezt meg, hogy ott voltam mellette, sokat voltam együtt ezzel a nagyon tapasztalt profétával.
0: Every spiritual gift can benefit by finding someone else of the same gift and being paired with them.
1: Minden szellemi ajándékkal bíró ember sok hasznát láthatja annak, ha együtt van egy olyan emberrel, akinek ugyanaz az ajándéka van, mint neki, és úgy átragad rá, hogy hogyan kell csinálni.
0: I'm a teacher and a pastor.
1: Én tanító vagyok és pásztor.
0: And I enjoy talking with other teachers and pastors because I'm inspired by that. It helps me.
1: És én nagyon szeretek más tanítókkal és pásztorokkal beszélgetni, mert ez nekem sokat segít és sokat buzdít.
0: If I want to have fun traveling, I'll ask a prophet to come with me.
1: Hogyha nagyon jól akarom érezni magam utazgatás közben, akkor elhívok magammal egy prófétát.
0: When I was in India in January, I had Franz, Lippi and JC Alzamora with me.
1: Amikor januárban Indiában voltam, akkor Franz, Lippi és Alzamora volt velem.
0: JC.
1: It
0: was a party.
1: Hát remekül éreztük magunkat.
0: I taught the word.
1: Én tanítottam Isten beszélni.
0: And then I set the prophets loose and we had a meeting.
1: Aztán felszabadítottam a prófétákat, és nagyon jó összejövetel volt.
0: But if I want to learn about my gift, I get with other teachers or other apostles or pastors.
1: De hogyha az ajándékomról akarok tanulni, akkor más tanítókkal, pásztorokkal és apostolokkal jövök össze.
0: Just I'll list one more orphan, and that would be a financial orphan.
1: Még egy fajta árvaságot említek, ő a pénzügyi árva.
0: We have a series of books in the United States called Rich Dad, Poor Dad.
1: Több könyvünk van Amerikában, amit úgy szoktunk emlegetni, hogy gazdag papa, szegény papa.
0: And I'm not recommending the books as being books, I just like the title.
1: Nekem csak tetszik ez a cím, de nem ajánlom magukat a könyveket.
0: But the man compares what he learned from his rich, he had a rich dad that taught him some financial things.
1: Ez az ember, aki írja a könyvet, leírja, hogy mit tanult az gazdag apjától, aki megtanította őt a pénzzel bánni.
0: His biological father was poor.
1: De a biológiai apja ugyanennek az embernek szegény volt.
0: But another man who was successful in business adopted him and taught him how to manage money.
1: De aztán volt egy sikeres üzletember, aki örökbe fogadta őt, és megtanította őt pénzt keresni.
0: And some people have a gift with business and money, I understand that.
1: Én tudom, hogy vannak, akiknek ajándékuk van arra, hogy bánjanak a pénzzel és üzleteljenek.
0: But everybody can learn how to manage money.
1: De mindenki meg tudja tanulni a pénzkezelést.
0: But I can't lay hands on you and impart it to you.
1: De ezt nem tudom kézrátétellel átadni neked.
0: You have to learn how to do it.
1: Meg kell tanulnod, hogy kell csinálni.
0: You have to want to learn how to do it.
1: És meg kell akarnod tanulni.
0: So that's a list of orphans, and of course there's many more.
1: És hát tehát ez csak néhány fajtája volt az árváknak, van még sok egyéb is.
0: But don't accept a state of orphanhood.
1: De ne fogadjátok el az árvaság állapotát.
0: If you've not had somebody to teach you in an area, find somebody to do that.
1: Hogyha nem volt még valaki, aki tanítson téged egy adott területen, akkor találj magadnak valakit.
0: And if you ask God, he will provide somebody.
1: És hogyha kérsz Istentől ilyen embert, ő majd ad valakit.
0: And then in those areas where you have found a measure of maturity or success, you can help others as well.
1: És hogyha van olyan terület az életedben, ahol bizonyos mértékű érettségre vagy sikerre már eljutottál, akkor te pedig másokat taníthatsz arra.
0: Like in the area of finances, we have a few in our church that we've assigned the task to help others learn how to manage their finances.
1: A gyülekezetünkben van néhány ügyes pénzügyi ember, akit megbíztunk azzal, hogy tanítsanak másokat a pénzt kezelni.
0: And we have several couples that we've assigned the task of training couples that are getting married because they have good marriages.
1: És van néhány nagyon jó házasságban élő házaspár, akiket megbíztunk azzal, hogy tanítsanak más, frissen egybekelt házaspárokat.
0: In any area you can help and you also can be helped.
1: Tehát minden területen te magad is segíthetsz és kaphatsz is segítséget.
0: Let me read from Deuteronomy 6.
1: Akkor olvassunk az 5 Mózes 6-ból.
0: It says in verse 4, "Hear Israel, for the Lord our God is one."
1: Azt mondja a negyedik vers, "Hall Izrael, az Úr, ami Istenünk egy Úr."
0: You shall love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your might.
1: Szeressed azért az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes erődből.
0: These words shall, which I'm commanding you today, shall be on your heart.
1: Ezek a szavak, amelyeket a mai napon parancsolok neked, legyenek a te szívedben.
0: You shall teach them diligently to your sons.
1: És szorgosan tanítsd ezeket a te fiaidnak.
0: And talk of them when you sit in your house.
1: Szólj ezekről, mikor a te házadban ülsz.
0: And when you walk by the way.
1: Vagy mikor úton jársz.
0: And when you lie down and when you rise up.
1: És mikor lefekszel és mikor felkelsz.
0: So I see basically two priorities here.
1: Tehát itt két nagyon fontos dolgot látok.
0: Love God with all your heart.
1: Az egyik, hogy szeresd az Urat teljes szíveddel.
0: And teach the word of God to children.
1: És a másik, hogy tanítsd meg a gyerekeket Isten beszédére.
0: Very simple.
1: Nagyon egyszerű.
0: If we do one without the other, we've neglected the command.
1: Hogyha az egyiket tesszük, a másikat pedig nem, akkor ezzel mellőztük ezt a parancsot.
0: I don't think this is speaking just to parents.
1: És nem hiszem, hogy itt csak a szülőknek szól ez a mondat.
0: To the church at large.
1: Hanem általában az egyháznak.
0: Sometimes couples may not have children, but they can still be involved in this process of teaching the next generation.
1: Lehetnek olyan házaspárok, akiknek nem született gyerekük, mégis részt vehetnek a következő nemzedék oktatásában.
0: It also adds the word diligently. We should teach them diligently.
1: Benne van az is, hogy szorgalmasan, tehát szorgalmasan kell tanítanunk őket.
0: I want to look at a little bit about the attitude of Jesus toward children.
1: Kicsit szeretném megnézni Jézus hozzáállását a gyerekekhez.
0: In Matthew 11:25.
1: A Máté 11:25-ben.
0: Jesus said, "I praise you, Father, Lord of heaven and earth, that you have hidden these things from the wise and intelligent and have revealed them to infants."
1: Azt mondja Jézus, hálákat adok néked, Atyám, mennek és földnek Ura, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és az értelmesek elől, és a kisdedeknek megjelentetted.
0: Children can receive things from God as easily, maybe easier than adults.
1: A gyerekek ugyanolyan könnyen el tudnak venni Istentől dolgokat, mint a felnőttek, ha nem könnyebben.
0: One time we had a ministry come in that specialized in praying for children for the Holy Spirit.
1: Tehát volt egy olyan szolgálati csoportunk, területünk egyszer, amelynek az volt a dolga, hogy a gyerekek Szentlélek kerességéért imádkozzon.
0: And they said that There is no junior Holy Spirit for the children.
1: Azt mondták, hogy nincs külön ifjúsági Szent Szellem a gyerekek számára.
0: So they had all the children stand in a circle.
1: Úgyhogy beállítottak minden gyereket egy körbe.
0: Talk to them about receiving the Holy Spirit.
1: Beszéltek nekik a Szent Szellem befogadásáról.
0: And before I knew it, the children were speaking in tongues and falling down under the power of the Holy Spirit.
1: És mielőtt magamhoz tértem volna, a gyerekek már nyelveken szóltak és elestek a Szent Szellem ereje alatt.
0: And I was thinking I had to wait till they were teenagers and then try to teach them about the baptism of the Holy Spirit.
1: Én úgy gondoltam volna, hogy megvárjuk, amíg tizenévesek lesznek, és akkor elkezdjük tanítani őket erről a Szent Szellem keresztségről.
0: The thing about children is they don't have as many intellectual barriers and problems with receiving things, they just receive it.
1: Az a helyzet, hogy a gyerekekben nincs annyi értelmi akadály a fejükben, mielőtt meg tudnak valamit kapni, ők egyszerűen elveszik, ami van.
0: And remember the time when the disciples were debating about who was the greatest in the kingdom?
1: Emlékszem arra az időre, amikor az apostolok azon vitatkoztak a tanítványok, hogy ki a legnagyobb a királyságban.
0: Jesus takes a child from the audience and sits the child in front of them. And basically says, this is how you have to become to enter the kingdom.
1: És akkor Jézus kihívott egy gyereket a hallgatóságból, odaállította eléjük, és azt mondta alapvetően, hogy ilyen módon tudtok belépni a királyságba, hogy ő.
0: Children and youth will enter the kingdom easily.
1: A gyerekek és a fiatalok könnyen belépnek a királyságba.
0: Older folks like ourselves, we have problems in thinking and questioning and cautions.
1: Nekünk idősebbeknek vannak kérdéseink, bizonyos aggodalmaink, elővigyázatosak vagyunk.
0: Let's read Matthew 21, 14, 15 and 16.
1: A Máté 21-ből, Matthew 21.
0: When the chief priests and the scribes saw the wonderful things that Jesus had done, and the children who were shouting in the temple, Hosanna to the Son of David, they became indignant.
1: 15. vers. A főpapok és írástudók pedig látván a csodákat, amelyeket Jézus cselekedett, és a gyermekeket, akik kiáltottak a templomban, és ezt mondták Hozsána a Dávid fiának, haragra gerjedtek.
0: And said to him, do you hear what these children are saying? And Jesus said to them, yes, have you ever read out of the mouth of infants and nursing babes you have prepared praise for yourself?
1: 16. És mondták neki, hallod, mit mondanak ezek? Jézus pedig mondta nekik, hallom, sohasem olvastátok-e a gyermekek és csecsemők szája által szereztél dicsőséget?
0: So when I was a young child, I was taught that I should never run in church.
1: Tehát amikor én gyerek voltam, engem arra tanítottak, hogy a gyülekezetben soha nem szabad szaladgálni.
0: Never make noise in church.
1: És nem szabad zajongani.
0: And never chew gum.
1: És soha nem szabad rágózni a
0: gyülekezetben.
1: Az nagyon-nagyon rossz dolog, ha valaki rágózik.
0: So typical religious meeting that Jesus is in.
1: Tehát van egy tipikus vallásos összejövetel, ahol Jézus ott van.
0: And the children are shouting and making a lot of noise.
1: És a gyerekek kiabálnak, nagyon zajosak.
0: And the people were all upset about it.
1: És mindenkit nagyon bosszantott ez.
0: But Jesus commends them.
1: De Jézus megdicsérte őket.
0: You can see the value that Jesus places on the children and his value for them.
1: Láthatjátok, hogy Jézus nagyra értékelte a gyerekeket.
0: Three of the Gospels record that at one point the parents began bringing children to Jesus so that he could lay hands on them and bless them.
1: Három evangélium is feljegyzi, hogy egyszer szülők gyerekeiket Jézushoz vezették, hogy kézrátétellel áldja meg őket.
0: And the disciples were like, no, don't make him do this. He's important. He doesn't want to talk to the children.
1: De a tanítványok megpróbálták elhesegetni ezeket a szülőket, hogy ne akarjátok ezt Jézustól, hiszen ő egy fontos ember, és nem akar gyerekekkel beszélgetni.
0: I don't know why the disciples rebuked the people for doing this.
1: Én nem tudom, hogy a tanítványok miért dorgálták meg emiatt az embereket.
0: Maybe they were tired and had too many meetings already.
1: Talán túl fáradtak voltak, mert már eddig is nagyon sok összejövetel volt.
0: Maybe it was hot in the middle of the afternoon and they didn't think they had time.
1: Talán túl meleg volt a délután közepe, és kicsi lazítást szerettek volna.
0: But maybe they were reflecting a common idea of the day that children should be seen but not heard.
1: De lehet, hogy annak a kornak az egyik alapvető magatartása sugárzott róluk, ami arról szólt, hogy a gyerekek legyenek láthatók, de ne legyenek hallhatók.
0: And as I said, in the United States, that's what they're doing, is they're putting the children in another room so the adults can have their wonderful worship.
1: És elmondtam ugye már, hogy Amerikában is ezt csinálják, hogy a gyerekeket egy külön terembe terelik, hogy a felnőttek nagyon jól érezhessék magukat dicsőítés közben.
0: But the Bible says that Jesus' response was that he was indignant.
1: De a Bibliában azt mondhatjuk, hogy Jézus erre haraggal válaszolt.
0: It made him angry.
1: Ettől felbosszankodott.
0: This is in Mark 10, verse 14.
1: A Mark 10:14-ben az van.
0: But when Jesus saw this, he was indignant and said to them, "Permit the children to come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to such as these."
1: Jézus pedig ezt látva haragra gerjedt és mondta nekik, engedjétek hozzám jönni a gyermekeket, és ne tiltsátok el őket, mert ilyeneké az Istennek királysága.
0: So truly I say to you, whoever does not receive the kingdom of God like a child will not enter it at all.
1: Bizony mondom néktek, aki nem úgy fogadja az Isten királyságát, mint gyermek, semmiképpen sem megy be oda.
0: And he took them in his arms and began blessing them, laying his hands on them.
1: Aztán ölébe vette őket, és kezét rájuk tévén megáldotta őket.
0: So Jesus was angry at the disciples.
1: Tehát Jézus haragudott a tanítványokra.
0: But welcoming to the children.
1: De befogadta a gyerekeket.
0: And he was sending a message here about the generations.
1: És ilyen módon itt, ezen a ponton a nemzedékekről ad át egy üzenetet nekünk.
0: Don't minimize the value of children to what I'm doing.
1: Ne érezzétek úgy, hogy túl értéktelenek a gyerekek az én tevékenységemhez képest.
0: If you look at all the times in scripture where Jesus was angry,
1: hogyha megnézitek mindazokat az eseteket a Bibliában, amikor Jézus haragudott,
0: I think I see a pattern.
1: Én azt gondolom, látok itt egy mintát.
0: He gets angry at anything, anytime there is a barrier placed in the way of somebody coming to him or to the kingdom.
1: Jézus mindig akkor haragudott meg, amikor valaki valahogyan akadályozni akarta azt, hogy valaki őhozzá jöjjön, vagy a királyságba bejöjjön.
0: If there are a group of people who want to experience the kingdom, you should not keep them from doing that.
1: Hogyha van egy csoport ember, aki át akarja élni a királyságot, akkor ne gátold meg őket ebben.
0: If I were a millionaire,
1: ha milliómos lennék,
0: I would bet $1 million,
1: én fogadnék $1 million,
0: that if there's any one group in Székesfehérvár that wants to experience the kingdom, it will be the younger generation.
1: Hogyha van olyan csoport Székesfehérváron, aki szeretné megtapasztalni a királyságot, akkor az a fiatalok között található.
0: I think that's true of any city or country of the world.
1: De én azt gondolom, hogy ez a világ bármely városára, országára érvényes.
0: I challenge you to find a way to reach them.
1: Tehát kihívlak titeket arra, hogy találjátok meg az elérésük módját.
0: Have you heard about the what's called the 1040 window?
1: Hallottatok már a 1040-es ablakról?
0: It's part of teaching of missions that we focus our missionary efforts on that geographical area of the world.
1: Ez egy olyan missziós kezdeményezés volt, amikor a missziós erőfeszítéseinket a világnak arra a részére koncentráltuk.
0: It's in the eastern hemisphere between 10 and 40 degrees north of the equator.
1: Amely az északi föld északi féltekének a 10. és 40. szélességi körek közötti területre koncentrált.
0: So in 1990 this was introduced and the church said, yes, we need to focus on this area of the world, and so we sent many missionaries there.
1: Tehát 1990-ben lett meghirdetve ez a missziós mozgalom, és mi az egyház azt mondtuk, és mi a gyülekezet is, hogy jó, akkor küldjünk oda missionáriusokat.
0: The same man a few years ago introduced what he calls the 414 window.
1: 414.
0: Yes.
1: Néhány évvel ezelőtt ugyanez az ember, aki ezt elindította, beindította a 414-es ablak mozgalmat.
0: So this window is not geographical, but it's age related.
1: És ez az ablak, ez nem földrajzi tekintetben van, hanem korcsoport tekintetében.
0: It refers to people between the age of 4 and 14.
1: A 4 és 14 év közötti gyerekekről van szó ebben.
0: The people between 4 and 14 are the most receptive to the gospel.
1: Mert a 4 és 14 éves kor közötti gyerekek a legfogékonyabbak az evangéliumra.
0: Now the humanism of today will tell you, you cannot try to take the message to the young mind.
1: A mai elmélet azt mondaná, a mai hozzáállás, hogy ne próbáljuk ezt az üzenetet ilyen fiatal gyerekekhez eljuttatni.
0: Don't try to bring them to Jesus now. Wait till they're adults, where they can think and make the decision.
1: Tehát a humanista eljárás azt mondja, hogy ne gyerekeknek adjuk ezt az üzenetet, hanem várjuk meg, amíg felnőnek, megértik az elméjükkel, és akkor majd dönthetnek.
0: That's a very wicked thought.
1: De ez egy nagyon gonosz gondolat.
0: Because that's the time when Jesus said, "Let them come."
1: Mert Jézus ilyenkorú gyerekekről mondták, hogy engedjék őket jönni.
0: Do you know that more than half of all Christians in America accept Jesus before their age 13?
1: Tudjátok, hogy az amerikai keresztényeknek a legnagyobb százaléka a 13 éves korak előtt fogadja be Jézust.
0: That's a fact.
1: Ez tény.
0: 2/3 of the people accept Christ before age 18.
1: Az emberek kétharmada 18 éves kora előtt fogadja be Krisztust, aki befogadja.
0: So think about it. If you're going to spend time and money in evangelism,
1: tehát gondoljátok végig, hogyha időt és pénzt akartok fordítani evangelizációra,
0: and your labors are 2/3 more likely to be successful with people under 18.
1: És tudjuk, hogy hogy a munkatársaink kétharmaddal nagyobb sikert arathatnak a 18 év alattiak között, mint egyébként.
0: Where would you spend your time and money?
1: Akkor hova töltenéd az idődet és a pénzedet?
0: The second reason for this window,
1: ennek az ablaknak a másik oka,
0: is the fact that a focus on children has a transforming effect in the world.
1: Az, hogy ha a gyerekekre összpontosítunk, akkor ennek átalakító hatása van a világban.
0: Cultures and nations can be changed by reaching children.
1: Kultúrákat és nemzeteket meg lehet változtatni a gyerekek elérésével.
0: And if you want a good example, you could think of what Hitler did with Nazi Germany with the youth.
1: És hogyha jó példát akartok látni, gondoljatok Hitlerre, mit tudott a fiatalokkal elérni a náci Németországban.
0: The same has been done with many movements, the Communist Party and other places. It's always the young mind that becomes the target.
1: Sok más mozgalom is ezt tette, például a kommunisták is a fiatalokat átcélozta meg.
0: One survey asked the question whether young parents are more likely to start going to church after they have a child.
1: Végeztek egy felmérést egyszer arról, hogy fiatal szülők hajlamosabbak-e elkezdeni gyülekezetbe járni, miután már gyerekük van, vagy inkább előtte.
0: The thought was that maybe after they have a child, they'll be more likely to want to go to church and get some help.
1: Arra gondolták azok, akik ezt beindították, hogy talán, ha már gyerekük van, szívesebben kezdenek el gyülibe járni, mert talán segítséget akarnak ott találni.
0: It wasn't really true.
1: De ez nem volt igazán igazi.
0: It was true for about half of the couples.
1: Ez a megkérdezett házaspároknak úgy felére volt igaz.
0: But not the other half.
1: De a másik felénél nem így volt.
0: But the study did discover something.
1: De ez a tanulmány valamit igenis felderített.
0: Parents with young children were likely to allow their children to be taken to a church program to be taught.
1: Mégpedig azt, hogy a fiatal gyerekekkel rendelkező szülők hajlamosak engedni szívesen, hogy a gyerekeiket elvigyék gyülekezetbe és ott tanítsák őket.
0: Even if they didn't want to hear the word of God, they thought their children needed it.
1: Akkor is, hogyha ők nem akarták Isten beszédét hallani, arra gondoltak, hogy a gyerekeiknek szükségük van rá.
0: And they were willing to allow their children to be taught morals and values and standards.
1: És gondolták, hogy több erkölcsi bölcsességet, nagyon sokkal jobb irányelveket tanítanak a gyerekeiknek a gyülekezetben, mint máshol.
0: So what we've done with this 414 window,
1: tehát mi azt csináltuk ezzel a 414-es ablakkal.
0: We're trying everywhere we work to begin to focus our mission work on children.
1: Hogy bárhol is dolgozunk, szolgálunk, megpróbáljuk a missziós tevékenységet a gyerekekre összpontosítani.
0: And we don't neglect adults. I'm not saying that adults aren't welcome.
1: Egyáltalán nem azt mondom, hogy mellőzzük a felnőtteket, őket is nagy szeretettel fogadjuk.
0: But we feel in many countries where we're working, we're beginning to start programs that help the work with children.
1: De azt éreztük, hogy ez a helyes, és ezért sok országban, ahol szolgálunk, elkezdtünk gyerekprogramokat beindítani.
0: You know, of all the suffering that is in the world, children suffer the most.
1: Tudjátok, mindannak a szenvedésnek a közepette, ami jelenleg a világban van, a gyerekek szenvedik a legtöbbet.
0: Each year, 1 billion children are deprived of one or more essential human needs.
1: Minden évben 1 milliárd gyerek lesz megfosztva valamelyik alapvető emberi szükséglet betöltésétől.
0: 150 million children between the ages of 4 and 14 are in child labor.
1: 150 millió gyerek, aki 4 és 14 éves kor között van, gyerekmunkásként dolgozik, tehát gyerekként dolgoztatják.
0: Listen to this one.
1: Na figyeljétek ezt.
0: More than 24,000 children under 5 years old die every day from a preventable cause.
1: Naponta több mint 25 ezer 4 év alatti gyerek hal meg olyan okból, amit meg lehetett volna előzni.
0: Isn't that sad?
1: Nem szomorú ez?
0: 24,000 young children die because of something that could have been prevented by medicine or nutrition or some other.
1: Tehát 24 ezer gyerek hal meg naponta olyanokból, amit jó táplálékkal vagy gyógyszerrel meg lehetett volna előzni.
0: We're involved with 5 or 6 orphanages in India.
1: Indiában 5 vagy 6 árvaházzal állunk kapcsolatban.
0: And this one man has 3 orphanages.
1: Van egy bizonyos úriember, aki 3 árvaházat üzemeltet.
0: With always about 30 to 40 orphans in each home.
1: Mindegyik otthonban olyan 30-40 árva van.
0: But out of this orphanage have come dozens of church planters.
1: De ezekből az árvaházakból több tucat gyülekezet plantáló jött már ki.
0: He's an old man. He's been doing this for years.
1: Egy idős ember vezeti ezeket az árvaházakat, évek óta ezt csinálja.
0: I met these grown men who were now pastoring churches that had no father or mother, and he took them in and trained them.
1: Én találkoztam több olyan emberrel, aki most gyülekezeteket pásztorol, és eredetileg nem voltak szülei, és ez az ember fogadta be őket az árvaházaiba, és tanította
0: When
1: őket.
0: I go there, I see them dressed and washed and in nice school clothing.
1: Amikor elmegyek ezekbe az árvaházakba, a gyerekeket megmosakodva, szépen felöltözve iskolai ruhába látom.
0: They're fed well and they're loved, and best of all, they're taught the word of God.
1: Jól tápláltak, szeretik őket, és Isten beszédével tanítják őket.
0: Some of them are taught a trade before they're released as adults.
1: Némelyikük szakmát is tanul, mielőtt felnőttként kiengedik az életbe.
0: Some of them are sent to the university.
1: Van, akit egyetemre küldenek.
0: We have a program in the Philippines.
1: A Fülöp-szigeteken van egy programunk.
0: For $30 each year.
1: Évente 30 amerikai dollárért.
0: You can provide an education for a child that would not receive any education.
1: Oktatásban részesíthetsz egy gyereket, olyan gyereket, aki egyébként nem kapta oktatást.
0: $30, that's
1: 30 dollárért.
0: What is that, 12 or 14 euros, something
1: like that. Nem tudom, ez 14 euró, vagy ilyesmi, 12.
0: And I visited these children.
1: Meglátogattam ilyen gyerekeket.
0: And not only were they receiving an education, but they're taught the scriptures.
1: És nem csak tanítják őket, mint iskolában, hanem a Bibliát is tanítják nekik.
0: And we went into the high schools.
1: És bementünk a középiskolákba.
0: They will cancel classes.
1: Ott töröltek bizonyos órákat.
0: 1500 teenagers from 15 to 17 years old.
1: 1500-15-17 éves gyerek.
0: Will listen to the gospel.
1: Hallgatta az evangéliumot.
0: And 300 of them will come to Christ that day.
1: És azon a napon 300-an meg is tértek.
0: When school lets out in the Philippines, it's like a whole nation of children. When the schools leave out at the end of the day, it's just children everywhere.
1: Igen, tehát amikor a Fülöp-szigeteken vége van a tanításnak az iskolában, akkor elárasztják a gyerekek az országot.
0: They have large families.
1: Nagyon nagyok a családok.
0: And I think something like 80% of the population is under 20 or 25.
1: Azt gondolom, hogy ott a lakosság 80%-a 20 vagy 25 év alatti.
0: So if I want to change the nation of the Philippines,
1: tehát hogyha meg akarom változtatni a Fülöp-szigeteket mint országot,
0: I'm investing in the schools.
1: Akkor az iskolákba fektetek be.
0: It's a Catholic nation.
1: Ez egy katolikus ország.
0: The schools are public schools funded by government money.
1: Államiak az iskolák, az kormány fizeti a fenntartásukat.
0: They allow us to go in.
1: De beengednek minket oda.
0: Why wouldn't I do that?
1: Akkor miért nem mennénk be?
0: So many other things I could do with my time, but there's nothing better than that.
1: Az időmmel sok más dolgot is csinálhatnék, de semmi jobb időtöltés nincs, mint ez. Semmi jobb időtöltés nincs, mint ez.
0: Between a half a million and 1.5 million, I'm sorry, up to 1.5 billion children are estimated to experience violence every year.
1: 1.5 billion?
0: That's what it says here, but you say it as
1: tehát
0: a million.
1: Másfél milliárd van odaírva, hogy másfél milliárd gyerek él át évente erőszakot, tehát hogy erőszakoskodnak vele.
0: That sounds like a horrible statistic, but I have footnotes.
1: Ez egy rettenetes adatnak tűnik, de van lábjegyzetem is hozzá.
0: But, you know, today many children don't have adults present around them all day long.
1: Tudjátok, ma nagyon sok gyerek van, aki körül nincsenek felnőttek egész nap.
0: It may be a household with single mother or father.
1: Lehet olyan család ez, ahol csak egy anya vagy egy apa van a családban, tehát egy szülő.
0: That needs to work.
1: akinek dolgozni kell.
0: There could be two parents, but the children come home after school and nobody's home because the parents are still at work.
1: De lehet, hogy mind a két szüleik megvan a gyerekeknek, de mind a kettő dolgozik, amikor a gyerekek hazamennek az iskolából, tehát nincsenek felnőttek velük.
0: I think for the sake of time I'm going to skip a lot of different statistics.
1: Azt gondolom, az idő kedvéért néhány statisztikát kihagyok.
0: But I just want to encourage you to consider the 4:14 window.
1: Csak arra akarlak bátorítani titeket, hogy kicsit gondolkodjatok el ezen a 4:14-es ablakon.
0: Evangelize the children around you.
1: Evangelizáljátok a gyerekeket magatok körül.
0: Children's ministry in the local church is very important.
1: Nagyon fontos a helyi gyülekezetben a gyerekszolgálat.
0: Sometimes we are so spiritual that we think that children's ministry is for less mature people.
1: Néha annyira szellemiek vagyunk, hogy azt gondoljuk, hogy a gyerekszolgálat a kevésbé érett hívőknek
0: való.
1: And
0: since I'm gifted with prophecy and worship, I'm going to be involved in that and let other people deal with the children.
1: És mivel én ajándékot kaptam a profétálásra meg a dicsőítésre, ezért inkább én a felnőttek között leszek, a gyerekeket meg másokra hagyom.
0: I think one of the most important things that anybody could do in a local church is work with the children.
1: Én azt gondolom, hogy a gyerekmunka az egyik legfontosabb dolog, amit bárki is csinálhat a helyi gyülekezetben.
0: And then there's youth group, and I know you have a great youth group here.
1: És vannak ifjúsági csoportok, és tudom, hogy itt is nagyon jól működik az ifjúsági csoport.
0: The youth need larger gatherings, and they also need smaller discipleship relationships.
1: A fiataloknak szükségük van nagyobb szabású összejövetelekre is, meg szűkebb tanítványképző csoportokra is.
0: Sometimes we think that we can't require so much of youth.
1: Néha azt gondoljuk, hogy nem kívánhatunk túl sokat a fiataloktól.
0: We offer a 5-month very intensive internship.
1: Mi kínálunk egy 5 hónapos nagyon intenzív bentlakásos tanfolyamot.
0: And this is for ages about 16 or 17 up to 25.
1: Olyan 16-17 éves korútól olyan 25 éves korúig vannak ott a tanulók.
0: They're in class 2 nights a week.
1: Hetente két estén tanulnak.
0: They have to spend 10 hours a week in the 24/7 prayer room.
1: Hetente 10 órát a napi 24 órás imateremben kell eltölteniük.
0: They fast from all media for 5 months, no Facebook or internet.
1: 5 hónapig mindenféle médiától tartózkodnak, böjtölnek, se Facebook, se semmi.
0: That sounds like nobody would want to do that.
1: Úgy tűnik, mint hogy úgy hangzik ez, mint hogy senki nem akarna ilyet csinálni.
0: But we have young people begging to get into the program.
1: De nekünk egy csomó fiatalunk van, aki könyörög, hogy bekerülhessen ebbe a programba.
0: They just graduated 43 of them last night.
1: Tegnap este 43-uk végzett is ezen az iskolán.
0: We have a 24/7 house of prayer.
1: Tehát van egy imádságháza nálunk, ami ugye napi 24 órában működik.
0: We boast about it being a partnership of 43 churches.
1: Azzal dicsekedhetünk, hogy 43 gyülekezet vesz részt ennek a működtetésében.
0: But I will tell you a secret.
1: De elmondom nektek a titkot ebben.
0: Most of the people in the house of prayer are young people.
1: Ebben az imádságházában a legtöbb, aki ott van, azok fiatalok.
0: They spend hours praying and worshiping, even in the middle of the night.
1: Akár az éjszaka közepén is több órát töltenek imádkozással és dicsőítéssel.
0: And old people like me, we show up every now and then to help a little bit.
1: És mi idősebbek, mint én, időnként megjelenünk ott és segítünk egy kicsit.
0: But the young people carry 24/7.
1: De a fiatalok azok, akik napi 24 órán át ezt működtetik.
0: For 7 years the fire has not gone out on the altar in that room because there are many young people there praying and worshiping.
1: Abban a teremben 7 éve nem aludt ki a láng az oltáron, mert ott van sok fiatal, aki ébren tartja a tüzet.
0: And then also we use what we call the Kingdom Ministry School, which is teaching, and we do that to be able to instruct in sound doctrine.
1: És van ez a királyságbeli szolgálati iskola is, amit működtetünk, ami egészséges tanítást ad is, felkészíti őket a szolgálatra.
0: They need to learn more than how to worship and prophesy.
1: Nem csupán azt kell megtanulniuk, hogy hogyan kell profétálni és imádni az Urat.
0: But if you can put the word of God into young people at a young age, it will reap powerful benefits later on.
1: De hogyha az életüknek még korai éveiben a fiatalokba bele tudjuk plantálni Isten beszédét, akkor későbbiekben ennek nagy hasznát fogják látni.
0: And I want to close by talking just a little bit about the newest thing that we're doing for the younger generation.
1: Azzal szeretném befejezni most, hogy beszélek a legújabb dologról, amit a fiatalokkal csinálunk.
0: Even old guys like me, I enjoy this.
1: És még ilyen idősebbek is élvezik ezt, mint én.
0: But we're teaching people how to defend their faith.
1: Arra tanítjuk a fiatalokat, hogy hogyan védjék a hitüket.
0: In the culture that we live in, defending your faith is not an option.
1: Korunk kultúrájában nem csak választhatjuk azt a lehetőséget, hogy megvédjük a hitünket.
0: Ideas are very powerful.
1: Nagyon erőteljesek az eszmék.
0: And if you do, you must learn how to defend your faith.
1: És meg kell tanulnod védeni a hitedet.
0: Let me read 1 Peter 3:15 and 16.
1: 1 Péter 3:15-16.
0: But even if you should suffer for the sake of righteousness, you are blessed, and do not fear their intimidation, and do not be troubled. But sanctify Christ as Lord in your hearts, always ready to make a defense to everyone who asks you to give an account for the hope that is in you, yet with gentleness and reverence.
1: De ha szenvedtek is az igazságért, boldogok vagytok, azoktól való félelemből pedig ne féljetek, se zavarba ne essetek. Az Úristent pedig szenteljétek meg a ti szívetekben, mindig készek legyetek megfelelni mindenkinek, aki számot kér tőletek a bennetek levő reménységről, szelídséggel és félelemmel.
0: In this meeting, I feel very comfortable.
1: Nagyon kényelmesen érzem magam, laza vagyok ezen az összejövetelen.
0: I think all of you, or at least most of you, are friendly to me.
1: Mert úgy látom, hogy a legtöbben legalábbis barátságosak vagytok irányomban.
0: But when I go out in the larger culture, I find things intimidating.
1: De hogyha kimegyek a világi kultúrába, akkor megijesztőnek találhatok dolgokat.
0: So Peter says, do not fear their intimidation and don't be troubled.
1: Tehát azt mondja itt Péter nekik, hogy ne engedjétek magatokat megfélemlíteni, és ne jöjjetek zavarba.
0: And he says we have to be ready to make a defense.
1: Azt mondja, készen kell állnunk, elmondani a védőbeszédünket.
0: Someone asks you why you live the way you do.
1: Hogyha valaki megkérdezi, hogy miért élsz úgy, ahogy.
0: How can you possibly believe that a man rose from the dead 2000 years ago?
1: Hogyan hiheted egyáltalán, hogy egy ember 2000 évvel ezelőtt feltámadt a halálból?
0: How can you possibly believe that we were created out of dirt when all the evidence of science tells us we came from some primitive life form?
1: Hogyan gondolhatod, hogyan hiheted azt, hogy a porból lettünk teremtve, amikor a tudomány azt mondja, hogy valamilyen alsóbrendű életből fejlődtünk ki?
0: How can you possibly assert that Jesus Christ is the only way to God when we know that there are many religions that all have good things to offer?
1: Hogyan állíthatod egyáltalán, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez, amikor tudjuk, hogy nagyon sok vallás van, és mindegyik kínál valami jót nekünk?
0: Now this, but we have to be able to defend that.
1: Képesnek kell lennünk megvédeni a hitünket.
0: It's not talking about a military defense where you're going after the person.
1: Nem ilyen katonai védelemről van szó, amikor nyomorulunk az ellenség után.
0: But it means to provide a rational, believable explanation.
1: Azt jelenti, hogy értelmes és érthető, belátható magyarázattal tudjunk szolgálni.
0: The Greek word for defense is apologia.
1: Apologia a görög szó a védekezésre.
0: And it means to speak away.
1: Ez azt jelenti, hogy úgy elbeszélni magunktól valakit.
0: It's the same thing used for a lawyer who gives an explanation.
1: Ugyan ezzel a szóval beszélnek az ügyvédről, aki kifejti az álláspontját.
0: Charles Finney was a revivalist, but he was first a lawyer.
1: Charles Finney ébredésvezető volt, de előtte jogász volt.
0: And he preached in America when our nation had gone far away from God.
1: És olyankor prédikált Amerikában, amikor az amerikaiak nagyon eltávolodtak Istentől.
0: And he said, my job as a preacher is just the same as being a lawyer.
1: És azt mondta, hogy prédikátornak lenni ugyanolyan, mint ügyvédnek lenni.
0: I give my defense or my case for the gospel, and then the audience, like a jury, has to come up with a verdict.
1: Azt mondja, hogy elő kell adnom az ügyemet, el kell magyaráznom az evangéliumot az embereknek, és utána az esküdtszék, aki a hallgatóság, majd eldönti, hogy nekem van igazam, vagy nem.
0: So Peter says you should be ready to be able to give an explanation or a case if someone asks you.
1: Tehát Péter azt mondja, hogy készen kell állnotok arra, hogyha valaki megkérdez titeket, akkor meg tudjátok védeni, elő tudjátok adni az ügyeteket.
0: Can you do that?
1: Képesek vagytok-e erre?
0: Are you able to talk to the university student that's being taught social Darwinism?
1: Képesek vagytok-e olyan egyetemistával eszmét cserélni, akinek A darwinizmus tanítják, a népszerű változat.
0: I know the typical Pentecostal response.
1: Én tudom, mi erre a jellegzetes pünkördi válasz.
0: All we need to do is love people.
1: Nekünk csak szeretnünk kell az embereket.
0: And signs and wonders will change their minds.
1: És akkor majd a jelek és a csodák megváltoztatják a gondolkodásukat.
0: I believe in the power of signs and wonders.
1: Én hiszek a jelek és csodák erejében.
0: And I don't believe that we can reach people by intellectual arguments alone.
1: És nem hiszem azt sem, hogy kizárólag értelmiségi érvelés alapján elérhetjük az evangéliummal az embereket.
0: And yet people do have questions.
1: Mégis az embereknek vannak kérdéseik.
0: Some people think.
1: Vannak, akik gondolkodnak.
0: Sometimes we're accused of having big hearts but empty heads.
1: Néha azzal vádolnak minket, hogy nagy a szívünk, de üres a fejünk.
0: And sometimes people just need to talk and we have to be able to have a conversation that's reasonable.
1: Vannak emberek, akiknek csak arra van szükségük, hogy beszélgessenek, és nekünk ott kell ülnünk, és kell, hogy értelmes érveink legyenek.
0: In our culture, if we just say, just believe.
1: A mi kultúránkban, ha azt mondjuk valakinek, hogy csak higgyél.
0: Jump off the cliff and believe. Take the leap of faith.
1: Ugorj le a szikláról és higgy. Tedd meg a hitugrását.
0: Now eventually, they need to leap in faith.
1: Végső soron valóban majd ugraniuk kell hitből.
0: But before, I know for me, before I jump, I want to have a few questions about what's there that I'm jumping into.
1: Én tudom magamról, hogy mielőtt leugrok mondjuk egy szikláról, azért van egy pár kérdésem arról, hogy mi van ott lent, ahova beleugrok.
0: So this Greek word apologia means to have a ready response.
1: Tehát ez a görög szó, az apologia, azt jelenti, hogy nem hiszem azt sem, hogy kizárólag értelmiségi érvelés alapján elérhetjük az evangéliummal az embereket.
0: And yet people do have questions.
1: Mégis az embereknek vannak kérdéseik.
0: Some people think.
1: Vannak, akik gondolkodnak.
0: Sometimes we're accused of having big hearts but empty heads.
1: Néha azzal vádolnak minket, hogy nagy a szívünk, de üres a fejünk.
0: And sometimes people just need to talk and we have to be able to have a conversation that's reasonable.
1: Vannak emberek, akiknek csak arra van szükségük, hogy beszélgessenek, és nekünk ott kell ülnünk, és kell, hogy értelmes érveink legyenek.
0: In our culture, if we just say, just believe.
1: A mi kultúránkban, ha azt mondjuk valakinek, hogy csak higgyél.
0: Jump off the cliff and believe. Take the leap of faith.
1: Ugorj le a szikláról és higgy. Tedd meg a hitugrását.
0: Now eventually, they need to leap in faith.
1: Végső soron valóban majd ugraniuk kell hitből.
0: But before, I know for me, before I jump, I want to have a few questions about what's there that I'm jumping into.
1: Én tudom magamról, hogy mielőtt leugrok mondjuk egy szikláról, azért van egy pár kérdésem arról, hogy mi van ott lent, ahova beleugrok.
0: So this Greek word apologia means to have a ready response.
1: Tehát ez a görög szó, az apologia, azt jelenti,

0: kultúránkban, ha azt mondjuk valakinek, hogy csak higgyél.
1: Jump off the cliff and believe. Take the leap of faith.
0: Ugorj le a szikláról és higgy. Tedd meg a hitugrását.
1: Now eventually they need to leap in faith.
0: Végső soron valóban majd ugraniuk kell hitből.
1: But before, I know for me, before I jump, I want to have a few questions about what's there that I'm jumping into.
0: Én tudom magamról, hogy mielőtt leugrok mondjuk egy szikláról, azért van egy pár kérdésem arról, hogy mi van ott lent, ahova beleugrok.
1: So this Greek word apologia means to have a ready response.
0: Tehát ez a görög szó az apologia azt jelenti, hogy készen levő válasz.
1: So if I meet a relativist on the street or in a coffee shop and he begins to talk to me that there are no moral absolutes, I want to have a ready response for him.
0: Tehát, hogyha én az utcán vagy a kávéházban találkozom egy relativistával, aki azt mondja, hogy nincsenek abszolút erkölcsi elvek, akkor nekem kell, hogy legyen készen egy válaszom erre.
1: I'm not talking about arguing.
0: Nem a vitatkozást próbálom reklámozni.
1: He says, do it with gentleness and reverence.
0: Azt mondja itt a Biblia, hogy szelídséggel és félelemmel, tisztelettel tegyük ezt.
1: We need to be respectful.
0: Tehát tiszteletteljesnek kell lennünk.
1: It's natural for them to have questions or objections.
0: Természetes, hogy a hitetleneknek ellenérveik vannak, meg kérdések.
1: And we want to be able to gently and respectfully give them some things to think about.
0: És mi képes akarunk lenni arra, hogy szeliden és tisztelettel adjunk nekik némi gondolkodnivalót.
1: Now what does this have to do with children and youth?
0: És miköze ennek a gyerekekhez és a fiatalokhoz?
1: Everything.
0: Csak erről szól a dolog.
1: If you talk to your children and your youth and you ask them if these issues are alive in their school, they will tell you they are.
0: Hogyha beszéltek a gyülekezeti gyerekekkel és fiatalokkal, hogy vannak-e az iskoláikban ilyen kérdések, amelyekkel foglalkozni kéne, akkor ők azt mondják, hogy vannak.
1: And if all the church does is talk about the mystical, the supernatural, and love and all those things, but doesn't give some kind of intelligent answers to these questions, we leave our children and youth defenseless.
0: És hogyha a gyülekezet csak természetfölötti dolgokról, misztériumokról és a szeretetről beszél, de nem ad a gyerekeknek, nem adunk egymásnak egyáltalán olyan értelmes válaszokat, amivel megvédhetjük a hitünket, akkor a gyerekeink védtelenek lesznek.
1: Even old men like me, I need to have an answer to give as well. I have to be ready.
0: Még a magam korabeli embernek is szüksége van néhány válaszra, amit elmondhat, ha megkérdezik.
1: Let's talk just a little bit about spiritual warfare.
0: Kicsit beszéljünk a szellemi harcról.
1: Right, shouting at demons, right?
0: Rendben, kiabálunk a démonokkal, ugye?
1: Praying against principalities.
0: Imádkozunk a fejedelemségek ellen.
1: Sure.
0: Persze.
1: But let me read something else to you.
0: De akkor olvasok nektek valami mást.
1: 2 Corinthians 10, verse 3.
0: 2 Korintus 10, 3.
1: For though we walk in the flesh, we do not war according to the flesh, for the weapons of our warfare are not of the flesh, but divinely powerful for the destruction of fortresses.
0: 3.-4. vers. Mert noha testben élünk, de nem test szerint vitézkedünk. Mert a mi vitézkedésünk fegyverei nem testiek, hanem erősek az Istennek erősségek lerontására.
1: Now these are spiritual powers and spiritual fortresses.
0: Tehát ezek szellemi fejdelemségek és erősségek.
1: But look at verse 5.
0: De nézzétek meg az 5. verset.
1: We are destroying speculations and every lofty thing raised up against the knowledge of God, and we are taking every thought captive to the obedience of Christ.
0: Lerontván okoskodásokat és minden magaslatot, amely Isten ismerete ellen emeltetett, és foglyul ejtve minden gondolatot, hogy engedelmeskedjék a Krisztusnak.
1: Now I believe in the power of prayer.
0: Hiszek az ima erejében.
1: And we just had Franz Lippi at our church to teach a series on strike teams.
0: És nem régen volt Franz Lippi a gyülekezetünkben, és leadott egy sorozatot az ima kommandókról.
1: I don't want you to think that I'm saying that that's not real and that's not necessary.
0: Tehát nem akarom, hogy azt gondoljátok, hogy én azt mondom, hogy ez nem valóságos és nem szükséges.
1: But one of the ways these demonic forces work in our culture is through ideas.
0: De az egyik módja annak, ahogy ezek a démoni erők működnek a mai kultúrában, az gondolatok, az eszmék által van.
1: Ideas are very powerful.
0: Az eszmék nagyon erőteljes dolgok.
1: Deception comes by a spirit, but oftentimes through an idea.
0: A megtévesztés ugyan egy szellemtől jön, de nagyon sokszor egy eszmén keresztül.
1: And if you don't take thoughts captive, they will take you captive.
0: És ugye nem ejtjük fogjul a gondolatokat, akkor ők azok fognak minket fogjul ejteni.
1: And in our culture, in our universities,

0: And in our towns,
1: és a mi kultúránkban, a mi városainkban és egyetemeinken,
0: we have to subject thoughts and ideas to the truth. We have to
1: a gondolatokat és az eszméknek az igazságnak kell alávetnünk.
0: And even with our children and youth, if we don't teach them to take thoughts captive, these thoughts will captivate them and will undermine their faith.
1: És hogyha a gyerekeinket és a fiataljainkat nem tanítjuk meg arra, hogy egység fogjul a gondolatokat, akkor a gondolatok fogják őket fogjul ejteni, és ilyen módon aláaknázzák a hitüket.
0: This is part of stewarding what God's given us.
1: Ez csak része annak, hogy sáfárkodnunk kell azzal, amit Isten nekünk adott.
0: I don't want to lose any of our children or youth to the thoughts that are out there that are against God.
1: Én nem akarok elveszíteni egy gyereket és fiatalt se azért, mert megragadják őket a világban levő hamis gondolatok.
0: We have to be able to destroy speculations or arguments.
1: Kell, hogy képesek legyünk lerontani okoskodásokat és érveléseket.
0: The word there for speculations is also arguments.
1: Tehát itt az okoskodás szó az jelent érveket is.
0: And we have to be skillful at destroying the arguments.
1: És jónak kell lennünk az érvek lerontásában.
0: Paul talked about his imprisonment for the defense of the gospel.
1: Pál beszélt arról, hogy bebörtönözték azért, mert védte az evangéliumot.
0: He also said in Philippians that he was appointed for the defense of the gospel.
1: A Filippi levélben azt is írja, hogy Isten őt kijelölte, kinevezte arra, hogy védje az evangéliumot.
0: So he wasn't only called to teach and preach the gospel.
1: Tehát nem csak arra hívta el Isten, hogy tanítsa és prédikálja az evangéliumot,
0: but to defend it.
1: Hanem arra is, hogy védje.
0: And in our time, the gospel has been attacked. It's being attacked.
1: És a mai korban igenis támadják az evangéliumunkat.
0: And I truly believe in all the signs and wonders, and that's very powerful.
1: És én őszintén hiszek minden jelben és csodában, és ezek nagyon erőteljesek.
0: But we also have to learn how to use reason and present evidence.
1: De azt is meg kell tanulnunk, hogy hogyan használjuk az eszünket, és hogyan adjuk elő a bizonyítékokat.
0: Let's read in Acts 17.
1: Az Apcsel 17-ből olvasunk.
0: In 2, 3 and 4.
1: A második, harmadik és negyedik vers.
0: And according to Paul's custom, he went to them and for three Sabbaths reasoned with them from the scriptures, explaining and giving evidence that the Christ had to suffer and rise again from the dead, and saying, this Jesus, whom I am proclaiming to you, is the Christ. And some of them were persuaded and joined Paul and Silas, along with a large number of the God-fearing Greeks and a number of the leading women.
1: Pál pedig, amint szokása volt, bement hozzájuk, és három szombaton át veteketett velük az írásokból. Megmagyarázva és kimutatva vagy bebizonyítva, hogy a Krisztusnak szükség volt szenvedni és feltámadni a halálból, és hogy ez a Jézus a Krisztus, akit én hirdetek néktek. És némelyek azok közül hittek, és csatlakoztak Pálhoz és Siláshoz, úgy szintén az istenfélő görögök közül nagy sokaság, és az előkelő asszonyok közül nem kevesen.
0: Part of Paul's methods was to reason with them.
1: Tehát Pál üzenetének része volt az, hogy érvelt, vitázott az
0: and
1: emberekkel.
0: It says that he persuaded them.
1: És azt olvassuk itt, hogy meggyőzte őket.
0: And you know, some of them were persuaded and joined him.
1: Tudjátok, némelyek meggyőződésre jutottak és csatlakoztak Pálékhoz.
0: Some of the Jews.
1: Néhány zsidó is.
0: But also large numbers of God-fearing Greeks and a number of the women.
1: Ugyanakkor nagy csapatban az istenfélő görögök és az előkelő asszonyok közül sem kevesen.
0: So I think we have to equip our people to be able to reason and give evidence and persuade people.
1: Tehát azt gondolom, ki kell képeznünk az embereinket arra, hogy tudjanak érvelni az evangélium mellett, megvédeni az evangéliumot és meggyőzni embereket.
0: So the question is, can you do that?
1: Tehát az a kérdés, képesek vagytok erre?
0: I think we also have to learn to adjust to our audience.
1: Azt gondolom, hogy meg kell tanulnunk alkalmazkodni a hallgatóságunkhoz is.
0: One example here would be when Paul preached in Acts and he was preaching in Athens.
1: Itt az egyik példa erre talán az lenne a apostolok cselekedetében, amikor Pál prédikált Athénban.
0: He noticed that they had a monument to an unknown god.
1: Észrevették, hogy építettek egy emlékművet az ismeretlen Istennek.
0: And so he said, what you worship in ignorance, I will proclaim to you. So he was going to tell them about this unknown god.
1: És azt mondta, hogy amiről ti tudatlanok vagytok, de tisztelitek, arról az Istenről akarok én nektek beszélni, az ismeretlenről.
0: Now, I know that this group knows that when he went to Corinth, he had a very different approach.
1: Tudom, hogy ebben a csoportban ti tudjátok, hogy amikor Korintusba ment Pál, akkor egészen máshogy közelítette meg a kérdést.
0: Paul had limited success in Athens because he used an intellectual approach.
1: Pálnak korlátozott sikere volt Athénben, mert értelmiségi megközelítést használt.
0: And so when he went to Corinth, he gave them a demonstration of the spirit and power.
1: És amikor ezért, amikor elment Korintusba, akkor a Szent Szellem és az erő bemutatásával kezdte a dolgot.
0: Brilliant.
1: Kiváló.
0: But in Athens, some believed when he used reason.
1: De Athénban azért néhányan hitre jutottak, amikor Pál az eszét használta.
0: So to excuse ourselves from using reason and being able to give that kind of defense of the gospel, there are some people that we just won't reach.
1: Tehát, hogyha azt úgy érvelünk, hogy ez felment minket az alól, hogy az eszünket használjuk és érveljünk, és megvédjük az evangéliumot érvekkel, akkor néhány dolog embert nem fogunk elérni.
0: There are atheists that live in our culture that will not just come running, but they need to have some time to ask questions and to discuss.
1: Tehát élnek a társadalmunkban olyan ateisták, akik nem fognak egyszerűen futva berohanni a gyülekezetbe, hanem szükségük van arra, hogy beszélgessünk velük, feltehessenek néhány kérdést.
0: The Bible says in Jude 3 that we are supposed to contend for the faith.
1: Azt mondja a Júdás 3-ban a Biblia, hogy a hitünkért harcolnunk kell.
0: The Greek word here is close combat.
1: Itt ez tulajdonképpen az ilyen ember-ember elleni küzdelemről, birkózásról van szó.
0: And as I just read in 1 Peter 3, we're supposed to always be ready to give a defense.
1: És ahogy most olvastam az 1 Péter 3-ból, mindig készen kell állnunk arra, hogy megvédjük a hitünket.
0: So what I started doing is I started reading some books about apologetics.
1: Tehát elkezdtem azzal, hogy olvastam néhány könyvet az apologetikáról.
0: I'm not saying it's the answer to everything.
1: Nem állítom azt, hogy mindenre ez a válasz.
0: I'm not even sure it's going to be a big portion of what we do.
1: Még azt sem állítom, hogy a tevékenységünknek ez egy nagy százalékát fogja kitenni.
0: But I want to be able to have an intelligent conversation with people that have these questions and arguments.
1: De akarok képes lenni arra, hogy elbeszélgessek olyan emberekkel, akiknek kérdéseik és érveik vannak.
0: And there are helps that can help us to learn tactics and strategies to discuss these things.
1: És áll rendelkezésünkre olyan segítségforrás, amiből megtanulhatjuk, hogy hogyan kell megbeszélni ezeket a dolgokat, és hogyan kell érvelni.
0: So the world says that there is good in all religions.
1: A világ azt mondja, hogy minden vallásban vannak jó dolgok.
0: And you are arrogant to assert that you have the only way to God.
1: És ti görgösek vagytok, ha azt állítjátok, hogy Jézus az egyetlen út Istenhez.
0: So I say, well, I understand that sounds arrogant.
1: Mire arra azt mondom én, hogy igen, én tudom, hogy ez büszkének hangzik.
0: But if you examine the teachings of all the religions of the world,
1: de hogyha megvizsgálod a világ összes vallásának a tanításait,
0: you find that they all contradict.
1: Akkor azt találod, hogy ezek mind ellent mondanak egymásnak.
0: And if you have even two things that contradict,
1: és hogyha már akár két egymásnak ellentmondó dolog is van,
0: they can't both be true.
1: Akkor nem lehet mind a kettő igaz.
0: It's called the law of non-contradiction.
1: Ezt a nem ütközés törvényének hívják.
0: If I say this is true and this is true, but those things contradict each other, they can't both be true.
1: Hogyha én két dologról azt állítom, hogy mind a kettő igaz, de egymásnak ellent mondanak, akkor már ez eleve azt jelenti, hogy mind a kettő nem lehet igaz.
0: Now a smart person is going to say, yes, that's true.
1: Erre egy okos ember azt válaszolja, hogy ez így van.
0: And they need to examine and they need to find out what the truth is.
1: És akkor vizsgálódniuk kell, és meg kell tudniuk, hogy akkor mi az igazság valójában.
0: The spirit of the age says, don't think, just accept everything.
1: A kor szelleme azt mondja, hogy ne gondolkodj, csak mindent fogadj el.
0: That's a very non-intelligent thing to say.
1: De ez egy nagyon értelmetlen dolog.
0: Probably tomorrow I want to spend one session on the resurrection.
1: Valószínűleg holnap szeretnék egy tanításban a feltámadásról beszélni.
0: Man, when I start studying this, I realize that there is so many fallacies and contradictions in the criticism against the resurrection.
1: És amikor elkezdtem ezt tanulmányozni, akkor azt találtam, hogy hogy a feltámadást támadó érvelések között, különböző fajta érvelések között nagyon sok az ellentmondás.
0: It's very reasonable to believe that Jesus rose from the dead.
1: Nagyon értelmes dolog hinni, hogy Jézus feltámadt a halálból.
0: Maybe tomorrow evening I'll talk about that.
1: Holnap este talán erről fogok beszélni.
0: But you know, studying these things makes us confident.
1: De tudjátok, ha tanulmányozzuk ezeket a dolgokat, akkor magabiztossá válunk.
0: What would happen typically in our churches if somebody got into a conversation at work with an evolutionist?
1: A gyülekezetünkben sokszor előfordul, hogy valamelyik tagunk a munkahelyén beszélgetésbe vegyül egy evolúció hívővel.
0: They would call Pastor Barry.
1: És akkor a Barry pásztor.
0: Say, how can you help me? I don't know how to answer this.
1: És akkor megkérdezi a hívő tagunk, hogy mondd már el, hogy hogyan válaszoljak erre a kérdésre.
0: So what I want to do is I want to give the church some answers, some things to say.
1: Tehát szeretnék válaszokat adni a gyülekezeti tagoknak, hogy legyen mondandójuk ilyenkor.
0: You know, two of the best books of the New Testament, the book of Luke and the book of Acts.
1: Lukács és az apostolok cselekedetei, két nagyon jó könyv az Új Szövetségből.
0: They were written by a very educated man.
1: Egy nagyon magasan képzett ember írta ezt a két könyvet.
0: He was a medical doctor.
1: Mert orvosdoktor volt.
0: And what he says is, after investigating all these things, I want to write this out to you as a record.
1: És azt írja a könyv elején, hogy miután alaposan kikutattam és utána jártam ezeknek a dolgoknak, most ezért leírom neked, eléd tárom ezeket a tényeket.
0: Aren't you glad that Luke took time to investigate the facts and to put them in a order?
1: Nem örültek annak, hogy Lukács időt szánt arra, hogy utána nézzen és kikutassa a dolgokat és utána rendezett módon leírja őket?
0: The church is called to be the pillar and support of the truth.
1: A gyülekezetnek az az elhívása, hogy az igazság oszlopa és támasza legyen.
0: And before you can do that, you need to know what the truth is.
1: De mielőtt ezt megteheted, tudnod kell, mi az igazság.
0: And I know the truth is a person.
1: Én tudom, hogy az igazság egy személy.
0: But I also believe in objective, absolute truth, and we need to know what that is.
1: De hiszek az abszolút tárgyilagos igazságban is, és tudnunk kell, mi az.
0: And part of Christian life is having our thinking transformed to think the thoughts after God.
1: És a keresztény életnek része az, hogy átalakuljon a gondolkodásunk úgy, hogy Isten gondolatait gondoljuk.
0: Truth can only be discovered, not invented.
1: Az igazságot nem lehet feltalálni, csak felfedezni.
0: And you actually can't deny the truth without affirming it.
1: Tagadhatod az igazságot, úgy, hogyha nem erősíted meg, tehát nem érvelsz mellette.
0: Suppose someone tells you that there is no absolute truth.
1: Mondjuk valaki azzal áll eléd, hogy nincsen abszolút igazság.
0: You ask them, are you absolutely sure about that?
1: És visszakérdezel, hogy te teljesen biztos vagy ebben?
0: So let me give you a couple lists of why the church needs apologetics.
1: Tehát mondok néhány dolgot amellett, hogy miért van szüksége a gyülekezetnek az apologetikára.
0: First would be the challenge of various cults.
1: Először is ott van a kihívás a különböző kultúrák részéről.
0: In the United States, Mormonism is the fastest growing cult that's there.
1: Amerikában a mormonizmus a legjobban növekedő.
0: And they're growing by, I'm sorry. They're growing by stealing people from evangelical churches.
1: És ők úgy szaporodnak, hogy ellopják az embereket az evangéliumi gyülekezetekből.
0: In our nation, most of the growth of Islam is from Christian churches.
1: Az országunkban ugyanakkor az iszlám hívők száma is úgy növekszik, hogy a gyülekezetekből mennek el az emberek muzlimnak.
0: So while we're having a good time in our meetings,
1: tehát miközben remekül érezzük magunkat az összejöveteleinken,
0: Islam is stealing our people.
1: Az iszlám ellopja az embereinket.
0: I don't want that to happen on my watch.
1: Én nem akarom, hogy az orrom előtt ez megtörténjen.
0: And there are other Jehovah's Witnesses, there are other cults as
1: well. Aztán vannak ugye a Jehova tanúi, meg egyéb kultuszok is.
0: Many Christians are actually biblically illiterate.
1: Nagyon sok keresztény bibliai szempontból írástudatlan.
0: We sing and we clap and we enjoy our dinners and our fellowship, but when you get right down to it, many Christians can't really defend the gospel in a very intelligent way.
1: Tapsolunk, táncolunk, éneklünk, élvezzük együtt a közösségi vacsorákat, de igazából, amikor a hitünk megvédésére kerülne sor, nagyon sok keresztény nem tud mit mondani.
0: At least that's true in America.
1: Legalábbis Amerikában így van.
0: Christianity is a mile wide, but some places an inch deep.
1: A kereszténység egy mérföld széles út, de néhol csak 3 centi vastag.
0: Then there's the challenge of secularism.
1: Aztán a világiasság kihívása is ott van.
0: And the idea that the world is getting better.
1: És az az elképzelés, hogy a világ egyre jobb lesz.
0: And what's most needed is that we're all nice people and that we're nice to each other.
1: Tulajdonképpen csak rendes emberekre van szükség, és hogy kedvesek legyünk egymáshoz.
0: You can look to God when you need him, but there's no absolute there.
1: Figyelhetsz Istenre is, hogyha szükséged van őre, de igazából abszolút igazságok, tények nincsen.
0: There's the challenge of postmodernism.
1: Akkor a posztmodernizmusnak a kihívása is ott van.
0: This basically says that there are no absolute truths.
1: Ez is alapvetően azt mondja, hogy nincsen abszolút igazság.
0: Except that absolute, of course.
1: Persze, természetesen őket kivéve.
0: What's absolutely true is that there are no absolutes.
1: Tehát az az egyetlen abszolút igazság, hogy nincsenek abszolút
0: igazságok. You see the fallacy in this.
1: Látszik ebben a hamiság és az eretnek.
0: There's a belief that there are no large narratives that explain life. There is no body of teaching that explains the world.
1: Van egy másik irányzat, amely azt mondja, hogy igazából nincs rendes, kiterjedt, terjedelmes tanításrendszer, ami megmagyarázná az életet.
0: Meaning is different for different people.
1: Ez a különböző embereknek mást és mást jelent.
0: And things can mean whatever you want it to mean. Something can mean whatever you want it to mean.
1: Igen, tehát vannak különböző ilyen tanításrendszerek, de mindegyik azt jelent nekem, amit akarom, hogy jelentsen.
0: What it means to my wife could be different than what it means to me, and that's okay.
1: És hogy ugyanaz mit jelent a feleségemnek, és az más, mint amit nekem jelent, az nem baj egyáltalán.
0: All those subtle ideas eat away at faith.
1: Mindezek az alattomos gondolatok, eszmék megemésztik a hitünket.
0: Then there's the whole thing of Darwinism.
1: Aztán ott ez a darwinizmus dolog.
0: And you know, I understand that there is evolution within species.
1: Én azt értem, hogy fajon belül van evolúció.
0: I was a farmer and we used to breed pigs for certain purposes.
1: Tehát én is voltam földműves vagy állattenyésztő, és bizonyos különböző célokra tenyésztettünk sertéseket.
0: And I saw pigs change just in the 20 years that I worked in the industry.
1: És az alatt a 20 év alatt, amíg foglalkoztam sertés tenyésztéssel, láttam, hogy változnak a sertések.
0: But this idea to say that life began with some blob of cells and then evolved into intelligent being is just very ridiculous.
1: De nagyon nevetséges maga a feltételezés is, hogy az élet elkezdődött egy sejtcsomóval, és utána értelmes lény fejlődött belőle.
0: What started out as new Darwinism has now become social Darwinism.
1: Ami darwinizmusként kezdődött először, az most már társadalmi darwinizmusra vált.
0: The human race is making progress.
1: Ami arról szól, hogy az emberi faj fejlődik.
0: And I won't go into all that, but you need to understand what these things are and how to respond to them.
1: Most ebben nem akarok belemenni, de értenünk kell, hogy miről szólnak ezek az eszmék, és kell tudnunk válaszolni rá.
0: My first mentor has now specialized in these things, so I've been learning a little bit from him.
1: Az első mentorom most már erre specializálta magát, és sokat tanultam tőle erről a témáról.
0: He says it's heavy lifting.
1: Azt mondja, hogy ez olyan, mint a súlyemelés.
0: It requires some work.
1: Tehát munka kell hozzá.
0: And thinking is work.
1: És a gondolkodás is munka.
0: And sometimes it's easier not to think.
1: Néha könnyebb nem gondolkodni.
0: But I think if we want to make an impact on our culture, we have to be able to think and give reasonable responses.
1: De azt gondolom, hogy ha hatni akarunk a társadalmunkra, akkor kell, hogy gondolkodjunk és képesek legyünk értelmes válaszokat adni.
0: I want to give you a military illustration of what I'm talking about.
1: Egy katonai illusztrációt mondok arról, amiről beszélek.
0: I think the church needs to be trained.
1: Azt gondolom, hogy az egyházat ki kell képezni.
0: Why well, give a large portion of my time to our King of Ministry School to training students?
1: Tehát én is az időmnek nagy százalékát fordítom a királyságbeli szolgálati iskolánkban arra, hogy képezzem a tanulókat.
0: The army that the United States had before 1941 and before Pearl Harbor could not win against the Japanese or the Germans.
1: Az az amerikai hadsereg, ami Pearl Harbor előtt volt, 1941 előtt, az nem tudta legyőzni a németeket se és a japánokat se.
0: It was not prepared.
1: Nem volt felkészülve erre.
0: Within a couple years we had to recruit and train and build an army to be able to deal with Nazism.
1: Néhány éven belül újra kellett toboroznunk egy hadsereget, és ki is kellett képeznünk, és fel is kellett készítenünk arra, hogy megharcoljon a nácizmussal.
0: Nazism had become a challenge to the world.
1: A nácizmus az egész világ számára egy kihívást jelentett.
0: And we weren't ready.
1: És nem voltunk készen rá.
0: But we had to, like I said, recruit, train, and build an army that could then do that within a couple years.
1: De ahogy már mondtam, néhány éven belül ki kellett építenünk egy olyan hadsereget, össze kellett toboroznunk őket, ki kellett képezni őket, ami képes volt megküzdeni a nácizmussal.
0: And I think that's where we are right now.
1: És azt gondolom, mi most ugyanígy tartunk.
0: And I think God wants to open up a well, a fountain of great grace on the earth.
1: És azt gondolom, hogy Isten arra készül, hogy a földön a kegyelemnek egy nagy kutyát megnyissa előtt.
0: And I'll explain that to you tomorrow.
1: És holnap majd ezt elmagyarázom.
0: I think it's going to be a grace that's going to spread to more and more people.
1: Azt gondolom, ez a kegyelem egyre több emberre el fog terjedni.
0: But I do believe that for us to be used by God, we have to have some preparation.
1: De azt is hiszem, hogy ahhoz, hogy Isten minket ebben használni tudjon, szükségünk van némi felkészülésre.
0: And I just wanted to end this session encouraging you to think a little bit about how to be ready to give an account or a defense for the gospel.
1: És csak azzal szeretném befejezni a tanítást, hogy felhívlak titeket, gondolkodjatok azon, hogy vajon hogyan tudunk felkészülni arra, hogy az evangéliumunkat meg tudjuk védeni érvekkel és értelmes gondolatokkal.
0: That's particularly important for the younger generation, but even for old folks like me, I think.
1: Ez különösen fontos a fiatal nemzedék számára.
2: Ez volt a Neked Szól.
3: Ez volt a Neked Szól.
2: Aktuális bibliai tanítások.
3: Aktuális bibliai tanítások.
2: Ez a Rádió Szansz.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sansz műsorán.
2: A következő percekben házasság és gyereknevelés című tanítássorozat 10. részét hallhatjuk, melyben Nemes Pál tanít.
3: A gyereknevelésről szeretnénk egy-két dolgot, és a végén pedig ugye az, hogy a fegyelmezés ezen a területen, és ráállítani a gyerekeinket. A Darko a előttünk levő tanítás végén beszélt arról, ami én úgy gondolom az egyik legfontosabb, amikor a gyerekeinkről szó van, hogy ráállítsuk egy olyan generációs áldáspályára a gyerekeinket, ami meghatározza az ő, és meghatározza az ő leszármazottaiknak az életpályáját is. Ez egy feladatunk, mint szülőknek. És itt emberek gyakran arra gondolnak, hogy hát én nem tudok olyan családi házat, nem tudok annyi pénzt, örökséget adni, de nem is ezt kell, hanem egy olyan generációs áldáspályát kell fölállítani, fölismertetni, elindítani rajta, amin utána ő fog haladni, és tudod, amikor elmész erről az árnyékvilágról, ha addig nem jön vissza az Úr, akkor is tudod, hogy majd az ő fiai is, és az ő fiainak a fiai is azon az áldás, generációs áldáspályán fognak előbbre haladni. És sokkal könnyebb lesz már, előbbről fognak haladni, indulni, mint ahogy mi kezdtük valaha is. És azokat az áldásokat, amiket mi összeszedtünk, azokat nem visszük pusztán magunkkal a mennybe, hanem bele raktuk, bele plántáltuk, bele gyökeresztettük az életükbe, a zsigereikbe, a sejtjeikbe, és nem csak beléjük, hanem a előttük levő pályába is belekódoltuk. Proféciákkal, példákkal, kijelentésekkel. Amen. Az egy nagyon fontos. A gyereknevelésről, amikor beszélünk, én úgy hiszem, hogy nagyon fontos, sok mindenről már, amiről most utoljára most lesz szó, már hangzottak el dolgok. Úgyhogy újból arra bátorítalak benneteket, hogy ami úgy látod, hogy ismert, akkor azt hagyd, hogy megerősítse az Úr, ami úgy látod, hogy nem ismert, legyél nyitott, hogy meggyőzzön felőle az ő beszédén keresztül. Tehát segíteni gyerekeinket, hogy megtalálják Istentől való és Istentől származó elhívásukat, és ráállítani őket az Atya szívében levő elhívás pályájukra. Ez egy nagyon fontos a gyereknevelésbe. Eljutatni egy gyereket arra, hogy 18-20-25 éves, az nem egy olyan nagy kunszt, ahhoz nem kell kereszténynek lenni, ahhoz nem kell Krisztusinak lenni, de ahhoz kell, hogy egy olyan pályára állíts rá, ami meggyőződésed, és tudod, és ő is tudja, hogy ez Isten szívéből van egy pálya, és Istennek az akarata fog megvalósulni az életébe. A gyerekneveléssel kapcsolatban, ahogy engem, ahogy téged neveltek, az egy nagyon meghatározó dolog. Újból ide visszakanyarodunk, illetve innen indulunk ki, ez a kályha. Ugyanis a szüleinktől látott hibákat a legnehezebb elkerülnünk. Még a tudatos odaszánás és tudatos döntésünk mellett is erre kell nagyon odafigyelned. Nem akarok erről részletesen beszélni, volt erről szó. Néhány pontból összeszedtem a mondani valómat, 11 pontba az első következik. Hát csak, hogy tudjad, hogy mire számíthatsz. Tehát amikor már a tízesnél tartunk, akkor közel van az ebéd. Az sok, azt nem mondom meg. Tehát azt mondja, hogy először is meg kell nézni a legjobb mintát. Kolossza levélben van talán írva, hogy a Krisztusra nézve teremtett az Atya mindent. Tehát ő érte, ő benne, ő általa, őre ránézve teremtett mindent. Ebben nagyon sok minden benne van, de számomra van egy momentum, ami engem megragadott. Voltam egy időbe, dolgozgattam, segítkeztem ilyen elektromos és kereskedelmi dolgokat egy fazekas műhelybe, és láttam, hogy a fazekas mester hogy dolgozik. Nagyon sokszor egy profi, amikor csinálja a mesterdarabot, nem is a készítendő dolgot nézi, hanem a mintát, amit kirakott oda elé. Én csodálkoztam, tehát nem azt nézi, hogy ő mit gyúr meg, húz föl a forgólapon, hanem a mintát nézi. És ahogy nézi a mintát, akkor úgy alakítja a kezével. Mert ő pontosan tudja, a látása az bemegy, és az akarata pedig befolyásolja a kezét. Ő nem a kezét nézi, hogy mit csináljon, hanem a mintát nézi. Számunkra a szülőség és gyereknevelésbe a legtökéletesebb minta, és jobbat nem találok, a mennyei atya. Ez azt jelenti, hogy ha valamit ebből meg tudunk érteni, többet, mint amit eddig értettünk e hétvége előtt, akkor azt mondom, hogy már volt értelme. És volt értelme még akkor is, hogyha nem tudom megjegyezni az összes 10 tanítást, az összes 10 tanításnak a 130 vagy 40 pontját, lehet. De hogyha valamit meg tudsz érteni, Istenből többet, meg tudok ismerni többet, az Atyából, hogy ő neki mi a terve, szándéka, mi van a szívébe, és ebből valami több belém jött, teljesen mindegy, hogy mennyivel több. Ezt nem kell méricskélned, ezt nem tudod. De hogyha ezt el tudta Isten érni, hogy táguljon a látásom, táguljon ő belőle a befogadó készségem, képességem, akkor azt mondom, hogy érdemes volt, hasznos volt, hogy végigültél, végigkínlódtál a ülőgumókon, a lábad csomózódásain keresztül, stb. A gyomorkorgáson át, mindent érdemes volt. Istennek, mint atyának az a terve, és a családot azért találta ki itt a Földön, mert ez is valamilyen módon egy árnyék. Éppen tegnap éjjel beszélgettünk még a Dárkóval az árnyék dolgokról. Ez valami igazit, valami örökkévalót akar bemutatni, amiben most nem megyünk bele, mert nem ez a témánk, de a család az, ami az Atya azért készített, hogy hosszú távon, generációkon keresztül áldást teljesedjen ki. Vagyis generációs áldásoknak a fészkeként, forrásaként és pályaállítójaként hozta létre, gondolta ki a családot. Hogy egy olyan eszköz legyen a család, amin keresztül generációs áldások indulnak el, és generációs áldások teljesednek meg. Hogyha belegondolsz, akkor az azt jelenti, hogy mi igazából nem a gyerekeinket kell, hogy neveljük, hanem mi felnőtteket akarunk nevelni. És következő generációkért nevelünk. Az unokáid, a dédunokáid miatt nevelsz. Nem az a cél, hogy elérjenek a gyerekek egy olyan kort, hogy majd kirepüljenek, hanem ennél sokkal messzebb és távlatibb a célunk. Azért alkotta az Atya a családot, hogy valahogy a növekedés, az éretté válásnak a helye legyen, ahol tud a szeretet, tud az Isten szíve szerint való megerősítés, a bátorítás, a buzdítás, a feddés, az intés, a helyreállítás helyet kapni, és egy krisztusi módon működni. Az előző órába, vagy 75 percben ugye volt szó a beszédről. Nekem a évek óta, ugye sokan mondják, hogy veszőparipám, de nekem nem veszőparipám, hanem kulcsfontosságú az a kijelentés, amit már évek óta nagyon sokszor előhozok, amit Pál apostol azt mond a korintusiakhoz írt második levelébe, a negyedik fejezetbe, ismeritek, ahol az egyik Zsoltárt idézi, hogy hittem, azért szóltam. Azt mondja, azért csinálom így, mert a hitnek ugyanaz a szelleme van meg bennünk, mint ami megvolt Dávidban, megvolt Ábrahámban, megvolt Jézusban, ami megvan Istenben. Tehát azért egy kulcs dolog, hogy miket mondunk. Nem csak az a lényeg, hogy jó dolgokat mondjunk, hanem megtanuljam a hitemet kimondani. Megtanuljam a meggyőződéseimet kimondani. És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké. Jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy... És nem akármilyen hitet és akármilyen meggyőződést beszélek én, hanem a hitemnek mi az alapja. Istennek a beszéde, Istennek az ígéretei. Én nekem nem a bárokat, nem a deket, nem a csakokat kell mondanom. Még akkor is, hogyha szembesülök az életembe, vagy szembesülök a más emberek életébe a dekkel, a csakokkal, meg a bárokkal, stb. Már érted, hogy nem a bár, vagy ha bár. Oké. Jó van, köszi. Tehát akkor se ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ez ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem

Ezekről fogok beszélni. Én akkor is a hitemet fogom kimondani. Ezt ugye mi gyakran csak a gyógyulással kapcsolatban szoktuk hangsúlyozni. De ezt ne gondoljuk, hogy csak arra igaz. Ez minden élethelyzetre, az életünk minden területére igaz. A gyereknevelésre is igaz. Tehát például, hogy egy gyerek tinédzser korba elmegy a világba, lázadó korszakba kerül, és akkor hát imádkozni kell, hogy visszakerüljön, visszatérjen az Úr útjára. Én nem hiszek ebbe. És nem hiszek abba se, hogy valaki odajön, majd megtudod te is, ha olyan idős lesz a gyereked. Nem tudom meg. Mert én nem ebbe hiszek. Nem ebbe gyakorlom a hitemet. És nem engedek erre szabadságot neki. Ezt nem törvénnyel, nem tekintéllyel, hanem a hitemmel. És szeretet által, való cselekedetekkel, egy más pályát, más medret szabok. Emlékeztek arra a történetre, amikor hol is volt, amikor az a három király, ki volt az a és Akábnak a fia. Akábnak a fia elment háborúba a moábiták ellen. Nem biztos, hogy moábiták ellen. És akkor szólt a Júda királyának, és akkor utána még Edom királya is hozzájuk csatlakozott, és akkor elindultak a pusztán, már 7 napja bolyongtak, talán 2 királyok 3, vagy krónika 3-ban van. Elindultak a pusztán, és 7 napja bolyongtak már, és ott voltak a szomi halál küszöbén. És akkor ott bolyongtak a pusztába, és nem találták a megoldást, és akkor Isten prófétán keresztül szólt, és emlékeztek, hogy mit mondott? Azt mondta a próféta, hogy ássatok árkokat. És ott a pusztába, a sivatagba elkezdték az árkokat, a homokdűnéket ott ásni. És medret ástak. És tudod, mit csinált Isten? Betöltötte vízzel. A gyereknevelés az, hogy ások egy medret, és hittel kimondok dolgokat, és beleállítom abba a mederbe, abba a pályába a gyereknek az életét. És Isten pedig gondoskodni fog, és eljuttatja Isten rajtad keresztül a gyerekedet arra, hogy ő is higgyen abba a pályába, mert már ő neki utána belülről fog fakadni az a meggyőződése, Istentől való kijelentés alapján, már nem a tekintélyed, vagy a neked való engedelmesség miatt, vagy a tőled való félelem miatt, hanem az atyával való szeretetteljes, bensőséges kapcsolatából fakadóan ő belülről fogja tudni, hogy az a pálya az én pályám. És ahogy elkezd indulni, elkezd menni azon, Isten betölti vízzel. Betölti élettel, és egy kiteljesedésbe viszi. Tehát Isten tervezte a családot, és igazából ha belegondolsz, áldást osztani olyan ember tud, aki áldott. Így van? Tehát áldott felnőtt tud áldani gyereket is. Ezért egy kulcsfontosságú dolog, hogy mibe van a hited. Ha az én hitem abba van, hogy ilyen szerencsétlen életet én nem akarok a gyereknek, mint amilyen nekem van, ezért megáldalak téged, akkor egy nagy szerencsétlenséggel áldod meg. Mert az van. Nekem, én nem vagyok szerencsétlen. Én áldott ember vagyok. Te nem attól vagy áldott ember, hogy hány szobás a lakásod. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi van a bankszámládon. Nem attól vagy áldott ember, hogy mennyi a bejövő pénz, a bevételed havonta. Az áldás egészen más. És hogyha az áldásról elkezd a fogalmunk, a képünk változni, és el tudod azt hinni, hogy egy áldott ember vagyok, és áldással bocsátom útra a gyerekemet, akkor valóban áldott lesz. Mert akkor tudod, hogy mit tudsz adni neki át. Mert ez hit, szellemi valóság.
Ahogy Isten arra készítette és tervezte a családot, hogy generációs áldásnak az eszköz,

Tévé legyen, az ellenségnek is van terve. Az ellenségnek pedig pont az ellenkezője, a terve és a szándéka, célja, hogy a családokat arra használja ki, hogy generációs, familiáris, családi átkokat, öröklött, generációkon átöröklődött betegségeket, problémákat, megkötözöttségeket, akár félelmeket, vagy akár fizikai, vagy pszichikai, vagy szellemi visszamaradottságokat, korlátozottságokat örököljenek a gyerekek. Az ördögnek ez a célja. Az ördögnek ez a munkája. A gonosznak az a célja, hogy egyszerűen sérülésekkel, szégyenérzettel, félelmekkel, kudarcokkal nőjenek föl a gyerekek. Istennek az a célja, hogy és itt hadd tegyem zárójelbe. Én egyházi gimnáziumba érettségiztem. Ez 89 előtt kicsit más jelentett, mint a mostani érába. 77-be érettségiztem, 73-tól 77-ig akkor más közeg volt. Más jelentett az, hogy katolikus gimnáziumba jártam. Más jelentett az emberek között, és a hozzám velem egykorúak között. Én a végén, én nem voltam még keresztény, de elhatároztam, ha én fölnövök, gyerekeim lesznek, soha nem fogom őket vallásos iskolába járatni. Soha nem fogom őket keresztény iskolába járatni. Soha. Eldöntöttem. És tudod miért? Mert azt láttam, hogy ott voltak egy réteg, egy bigott réteg, volt egy réteg, aki ilyen lázadós réteg, de a lázadós rétegnél azt láttam, hogy sokkal szélsőségesebben lázadtak, mikor kikerültek bizonyos korlátok közül, mint egy átlag normál világi. Akár szexuális, akár más szabadosság területén, drog területén, bármely területen. És akkor elhatároztam, hogy ha gyerekünk lesz, meg fogom tanítani a konfliktusokat időbe földolgozni, és meg fogom tanítani, hogy már akár óvodába, iskolába tanulja meg az identitását, megélni. Ne szégyelje azt. Ehhez pedig folyamatosan lépésről lépésre kapnia kell a befolyásokat, és meg kell tanítani, megélnie azt, hogy ő kicsoda. Tudjátok, miért mennek el sok keresztény család gyerekei a világba, tinédzserkorba? Mert nem akarják azt a pályát se fölvállalni, se élni, amit a szülők vagy a család tagjai értek. Viszont föl kell készíteni őket, hogy az ne szégyeljék azt. De ezt nem tudom másképp fölkészíteni, csak hogyha valamilyen módon beleviszem az atyával való közösségbe, kapcsolatba. És dolgozok azon, hogy a mennyei atyának a szeretete, természete valahogy rajtam keresztül tudjon működni. És hogyha hibázok, akkor ahogy elhangzott, merjem azt fölvállalni és korrigálni. Amen. Tehát az ördög mind gondolkozik? Azon gondolkozik, hogy hogyan tud olyan problémákat, megkötözöttségeket, akár gondolj bele gyűlöltségről, fájdalomról, félelemről, ami bele tud vinni egy otthonba, hogy olyan módon, hogy az a probléma, megkötözöttség már a következő generációnak is csomagja legyen, mert akkor eleve megoldott egy csomó problémát. Mármint őnek egy csomó kísértéssel nem kell gondolkodnia, dolgoznia, mert úgyis a generációs átok, a deformáltság már elvégzi a munkáját. Nem fognak hinni, nem fognak reménykedni, nem lesznek bátrak, nem lesznek kezdeményezők, nem lesz nekik reményük, nem lesz pozitív jövőképük. Az ördögnek ez a célja. És én úgy hiszem, hogy szülőként, ez a harmadik, szülőként nekünk nem csak lehetőségünk van, hanem felelősségünk egy döntést hozni, vajon milyen pályára állítjuk a gyerekeinket. A családunkat,
vajon generációs áldás erőművé és forrássá tesszük, vagy pedig a családunkat egy generációs átok forrássá akarjuk tenni. Az a helyzet, hogy nincs más. Mit akarunk átadni és átörökíteni a gyerekeinken keresztül generációkon át? Áldást vagy átkot? Nincsen olyan, hogy semleges. Nincsen olyan, hogy majd, hát én úgy nevelem a gyerekemet, hogy megadom neki a szabadságot, hogy amikor majd eljut egy olyan korra, akkor dönts el, hogy hindu vallást akar, buddhista akar lenni, vagy akár iszlám követő, vagy akár nihilista, vagy akár alkoholista, vagy akármilyenista. Nem. Újból odajuk adok ki. Ez nem az Istentől kapott szabadsággal való élés. Az Istentől kapott szabadsággal való élés az, amivel kiválasztotta Isten Ábrahámot. Mivel választotta ki Isten? Miért választotta Ábrahámot az Úr? Mert tudom, azt mondta, tudom, hogy meg fogja parancsolni, és megtartatja az ő fiaival, és a fiainak fiaival is mindazt, amit én neki parancsoltam. Ez azt jelenti, hogy nem volt más lehetősége a gyerekének. Nem volt az unokájának sem más lehetősége. Ezzel lehet nem egyet érteni, de leszögeztük az előző tanítás végén egy közös imába, Darko vezetett bele, és tanúk vannak rá, hogy kimondtad, hogy Uram, minden egyes szavadat elhiszem. Ez benne van. Így van. Tehát az azt jelenti, hogy lehetséges olyan családot fölállítani, amely egy generációs áldást indít el. Még akkor is lehetséges, ezt kérdezed, hogyha az előttem levő generációs átkoknak nem csak a putonyait, hanem egész teher vagonjait, szerelvényeit szedték össze. Lehetséges. Lehetséges, mert Krisztusban meg lehet állítani a generációs átokvonalakat. Föl lehet abba szabadulni, ahogy azokból szabadulni, ahogy a Galata levél mondja a harmadik fejezet. Hogy Jézus Krisztus átokká és átkozottá lett, érted és értem. És azért, hogy megszabadítson a törvény minden átkától, hogy Ábrahám minden áldását örököljük. De ez nem megy automatikusan. Ehhez konkrétan adott dolgokba hitgyakorlás szükséges. Az áldáshoz is hitgyakorlás szükséges. Meg lehet szakítani, meg lehet törni generációs átörökített átkokat. És a gyereknevelés, ahogy beszéltem, nem rólunk szól, meg még csak nem is a gyerekeinkről szól, hanem a gyerekek fölnőtté válásáról, fölnőtt pályájáról és az utánuk lövő generációkról szól. A negyedik dolog, Isten két szülőre bízta a gyereknevelést. Mert nem úgy van, hogy, és még nem beszélünk elválásról, szétválásról, hanem együtt van a család, de az nevelje az asszony. Én keresem a pénzt, ő meg nevelje. Nem, két emberre bízta, egy apára, meg egy anyára bízta Isten a nevelést. Tudom, hogy komoly problémák vannak a társadalmunkban ez ügybe, mert például ugye a pán, tegnap erről már említettem szót, ugye az apa határozza meg, apa magja határozza meg fizikailag is a gyereknek a nemét. És én úgy hiszem, hogy ebbe is van valami kijelentés, hogy az apától egyfajta identitás származik. Tehát nagyon szükséges az apa a gyereknek az életébe. És figyeld meg, hogy van külön egy életkor, amikor nagyon fontos, hogy ott legyen az apának a jelenléte. Ez a tinédzser, kamaszkor, kiskamaszkor. És figyeld meg, nézd meg a válásoknak a statisztikáit. Mikor történnek egy családba a legtöbb válás? Amikor az első gyerek eléri a kiskamaszkort.
tinédzserkort. A legtöbb válás ekkor történik. Miért? Mert az ördög pontosan tudja. A gyerekek alól az identitásukat szedi ki. Ez világi statisztika, tehát ez nem, ne néz rám, ezt nem én találtam ki, ez hozzáférhető adat. Mert az ördög az szisztematikusan tervez, azért, hogy öljön, azért, hogy lopjon, azért, hogy pusztítson. Isten pedig szisztematikusan akar, hogy dolgozzunk vele együtt, hogy építsünk, hogy áldásba vigyünk. De ahhoz tisztába kell lenni az ördögnek a szándékaival. Tehát az apán keresztül Isten azt akarja, hogy az identitását és az Istentől való rendeltetését is megtalálja a gyerek, és fölismerje. Akár fiú, akár lány. Az apa hajtja tovább az elhívásának, az elhívása beteljesedésének az útján. Az állandóan előre hajtja, hogy betöltse, megfussa azt a pályát, ami az atyának a szívébe van. Természetesen én most általános dolgokról beszélek, ami túlnyomó többségben így működik. Nyilván vannak helyzetek, amikor a hangsúlyok eltolódnak, most így általánosságban. Azt mondja, hogy az apának van egy olyan felelősség vállalása a gyerekéért, a gyereke jövőjéért, ami nem tud letenni, akkor nem lenne apa. Gondoljatok csak bele, hogy a mennyei atya ebben is példát adott, hogy amikor egyszerűen a Ádám, Éva, az ember, az ő képmásai bűnt követett el, elszakadtak tőle, tudatosan függetlenné váltak, és egy ördögi sátáni befolyás alá kerültek. Az atya nem adta föl, ezt ő már pontosan előre tudta, és már mielőtt lett volna Ádám, már a megoldást is elkészítette a Krisztusban, amit gondosan elrejtett. Tehát erről az elrejtett krisztusi megoldásról az ördög se tudott, Lucifer se tudott. Valamit sejtett, mert ugye ez Izajásnál vagy Ezekielnél olvassuk, hogy azt mondta, hogy fölibük hágok a magas felhők a felhők fölé, a gyülekezet hegye fölé oda ülök a messze északra, és hasonló leszek a mindenhatóhoz. Emlékeztek erre? Vagy Izaiás 14, vagy Ezekiel 28 valamelyikben. Valamit sejtett, de nem látott pontosan. A gyülekezet hegye a Sion hegyét, és annak az első pozícióját, a Krisztusét sejtette. És ő azt vágyta, arra vágyott. És micsoda fantasztikus bölcsessége van Istennek, hogy az embert, a bukott embert, akit rávett az ördög, hogy ugyanabba a bűnbe belevitte, mint ami neki volt, a függetlenség, az Isten ellen való büszke gőg, függetlenedés. Isten pont ezt használja a Krisztusban megváltott embert. Nem egyént, hanem a testületi Krisztust. Krisztus testét, az eklézsiát, aki mint miután mennyasszonyi pályát végigfutta, futotta a bárány feleségével, a bárányjal együtt, beül oda a legtetejére, a Sion hegyére, és uralkodik, és az fogja a Lucifert is a gehennába vinni. Fantasztikus bölcsessége van Istennek. És akkor azt mondja, hogy felelősségem van, mint apa, és ebbe a felelősségvállalásba Isten már példát mutatott, példát adott akkor is, amikor látta, előre látta, hogy el fog bukni az ember. Te is nagyon jól tudod, mint szülő, hogy bizonyos dolgokba el fog bukni. És nem tudom megóvni, és bizonyos dolgoktól nem óvhatom meg, de föl kell tudnom készíteni. És föl kell készítenem, ha bukik, mit csináljon, hogy abból ki tudjon jönni jól. Ki lehet jönni egy bukásból jól? Igen, Isten kegyelméből. Kegyelemből, kegyelemmel, Krisztusban ki lehet jönni. Nem jó a bukás.
De mégis Isten föl tudja használni. És mint szülő föl kell vállalni, föl kell venni azt a felelősséget, hogy nem engedem el a gyerekemet. Nem engedem bele akármilyen házasságba se a gyerekemet. Én emlékszem, amikor néhány évvel ezelőtt az Ellen prédikált a saját fiának a nősülésével kapcsolatban. Engem az nagyon megfogott, mert a fia hozzá akart menni, illetve el akart venni egy lányt, aki nem volt jó. Nem az Úrban való pálya volt, lett volna. Nem tudom, emlékeztek-e rá. És ő megmondta a fiának, hogy miért nem jó, Isten beszéde szerint. A fia mondta, de ő szereti. És azt mondta neki szemtől szembe, nem fogod elvenni feleségül, mert addig imádkozok, még meg nem szabadulsz tőle. És így is történt. És amikor megszabadult abból a kapcsolatból, akkor a fia megköszönte neki, most hát szolgálja az Urat, boldog házasságban már gyerekeik vannak, már a gyerekei, már unokák is szolgálnak, de azért, mert nem engedte. Ne sajnáld meg, amikor a rosszat választaná, mert ő azt szeretné. Az egy dolog, hogy azt szeretné. Isten meg nem azt szeretné. Nem azért nem engedem, mert én a nemes pali vagyok, hanem azért nem engedem, mert felelős vagyok a gyerekemért, és félem Istent. És szeretem az Urat. És engedelmes vagyok Istennek, és szeretem a gyerekemet, és hitből, szeretetből és engedelmességből nem engedem. Ha kell, harcolok. A szabadságot bizonyos tekintetben nem tudom elvenni tőle, de nem fogja megcsinálni, mert harcolok és beleharcolom Istennek a terve szerinti pályába. Természetesen ezt nem tudom megfélemlítéssel, nem tudod csinálni törvényekkel, parancsokkal, hanem szellemi eszközökkel. Áldásokkal, proféciákkal, szellemi harccal, könyörgéssel, imával. De ezt csinálnunk kell. Amen. Azt mondja, hogy sokszor úgy gondoljuk, hogy az életet adni, vagy az életadás az, hogy egy aktus. Nemzek egy gyereket, csinálok egy gyereket, és akkor rendben van. Vagy szülök egy gyereket, és rendben van. Az élet adása egy egész folyamat. Mert az élet az nem csak biológiai funkcionálás. Az élet maga Krisztus. És amit a Darko is mondott, lehet, hogy eljön az az idő a gyerekek életébe, amikor kirepülnek, és már a közvetlen felelősség, vagy befedező oltalmazás már nem tőlem kapja, mint szülőtől. De akkor is az életnek a forrása leszek számára. És Krisztus akkor is rajtam keresztül, ha déd vagy üknagypapa leszek, akkor is rajtad keresztül, vagy a feleségeden keresztül tud élet áradni bele. Nem magamhoz akarom, hanem a Krisztushoz, Isten pályájához akarom kötni. De figyeld meg, amikor ezt csinálod, akkor nem magadtól tolod el. Nem távolodik el, ne félj attól. Bárhova megy is el, Isten dolgait csinálva, nem fog eltávolodni tőled, ha az Úrnak a dolgai útjain marad, és az Úrnak a dolgait csinálja. Ne félj attól! Tehát például ott van a terhesség. Terhesség az alatt az apa mind gondolkozik. Máshogy gondolkodik, mint a feleség. Terhesség alatt az apa már azon gondolkozik, hogy mi lesz, amikor megszületik, ezt csináljuk, azt csináljuk, már ezen, már a jövőn gondolkodik. Az anya a mostani dolgokon gondolkodik, hogy mi lesz a jó neki, mit csináljunk, hogy csináljunk, mert a testébe kap teret, és befolyásolja a gyerek légzését, emésztését, alvását, hogy mit teszik, mit iszik, stb. Stb. Tehát ott is a jövőről. Mert az apák tudják bátorítani a gyerekeket arra, a gyerekeiket, hogy túllépjenek a saját képességei korlátain. Egyrészt meg kell találtatni velük, segíteni kell abba, hogy a képességeiket fölismerjék, a talentumaikat fölismerjék, de arra is meg kell tanítani őket, hogy túl tudnak lépni a saját képességeik korlátain.
természetesen hitáltal, kegyelemből, Krisztusban. Nem működik másképp. Tudod, az ördög ezért akarja elvonni az apákat a családoktól. Ha nincs elválás, akkor máshogy. A tévén keresztül, vagy olyan hobbin keresztül, hogy ne vegyen részt, a gyerekeknek az életébe, nevelésébe. Ne engedjétek meg az ördögnek, hogy elvonjon, főleg amikor már elkezdenek a 8-10 évesek lenni. Égető szükségük van az apára. Égető szükségük van rá. Akkor ott van az anya. Gondoskodás, védelem, oltalom, érzelme. Van egy megtartó ereje az anyai szeretetnek. És akkor lehet azt mondani, hogy Isten, mivel atya, akkor az anyai szeretet az nem is Istenből való. Hát a Isten atya. Hím nem ő. Hogy van ez? Istenben benne van? Bizony, beszél a próféta arról, hogy úgy szereti, mint anya a gyermekét. Nem egyszer, nem kettő. Vigasztalja, mint anya a gyermekét. Bizony, nagyon sokszor van erről szó. Mert Isten az embert férfivá és nővé teremtette. Az ember a férfi és a nő. És benne van Istenbe mind a kettő szeretet. És az egyik fajtából a férfibe rakott többet, másik fajtából a nőbe rakott többet. De mind a kettőre szükségük van a gyerekeknek. Igazából az anya az apával hozza létre azt az életet, magába hordozza, ő hozza világra. Bármit tesz a terhesség alatt, a legapró dolgok is ugye befolyásolják, és ezt tudván tudja, befolyásolják a gyerekének az életét, jövőjét, és ezért vigyáz, oltalmazza. Igen. Fogantatástól kezdve életet rak bele, életet helyez bele, életet szól bele, ábrándozik, simogatja, dudorászik hozzá. Nem? Jó, énekel. Okay. De hogyha megnézed, nem csak fizikailag, vagy érzelmileg, de szellemileg is bele van programozva egy anyába, hogy egyszerűen gondoskodjon. Szellemi, lelki, fizikai gondoskodás is valahogy benne van. De általában a uzsonnás csomagot ki készíti el? A férfi nem tudná elkészíteni. Természetesen van, amikor el tudod készíteni. Jó, oké. De figyeld meg, egy anyai szereteten keresztül Isten az oltalmazást, a védelmet, a biztonságot, valahogy ezt tudja megosztani. Egy ilyen megtartó ereje van. Figyeld meg, hogy a gyereked, hogyha egészséges a mindkét szülővel a kapcsolat, akkor hol ide megy, hol oda megy. Nem azért, hogy korduljon, hanem hogy jól érzi magát, bármelyikkel. Mert tudja, hogy egyiktől is mást kap, másiktól is más kap. És jót kap. Aztán ott van, hogy az ördög meg, tudod, azon dolgozik, hogy az anyákat még kisgyerekkorba elszakítsa a gyerekektől. Tehát három nagy válós időszak van a házaspárok szétválásánál. Leggyakoribb, amikor a legidősebb gyerek, az a kiskamaszkorú, tinédzserkorú. A másik leggyakoribb, amikor a gyerekek ilyen kicsik.
Nyilván ennek van egy csomó fiziológiai, pszichikai, stb. Oka, amire visszavezetik, de a gyökér probléma az mi, hogy az ördög meg akarja fosztani a kisgyerekeket az anyai, oltalmazó, gondviselő, életadó szeretettől. Ne engedjük ezt. Tudom azt, hogy ott vannak a felemásigás dolgok. Ott vannak az elvált, egy szülőként gyerekeiket fölnevelő, és akkor két hetente láthatóságba, láthatásba élő szülők. Mit csinálnak azok a szülők? Igazából, még hogyha keresztény vagy, de két hetente látod a gyerekeidet, nem tudod fegyelmezni. Nevelni nem tudod. Az egy látogatás. Sajnos nem. Nincs rá lehetőség már a nevelésre. Befolyást tudok gyakorolni. És meg kell tenned mindent, hogyha ilyen helyzetben vagy, hogy ami még van lehetőség a gyereknek az életébe, hogy befolyásom legyen. Itt most a befolyásom az idézőjelbe. Tehát, hogy a Krisztusnak a befolyását növeljem. Istennek a tervét minél inkább előbbre tudjam vinni. De ne legyetek naívak. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy a gyerekek ezt nagyon ki tudják használni. Az ilyen két hetente, vagy akárhány hetente való látható szülőknél bedurcázik, akkor nem jövök legközelebb, hogyha bármiben helyreigazítást kapna. És akkor mi alakul ki? Hogy megpróbálnak állandóan két hetente a kedvükbe járni, és kényeztetni őket. Mert erre direkt rá is játszanak a gyerekek. Nagyon nem egyszerű és nehéz ez a helyzet, és nem akarok én ebbe bölcs lenni, majd megmondani a frankót, mert ahány gyerek, meg ahány szülő helyzet, annyiféle a megoldandó dolog, tudom. Kérni kell Istentől erre bölcsességet, kijelentést, és Isten a szelleme által fog vezetni. Következő. Ez egy nagyon lényeges, amiről Darko elkezdett már beszélni, hogy segítenünk kell megtalálni a gyerekeinkbe beleültetett talentumokat. És segítenünk kell kifejleszteni a bennük levő ajándékokat. A kérdésem az, le tudod-e írni? Ha most nem, akkor arra kérlek, hogy ülj le a házastársaddal. Ha külön vagytok már, akkor csináld meg egyedül. De a következő néhány napba, vagy egy héten egyszerűen próbáld megfogalmazni azt. És a megfogalmazásod akkor látod, hogy valós, ha le tudod azt írni. Ha nem tudod leírni, akkor meg se tudod fogalmazni. Mert sokan azt mondják, hogy végig gondolják, én tudom, akkor írd le. Le tudod-e írni, hogy milyen ajándékai, milyen Istentől kapott talentumai vannak a gyerekeidnek? Melyek azok a pozitív erősségei, amiben különb, mint más területeken? Ami kiemelkedő, ami pozitívabb? Amire oda kell figyelnem, hogy valóban az a terület legyen, ami bátorítást kapjon. Az a terület legyen, amire segítsek, hogy az kifejlődjön, kibomoljon. Itt megint egy óriási veszély van, hogy vajon ilyenkor tudok-e tárgyilagos lenni, és tényleg azt a talentumot, ajándékot akarom-e fölismerni, amit Isten belerakott, vagy azt, amit én szeretnék? Nagyon becsületesnek kell lenni ezért. Én ilyenkor azt szoktam tanácsolni, ha egyáltalán megkérdeznek a szülők, azt szoktuk tanácsolni, hogy beszéljenek más szülőkkel is. Beszéljenek tanárokkal. De olyanokkal, akik szeretik a gyereket. Akikről tudják, hogy szeretik és becsülik a gyereket. Ne kérdezz olyan tanártól, aki utálja. Én matematikából, fizikából a gimnáziumban végig ötös voltam, versenyeket nyertem. De utált a fizika matek tanárom.
Ő volt a kollégium igazgató. Kirúgott a kollégiumból. Lázadó gyerek voltam. Én se szerettem. De nem jó, hogyha tőle kérdezném meg, hogy mi legyek. Mégis ő rá nézve választottam a pályámat. Ahova mentem egyetemre, rosszul is döntöttem. Tehát nagyon fontos, hogy nem a bölcsesség és az értelem, az okosság számít elsősorban, hogy ilyenkor jól átlásd a helyzetet, hanem Istennek a atyai szeretete. És tudjátok, Istennek a szeretete nem csak keresztényeken keresztül tudám megnyilvánulni. 13 évvel ezelőtt elkerültem egy előtte teljes idejű szolgáló voltam, és akkor utána el kellett mennem világi munkahelyre dolgozni. És egy olyan főnököm lett, aki 2,5 évig volt főnököm, amikor vége volt ennek az időszaknak, én megköszöntem neki. Menet közben én nyilvánosan is megköszöntem a munkatársaimon, 120-valahány, közel 130-an voltak, és ott vezető lettem, én magam is, de megköszöntem 4 szem közt is annak az embernek. Nem volt keresztény, de rendkívül jó vezető volt. Rendkívül családcentrikus volt. Nem engedte meg a flörtöléseket a munkahelyen. Nagyon szigorú volt, akit azt elküldte. És egy csomó dologban rendkívül konzervatív volt. Egy világi ember volt, nem volt keresztény. De nagyon sok minden dolgot egyszerűen jól csinált, mint vezető. És rajta keresztül egy csomó dolgot Isten tudott adni, meggyőződésem, az alatta levő beosztottjainak. Értékeket, látásokat, mintákat, pályákról, képet, életpályákról. Tehát például, hogyha természetes képességeit megnézed a gyereknek, vagy megnézed a személyiség vonásait, milyenek. Nem akarok most ebbe belemenni, nagyon sok jó könyv íródott ezzel kapcsolatban. Nézd meg az alkatát, a karakterét. Az is sok mindent elárul. És amikor nem olyan, mint én, nem olyan, mint a házastársam, az nem azt jelenti, hogy megvert az Isten vele. Hanem más. És meg kell azt látni, hogy mi az, ami Isten belerakott. Jó dolgokat, áldás, életcentrikus dolgokat, és segíteni kell abba, hogy az nőjön. Lehet, hogy alkalmazkodóbb, mint a többi. Lehet, hogy kitartóbb. Lehet, hogy jobban tud lelkesedni valamiért. Lehet, hogy egyszerűen oda tudja aktívabban szánni valamilyen dologra magát. Vagy kíváncsibb típusú. Hogy megy, állandóan kérdez egy területen. Nem tudom. Le tudja kötni egy dologgal magát úgy, hogy elmegy az egész délutánja. És olvas. 2 éves, és olvas. Már úgy csinálja, meg van győződve arról. Nem tudja még csinálni. Vagy mit, most nyilván 2 éves korban azért még ezt nem lehet. Vagy egyszerűen tud koncentrálni dolgokra. Van türelme. Vagy nem tudom, vagy intenzíven képes úgy csinálni dolgokat, mint más nem.
Van, aki úgy elmatott egy-egy feladaton aprólékosan, és végigcsinálja 3 óra alatt, de megcsinálja azt az egy elmosandó kávéscsészét. De remekül, csillog-villog. De... és utána gyönyörködik benne, és megmutatja, hogy milyen szép lett. Van, aki pedig egyszerűen odaszállja magát, és 5 perc alatt megcsinálja az 25-öt. És ő meg abba gyönyörködik, hogy milyen gyors volt. És utána stb. Nem tudom. Van, aki az érzelmeit tudja nagyon jól kifejezni. Nem tudom. Vagy van, aki a fizikai dolgokba. Láttam a Facebookon az egyik őtöknek a kis gyerekét. A gyűrűn csinálja a szabályos bicskát. Tudod, így fejjel lefele, és akkor így. Hú, mondom, életemben nem tudtam megcsinálni. Az enyém mindig csukott volt, a budli bicska. Nem nyílt így ki. Tehát van, akinek meg mások az adottságai, mások a képességei, de erre oda kell figyelni. Van, aki egyszerűen tud rendszeresen, következetesen csinálni dolgokat. Ezek a természetes dolgok. De egy szülőnek felelősségünk az, hogy megnézzük, odafigyeljünk. Felelősségünk az, hogy fölismerjük. És segítsünk neki is, hogy ezt fölismerje. Mert van úgy, hogy elkezdjük megfogalmazni, segíteni, kihozjuk, és akkor amikor ezzel szembesül, azt mondja, hogy ja, ezt nem szeretné. De van ilyen. Vagy pedig a másik terület a szellemi ajándékok, a szellemi talentumok. Ott a Róma 12-ben is van arról szó, hogy a segítő a segítésben intő, stb. Hittel csinálja. Tehát nem csak a 9 szellemi ajándékra gondolok, hanem ami Istentől a szellem által tud kifejlődni. Mert vannak belédültetett ajándékok. Vannak szerzett, menet közben szerzett ajándékok. És vannak olyan képességek, amelyek menet közben szerzel, vagy eleve kaptad, hanem úgy fejlődnek ki. Sokféle van. Ez egy komoly munka, még a mi életünkben is. A kérdésem az, akarod-e egyáltalán, vágysz-e arra, akarom-e, vágyok-e arra, hogy a gyerekem megtalálja azt, amit Isten belerakott? De akkor, ha igen, akkor itt a második. Ahhoz nekem el kell köteleznem magam arra, hajlandó vagyok magammal kapcsolatban is ugyanezt a pályát megfutni. Mert ha magammal kapcsolatban nem veszem föl ennek a felelősségét, gondolod, hogy akkor képes leszel a gyereked életében megcsinálni? Akkor az csak egy nagy próbálgatás, nagy kísérletezés lesz. Oda kell szánnom magamat. Mi a házasság előtt is igyekeztünk megfogalmazni saját magunkról is, meg megfogalmaztuk egymásról is, hogy milyen ajándékokat, természetes és szellemi képességeket látunk magunkba és a másikba. Hogy tisztában legyünk egymással. Mert lehet, hogy én úgy látom, hogy ő neki ilyenje van, ő meg úgy látja, hogy amolyanja van. Lehet, hogy én úgy látom, hogy nekem ilyen ajándékom van, ő meg lehet, hogy úgy látja, hogy amolyan ajándékom van. Hát ezeket egyeztetni kell, de először saját magammal kapcsolatban erőfeszítéseket kell tennem, hogy a gyerekemmel kapcsolatban azokat megtaláljam. Amikor ezek megvannak, egyszerűen, ugye volt szó a szeretett nyelvről, ezzel is nagyon sok jó könyvek vannak, de ebbe is segíteni kell a gyerekünket, hogy ezt megtalálja. Megértse jobban saját magát. Miért vannak frusztráltabb helyzetei? Miért vannak sikeresebb helyzetei? Ugyanazt a szituációt egy más gyerek máshogy, érzelmileg máshogy dolgozza föl. Miért vajon? Ebben segítenünk kell, mint szülőknek. Következő pont, hogy
Mint szülők, őrködünk, sáfárkodunk a gyerek életével kapcsolatban, de nem a miénk a gyerek. Ez is elhangzott. Istené, az Úré. Meg lett vásárolva. Úgyhogy amikor azt mondjuk, hogy a gyerekünk, igazából csak meg vagyunk bízva vele. És mint sáfároknak meg kell tanítanunk a gyerekünket a jó és rossz között való különbségtevése. Minden este imádkozom ezért. Minden este. Tehát több mint 16 éve. Minden este imádkozom ezért. Hogy jó és rossz között tudjon különbséget tenni. A szívébe, a lelki ismeretébe. A jót úgy lássa jónak, ahogy Isten. A rosszat úgy lássa rossznak, ahogy Isten. És van úgy, hogy szól. Már nekem is. Hát igen, előfordul. Vagy nagyon sokat hallgatta a Bibliát. Most is minden nap általában két fejezetet este egyet, meg az étkezésnél, amikor. És ez akkor is felolvastuk, amikor nem értett úgymond semmit, megszületett. Kisbaba korától az ágyba. A szelleme az befogadó képes. Én nem az agyának mondom az Isten beszédét. Csak. Meg kell tanítani az Isten félelemre is. Nem tudom megtanítani jó és rossz között való különbségtevése, ha nincsen meg bennem erre a készség. Nem tudom megtanítani istenfélő életre, ha nincsen meg erre bennem a vágy, az odaszánás. Durvábban fogalmazva, ha nem félem én se Istent. Akkor tudom istenfélelemre tanítani, ha félem Istent. Azt mondja, hogy meg kell tanítanom az engedelmességre. Meg kell tanítanom a szeretetre. Stb. Stb. Volt már szó a határok fölállításáról. Igen. Vannak tilos dolgok, amik abszolút tilosak. Egyszerűen a bensejében előbb-utóbb ki kell alakuljon, hogy ő maga el tudja dönteni a jelenlétemtől, jelenlétettől függetlenül, hogy Istennek mi a kedves. Isten szerint mi a jó és mi a helyes. Ezt el kell érni. Következő terület, 7. Sok mindent, de egy szóval úgy is lehet mondani, hogy a teljes életemet bele kell fektetni a gyerekbe. Jézus azt mondta, hogy én és az Atya egy vagyunk. Én ő benne, és ő én bennem. Tehát az Atya bármilyen volt, mindene, ami volt, belerakta a fiúba. Jézus ezt úgy mondja, hogy ami az Atyáé, az mind az enyém. Tehát ez nem egy követelőzés, hanem ez egy atyai szívből való önközlés. Átadás. Be kell fektetni, és a legnagyobb befektetés a példaadás. Van, amikor egyszerűen fáradt vagy, van, amikor egyszerűen szabadságom lenne arra, hogy ezt csináljak, azt csináljak, ezt ne csináljak, azt ne csináljak, a gyerekem miatt nem csinálom. Vagy a gyerekem miatt megcsinálok bizonyos dolgot. Hogy lássom mintát. Mert amikor ő kirepül, akkor egy csomó dologról meg fog emlékezni. De leginkább nem arról, amit mondtunk neki, hanem amit látott. Így van. Tisztelni, áldani, bátorítani őt. Ezek is elhangzottak. Megerősíteni, előhívni belőlük a bennük levő ajándékot, építeni. Egy nagyon fontos dolog, hogy
el tudjuk Krisztushoz vezetni őket. Ehhez tudni kell, hogy mint szülő, ugye a korintusi levél alapján hitáltal üdvösségre tudom juttatni, amíg a tekintélyem alatt van. 1 Korintus 7 szerint. De ezt valamilyen módon meg kell azt oldani, hogy ez ne tekintélyből legyen, hanem a kegyelemnek egy életére vonatkozó, hogy mondjam, önálló működő forrása fakadjon föl benne. Mert én azt szeretném, és te is azt szeretnéd, ha nem vagy ott, ha nincs ott X vagy Y, akkor is ez a forrás működjön, és merítsen belőle. Ezért utána el kell segíteni a Szent Szellemmel való betöltekezésig is. Nem azért, hogy nyelveken szóljon valaki, nem azért, hogy bizonyos ajándékok működjenek az életébe, hanem azért, hogy ott legyen egy olyan forrás benne, amiből úgy tudjon meríteni, hogy egyrészt saját maga is tudjon tanácsot, vezetést, vigasztalást, bátorítást, örömöt, erőt, szeretetet venni, de ez ki is tudjon jönni belőle. Mert igazából akkor lesz sikerélménye a gyerekednek, amikor azt tapasztalja, hogy rajta keresztül is ugyanúgy tud működni Isten természet fölötti módon, mint a X nagy embereken, Pál apostolon, Péteren, meg a többieken keresztül. A királyság táboroknak ez az egyik célja, amit nyáron csinálunk, a ifi és gyerek táborok. Hogy a természet fölöttit ne csak megtapasztalják, hanem átéljék a gyerekek azt, hogy rajtuk keresztül Isten ugyanolyan szuverén módon tud jeleket, csodákat és természet fölötti módokat megmutatni és csinálni, mint nagy szolgálókon keresztül. És amikor ezt valaki átéli, fiatal vagy gyerek, lehet, hogy a világ, vagy a barátok, vagy a környezet elviszi arra, mert a szülők mondjuk megengedik, de amikor már átélte a természet fölötti, az olyan nyomot hagy benne, ami meggyőződésem, hogy később visszatudja vonni Istennek az útjára. Még egy dolog, amiben nagyon fontos, hogy odaszálljuk magunkat. Évekig imádkoztunk mi is azért, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. Tehát például, hogy hallom és hallgatom, járok ima összejövetelekre én is, járok házi csoportokba, hallom és hallgatom, hogy hogyan imádkoznak az emberek. Nem azért, mert kíváncsi vagyok, hanem azért, mert hogy milyen képük van Istenről. Mert akkor nekem akként kell tanítani, és akként kell más-más legelő területekre vinni a nyájat, mert más, hogyha úgy szólítom, hogy Istenem, meg más, ha úgy szólítom, hogy atyám. Milyen az Isten képem? Évekig imádkoztunk, hogy legyen kijelentése Istenről, mint atyáról. El kell érni azt is, nem csak Krisztushoz kell vezetni, nem csak üdvösségre, nem csak Szent Szellemmel való, most a csakot azt idézőjelben mondom, kell eljuttatni, hanem egy nagyon fontos, hogy az atyáról való szellemi kijelentése eljusson. Istenről, mint atyáról legyen egy képe. Következő 8. A nevelés célja, hogy Krisztus éljen benne. Mindenével, jellemével, karakterével, erejével, szeretetével, mindenével. Ehhez meg kell tanítani azt is, hogy meg tudja őrizni a szívét. Fiú-lány kapcsolatok, már korán el kell kezdeni, sajnos ebbe a világba már óvodáskorba. Ebbe a világba óvodáskorba el kell kezdeni erről beszélni, mert már van úgy, hogy első, másodikos általános iskolában ott lesmárolná a lány. Tehát olyan világban élünk. És tanítani kell a gyereket. És nem hunyhatom be a szememet. És nem mondhatom azt, hogy ó, hát mi keresztények vagyunk, nekünk ez nem probléma. És a nevelés az nem szabályok felállításáról szól,
sokkal inkább kapcsolatokról, mint maga a királyság is. Úgy tudok nevelni leginkább, és úgy tudsz egy krisztusi nevelésben részesíteni gyereket, hogyha megfelelő kapcsolatokba beleviszed. És megtanított kapcsolatokat, megfelelő kapcsolatokat kiépíteni, és a kapcsolatokban megmaradni, megtartani azt. Ezek a legfontosabbak. Ahogy egyre inkább kezd érettebbé válni egy gyerek, figyeld meg, a korlátokat annál inkább szélesíted. Az elején nagyon szűkek a korlátok. Miért? Mert nem engeded ezt se, meg azt se, mert tudna olyan dolgokat csinálni, ami komoly károkat okozna saját magába. Ahogy egyre több mindent sikerült megtanítani, egyre több mindenre sikerült nevelni őt, egyre inkább tudnak tágulni a határok, a mozgástere. Egyre több mindenben tud szabadon dönteni. Mert már egyre több mindenben tud különbséget tenni. És ahogy a felelősség, a döntésének felelősségét képes fölvállalni, és a döntés képesség felelőssége növekszik, úgy a mozgástere is ennek mértékében tud növekedni. Ez mindenben igaz. Nem adsz oda egy elsős gyereknek, egy 5000 forintos zseppénznek. Mert hazajön egy szatyor nyalókával. Ha hazajön a nyalókával. És akkor a butikosnak adtál 5000 forintot. Ennyi, de abból, ja. Tudod, ahogy egyre inkább a külső, a döntéseinek felelősségét, ahogy egyre inkább képes átlátni, fölvállalni, és azzal élni, egyre inkább a külső törvények, vagy a külső parancsok általi korlátok belső szívbe írt törvényekké válnak, amit nem te parancsolsz, hanem Isten már beírja a szívébe a szellem által. És belülről tudja eldönteni, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez jó. A nevelés az nem szabad, hogy manipulálás legyen, nem szabad, hogy leurolás, megszégyenés vagy megfélemlítés legyen. És akkor van egy terület, amire muszáj odajukadjunk, a fegyelmezés, intés, fenyítés, dorgálás. A fegyelmezés alapja az Istennek a személye, Istennek a tekintélye, Istennek a beszéde, értékrendje, Istennek a szeretete. És figyeld meg, a fegyelmezéshez attól van hatalmunk és tekintélyünk, hogy Isten alárendelt életet élünk. Ettől van legális tekintélyünk és hatalmunk. Ez egy nagyon fontos. És ahogy látják a gyerekeink, hogy engedelmességben járunk Isten felé, Isten beszéde felé, vagy Istentől származott, átruházott tekintélyeknek is engedelmességbe járunk, ezt látják, ők is örömmel alárendelik magukat. Nem kérdés akkor. A probléma akkor van, hogyha azt látják, hogy én nem tudom ezt megcsinálni. Akkor probléma van. Ugye a fegyelmezéshez szükséges először is a szeretet. Szükséges a hit, az engedelmesség, odafigyelés, türelem, idő. És az időt aláhúzom még egyszer. Zsidó 12:10. Földi apáink rövid ideig fegyelmeztek, fenyítettek bennünket, ahogy nekik tetszett. Isten azonban a mi érdekünkben fegyelmezés nevel. Azért teszi ezt, hogy a szentségében részesüljünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Emlékszel-e arra, amikor először kaptál otthon fenyítést? Én először emlékszem apám első pofonjára. Én elmondtam, nem akarok, az a karácsonyfás, fenyőfás dolog.
Megtaláltuk a padláson a széna mögött a karácsonyfát. Ugye nekünk azt mondták, hogy az angyalka hozza. És akkor a kisebbik bátyámmal azt mondtuk, hogy hát ha eldugjuk, megtalálja-e az angyal. És akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfá? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, és akkor levittük a padlásról, és bevittük a szalmak, az a belsejébe közepén vágtunk egy nagy lyukat, és oda bevittük. Ha ott is megtalálja, akkor frankó. Igen, de a nagyobbik bátyám látta. Ez csak később derült ki. Eljött a karácsony napja, és akkor ebéd előtt volt ez, és akkor apám kihív bennünket a fészerbe. És akkor megkérdezte, hogy láttuk-e a fenyőfát. Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas, nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele? Nem, mi a fenyőfá? Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kim

0: Láttuk-e a fenyőfát? Milyen fenyőfát? És akkor apám egy magas ember. Tehát nagy, magas ember. Nagy, hatalmas nagy tenyerével. És akkor megkérdezte még egyszer, hogy nem láttátok a fenyőfát? Nem találkoztatok vele?
1: Nem, a fenyőfát.
0: Nem járt erre fenyőfa. És kaptam egy hatalmas nagy pofont. És akkor nem várta meg tovább. Most azt mondta, most gondolkozzatok, mindjárt visszajövök, és mondjátok el még egyszer a kérdésre a választ. És akkor kiment, nem sokára visszajött, persze ott sírtunk, védtünk, és akkor mondta, hogy na, láttátok-e a fenyőfát? Láttuk. És akkor azt mondta, hogy soha többet nem szeretne, hogy hazudjunk. Emlékszem erre, a nagy pofon volt. És azt gondolod, hogy brutális lehet, de muszáj volt. Azt mondja, hogy azért fegyelmez, azért int, hogy a szentségéből részesedjünk, hogy olyanok legyünk, mint ő. Nem lehet kikerülni ezt egyikünknek se. Se azt, hogy részesedjünk belőle. Ha ezt a szüleink elmulasztották, akkor szeretném nekek elmondani, nincs késő. Itt vagyunk mi pásztorok. De Isten felhasználja, tetszik vagy nem tetszik, felhasználja ebben a férjedet is, a feleségedet is. És felhasználja házi csoportvezetődet, felhasználja a gyülekezetvezetőt is. És ez nem csapás, higgyétek el, ez áldás. Neked. Ahogy elmondta a Steve tegnap, nem egy nagy öröm megverni a gyereket. De muszáj, néha. Zsidó 12:7. Fogadjátok el, vessétek alá magatokat a fegyelmezésnek és fenyítésnek, tekintsétek ezt a mennyei édesapátoktól jövő megfegyelmezésnek, mert ez azt bizonyítja, hogy Isten úgy bánik veletek, mint fiaival, hiszen minden fiút megfenyít az apja. Ez igaz. Ha nem voltál megfenyítve, akkor nem vagy apa. Vagyis nem vagy fiú. Igen. De akkor nem tudsz nevelni se. Annyira elhumanizálódott, jól mondom. Annyira humanistává vált a társadalmunk, hogy az tragédia. Más testvérek, más a gyerekverés, meg más a fegyelmezés. A fegyelmezés a tetteinkért való felelősségvállalás. Meg kell tanítani, hogy a tetteinek van következménye. És meg kell tanítani a szeretetből való engedelmességre. János 14:15-ben Jézus azt mondja, ha engem szerettek, a parancsaimat megtartjátok. Nem mondhatom azt, hogy szeretem az Urat, ha nem tartom meg az ő parancsait. Természetesen nem lehet kikerülni más területeket sem, nem lehet haragból, indulatból. Amiben a fegyelmezésnek kell történnie, megbocsátás, elfogadó szeretet. A fegyelmezésnek megtérést, megváltozást kell eredményeznie. Addig kell ezt csinálni valamilyen módon, különböző utakat, módokat találni, hogy nem éred el a megtérést és a megváltozást. Nem elég, hogy sajnálja. Nem elég. Nem elég pusztán egy külsőséges változásba bekényszeríteni. Hanem a motivumaiban, a szívében, a gondolkozás módjában kell elérni a változást. A fegyelmezésnek különböző szintjei vannak, Ellen erről tanított, erre nem akarok belemenni a 12:5-6-ban. Csak fölolvasom. Elfeledkeztetek-e az intésről, amely nektek, mint fiaknak szól? Fiam, nevezd meg az Úrnak fenyítését. se meg nem

0: se meg ne lankadj, ha ő dorgál téged. Mert akit szeret az Úr, megdorgálja, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Itt olyan szintek vannak, amiket az a helyzet, hogy a harmadikat jobb, hogyha nem ízleli meg egyik se. Az már egy ördögi befolyásnak való ostorozás, korbácsolás, átengedés. Jobb, hogyha nem. A János 19.1-be fordul elő még egyszer ez a görög szó, amikor Jézust megkorbácsolták. Sehol máshol nem. Ez a két hely, ahol előfordul az Új Szövetségbe. És nem akarok a tartalmába belemenni. Csak most felolvasok néhány Biblia verset. És szeretném, hogyha megkapjátok úgyis a jegyzetet, mert most már kész van, tehát ez most hamar véglegesedik. A maga álnokság, példabeszédek 5.22-23. A maga álnokságai fogják meg az istentelent, és a saját bűnének köteleivel kötözik meg. Meghal fenyíték híján, és bolondságának sokossága miatt támolyog. Tudod, miért hal meg? És itt szellemi dolgokról van szó. A fenyítés miatt. Tudod, hogy miért megy el sok hívő családból gyerek a világba? A fenyítés híjával. Híjából. Híja miatt. Hiánya miatt. Ezért. Példabeszédek 10.17. A bölcsesség megőrzőnek új élete van. A fenyítéket elhagyó pedig tévelyeg. Szeretnéd azt, hogy a gyereked bolyongjon, mint egy vak, egész életébe tapogatózon? Nem szeretnéd. Ha nem szeretnéd azt, hogy egész életébe tévelyegjen, akkor a fenyítést azt be kell tervezned. Ha nem adódik magától, meg kell keresnem a helyet. Erről is beszél a Biblia. Példabeszédek 13.18. Szegénység és gyalázat éri azt, aki megveti a fenyítést. Tehát meg kell azt nézni, hogy a mi családunk, ha családi, familiáris generációs szegénységről van szó, farokságról van szó, akkor vajon mi annak a gyökere? Meg kell nézni akkor a családunkba fölfele, hogy a fenyítés hogyan működött. Igazságban, krisztusi módon vagy nem, ha nem, akkor egy új kezdetet kell nyitni, és meg kell ezt tanulni. Példabeszédek 13.24. Aki megtartóztatja a veszélyét, az a saját gyerekét gyűlöli. Aki pedig szereti a gyerekét, megkeresi őt fenyítékkel. Van úgy, hogy volt úgy, Kati mondjuk panaszkodott, hogy ez vagy az a probléma van, hogy hát fenekeljem el a gyereket. Akkor már ugye hát nem 2-3 éves volt, hanem több, és mondtam, hogy jó, csak az okot találjam, tehát hogy lássam. És megtaláltuk az okot. Kivártam, de mondtam, és elmondtam, leültem, és elmondtam, hogy azért csinálom, mert szeretem. Azért csinálom, mert szeretem az Urat. Engedelmeskedek neki, és azért csinálom, mert hiszek Isten beszédébe, hogy amikor elfenekelem, akkor ez ő benne egy olyan jó gyümölcsöt fog eredményezni, amiért hálás lesz. El szeretném azt is mondani, hogy sokszor egy-egy rácsapással rosszabbat csinálsz, mint ha elfenekelnéd rendesen. Isten úgy csinálta ezt itt hátul, hogy sok mindent kibír. Higgyétek el, rácsapsz a gyerekre, az nem ér semmit. Legyen kevés, de emlékezetes. Ha holnap nem emlékezik arra a fenekelésre, akkor nem érted el a célodat. Nem kell neked minden nap megverned, meg minden héten megverned. De ha nem emlékezik rá egy hét múlva, akkor nem érted el a célodat. Gábor, emlékszel, nem kell mondani, hogy mikor. Emlékszel, hogy mikor lettél utoljára elfenekelve? Nem kell mondani. Igen. Emlékszik rá, hogy mikor. Példabeszédek 19-17. Fenyítsd meg a te fiadat, mert még van remény felőle. De annyira ne fenyítsd meg, hogy megöld. Tehát Isten szab határokat. Példabeszédek 22-15. A gyermek elméjéhez van kötve a bolondság, az ostobaság, de a fenyítés veszélye messze előzi ő tőle azt. Jobb, ha nem kézzel csinálod. A kezet Isten arra tett, arra alkotta, hogy áldjunk vele. Én nem kézzel csináltam, soha. Vagy veszővel, vagy fakanállal, vagy dobverővel. És nem úgy, hogy ruhán keresztül, ruha le, gatya le, fölfektetni a térdemnek, Katit megkértem, menjen ki. És nem jó érzés, hidd el, nekem se jó érzés. De nem kellett sokszor csinálni. És itt nagyon, testvérek, szülő, példabeszédek 23-13. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet. Legtöbb szülő ezzel csinálja a legnagyobb bajt, hogy megsajnálod. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, nem hal bele, ha megvered bottal. Ez így van szó szerint. Ne sajnáld megfenyíteni a gyerekedet, mert nem hal bele úgyse. De tudod, azt mondja a példabeszédek 29-15, a vesző és a dorgálás bölcsességet ad. És a 29-17 azt mondja, fenyítsd meg a te fiadat, és békességet hoz az neki. Tudod, amikor megvan minden egyes ilyen zsidókhoz írt levélben is azt mondja, hogy de utóbb a békességnek, igazságnak békességes gyümölcsével fizet azoknak, akik általa gyakoroltatnak. Amen. Erre szeretnélek kérni benneteket, hogy ne sajnáljátok meg, mert ez egy manipuláló eszköz lehet a gyerek életébe. Én is azzal szeretném befejezni, amivel elkezdtem, amivel Darko is befejezte. Legyen egy eltökéltség, elkötelezés arra, ami rajtunk áll. Törjünk meg, állítsunk stoppot minden családi, generációs, familiáris átokvonalnak. A Krisztusban aktív hitgyakorlással. Ugyanakkor nyissunk Krisztusban hitáltal, profétálással, áldásmondással és példaadással egy új generációs, családi, familiáris áldásvonalat. És állítsuk rá a gyerekeinket erre. Amen. Mennyei Atyám, hálát adok neked, és köszönöm a te szeretetedet a házasságról, a gyereknevelésről, a szülőségről, és minden másról. De most ezekről beszéltünk. Sok minden elhangzott. Tudom, hogy az agyamban van még üres hely. És lehet, hogy nem fért oda be. Lehet, hogy nem emlékszem rá, de a szívemmel azt mondom, befogadom ezeket. Az egészet, ami elhangzott tegnap, tegnap előtt és a mai napon. És segítségül hívlak. Segíts meg, Jézus Krisztus. Menj el, édesatyám. Kedves Szent Szellem, szükségem van rád, hogy megfussam azt a pályát, amit te terveztél. Segíts meg abban, hogy tudjak olyan szülő lenni, hogy ráállítsam a gyerekeinket arra a pályára, amit te terveztél nekik. Egy generációs, nemzedékeken átívelő áldáspályára. A Jézus nevében. Amen.
1: Elhangzott Házasság és gyereknevelés című tanítássorozat, 10. része, melyben Nemes Pált hallottuk.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli fundamentumok.
3: A Rádió Sansz műsorán.

0: konkrét, mint a piroska és a farkast. És akkor csak ennyit találtam ki, hogy fiam, van 10 autód és 2 garázsod. Hogy áll be a 10 autó?
1: Aha.
0: És abban a pillanatban azt mondta, egyikbe beáll egy, akkor a másikban. Azt mondta, apa, bármekkora lehet a garázs? És akkor elkezdett ő már azon gondolkodni, hogy azonos autónyi fér be egy garázsba, tehát hogy mind a kettő garázsba, mondom, akár beleférhet úgy is, hogy 10 autó egy helyre, és a másikra nem áll semmi, és egészen úgy, hogy te osztod el, hogy hogy férnek be. És elővettük a 10 autót, és csináltunk 2 garázst. Pillanatok alatt megoldotta, és utána már ő nem a 10-es bontás volt a probléma, hanem azt kérdezte, hogy tanárnéni, ez a garázsos feladat? És a tanárnéni meg nem tudta, hogy mi az a garázsos feladat.
1: Óriási. Nagyon köszönöm, hogy ezt felhoztad. Én tudom azt, hogy saját gyermekeitek kapcsán, a magatok kapcsán is, tehát a saját példátok kapcsán is tudtok ebben a témában sok érdekességet megosztani. És azt is nagyon köszönöm, Dorka, hogy a tanodáról így ilyen dolgokat elmeséltél. Szóval elképesztő munkát végezhettek ti ott hosszú évek óta. Tehát amikor nem arról van szó, hogy a kémia tankönyv 83. oldalán nyisd ki, és akkor kezdjük öt, hanem körönvágással kezdjük. Szóval ez hihetetlenül szép történet, akkor is, hogyha nagyon nehéz. Lejárt az időnk, de akkor hadd kérjelek arra benneteket, hogy folytassuk onnan, hogy a különleges bánásmódot igénylő gyerekekkel foglalkoztok a tanodában, Dorka, ahogy foglalkoztok. Bocsánat, nem sok ember tud róla, ti dolgotok, ti gondotok. De mi van az iskolában, mi van a sportban, mi van a játszótéren, amikor ezek a gyerekek ugyanúgy ott megjelennek, mi erről a véleményetek és a meglátásotok? Folytassuk innen. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm is a lehetőséget.
2: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzser országból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Hitünk alapjai.
1: Hitünk alapjai.
0: Apostoli fundamentumok.
1: A Rádió Sans műsorán.
2: A következő percekben Nemes Pál Kapcsolatok című tanítását hallhatjuk.
3: Kapcsolatok a téma. Ugye ez a második modul már a Blast iskolába, ami a Békesség házának az oszlopairól szól. A Békesség házai, hogy miről is szólnak, amikor Jézus kiküldte az ő tanítványait kettesével, és azt mondta, hogy menjetek el minden faluba, városba, és menjetek be egy házba, és ha ott befogadnak benneteket, akkor maradjatok ott, és onnan szóljátok Isten királyságának az örömhírét, onnan induljatok ki, amikor gyógyítotok, amikor szabadítotok, amikor beszéltek hitet, reménységet az embereknek, maradjatok ott azon a helyen. Na, ez a Békesség háza, ami befogadja nem csak Isten királyságának az üzenetét, hanem az ezen üzenetet hordó, vivő Isten küldöttjeit. A Békesség háza az, ahonnan Istennek a királysága, mint egy hídfő állásról tudja terjeszteni és tovább terjedni az ő, Isten az ő szabadításait, az üdvösséget, gyógyulásokat. Egyszerűen Isten királyságának az alap elveit. Volt egy látása Franznak jó néhány évvel ezelőtt, és igazából így is indult a Blast, hogy Európába minden településen legalább egy békességháza épüljön föl. Így egy cél az is, hogy Magyarországon is minden, nem csak minden városba, hanem minden faluba, minden településen legyenek békességházai. Olyan otthonok, ahol Isten királyságának az alapelvei tudnak érvényesülni, ahol az emberek menedéket tudnak kapni, föl tudnak épülni, helyre tudnak állni, Istennek a szabadítását meg tudják tapasztalni, mert tudja az az otthon, illetve az otthonnak a lakói, tudják, hogy hogyan lehet Istennek a természet fölötti erejét megragadni, behúzni, és belevinni, beleadni emberek életébe, hogy azok meggyógyuljanak, megszabaduljanak, és elkötelezett tanítványokká váljanak Isten királyságot terjesztése számára. Na, ezek a békesség házai, és ugye a négy fő alap pillére, az első kettő az elmúlt modulon volt szó, első kettőről a házasság, és a másik pedig a gyereknevelés, és a harmadik, negyedik lába pedig a kapcsolatok és a pénzügyek. Úgyhogy ez a hétvége most a kapcsolatokról és a pénzügyekről szó, és az előző modullal az összekötő kapocs, amiről beszélt a Steve is, hogy a gyermekségről, Isten gyermekségből eljussunk a férfiúságig, egy felelős korig, amikor tudunk uralkodni már, mint királyok, és tudunk, mi volt a hatodik? Ez az, a Dark Óra néztem pedig, és az ősz eszembe jutott csak. Az a nyugdíjaskor. Halleluja. Tehát a kapcsolatok. Ez igazából csak bevezetés a kapcsolatokba. Bevezetés az Isten királysága szerinti, vagy más módon az Atya szíve szerinti kapcsolatokba. Én erről fogok beszélni ma. És holnap lesz ez részletezve. Barátságok, meg egyéb különböző szintű kapcsolatokról. Azt mindenképpen leszögezhetjük, hogy Istennek a királysága, vagyis az, amire elhívott bennünket az Úr, az kapcsolatokban nyilvánul meg. Nem tudjuk megélni az elhívásunkat csak a kapcsolatokban. Nem tudom megtalálni az elhívásomat, nem tudod megélni azt, amire Isten kigondolt, eltervezett. Nem tudod megtalálni a benned levő ajándékokat, csak a kapcsolatokban. Egyik kedvenc biblia versem, mint ismeritek többen, a Példabeszédek könyvében, hogy ahogy a víz megmutatja az embernek az arcát, ahogy a pataknak a víze megmutatja az ember arcát, úgy az egyik ember szíve megmutatja a másikét. Vagyis az emberi kapcsolatokban tudod megtalálni, fölismerni azt, hogy igazából ki is vagy, milyen ajándékok vannak benned, mert egy dolog az Úrral való kapcsolat, de az Úrral való kapcsolat, hogyha nem kapcsolódik emberekhez közben, vagy mellette valaki, akkor a realitásoktól nagyon könnyen elszakadhat. És az Úrral való kapcsolat mellett elengedhetetlen és szükséges a testvérekkel, barátokkal, szövetséges kapcsolatokban, hogy benne éljek, mert ezeken keresztül kapok olyan visszajelzéseket, hogy igazából mi az én pályám Krisztus testébe, mik azok a kapcsolódások, amelyeken keresztül meg tudom futni azt, amire Isten eltervezett. Tehát, ha megnézed, az elszigetelődéseknek a korában és korszakában élünk, ami azt jelenti, hogy ha megnézed, egy fölmérést néztem, ez 8 évvel ezelőtti fölmérés volt, az azt jelenti, hogy az akkori 8 évvel ezelőtti fölmérés szerint 32%-kal csökkent, ugye az előző 5 évvel azelőtti, tehát 13 évvel ezelőttihez képest, azon családok és házaspárok száma, akik legalább egy hétköznap estét mások társaságába töltenek. Tehát az elmúlt, hát itt a társadalmi fordulat, politikai fordulat utolsó 20 évébe elszigetelődési folyamatokat is láthatunk, a társadalomba elmagányosodási folyamatokat is lehet látni. Olyan folyamatokban vagyunk benne, és aki keresztény, tanítvány, hisz Jézus Krisztusba, ebbe a világban élünk, és hogyha tudatosan mi nem küzdünk ez ellen, az elszigetelődés és az elmagányosodás ellen, akkor óhatatlanul bejön a keresztény élet vitelünkbe és a keresztény élet stílusunkba is az elszigetelődöttség és az elmagányosodottság. Istennek pedig az eleve való célja is az volt, amikor azt olvassuk, emlékeztek, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, amikor ezt a Biblia verset olvassuk, akkor általában csak a házasságra gondolunk. Akkor csak arra gondolunk, hogy Ádám egyedül van, és kellett hozzá egy nő, Éva. De ez nem csak erre vonatkozik, hanem nem jó az embernek egyedül lenni, ez minden egyes társas kapcsolatra vonatkozik. Ez igaz a nőre is. Mert nem azt mondta pusztán, hogy nem jó a férfinak egyedül, hanem nem jó az embernek egyedül. Ugyanúgy nem jó a nőnek sem egyedül, mint a férfinak sem jó egyedül, és itt én úgy hiszem, hogy ez nem csak egy ilyen szexuális hiányból vagy szükségből fakadó dolgokra mutat rá Isten, hanem arra teremtett, arra formált, arra alakított, azért hozott létre bennünket, hogy kapcsolatokban éljünk, kapcsolatokban létezzünk, kapcsolatokban éljük meg az elhívásunk teljességét. Ha belegondolsz, nem való az embernek az egyedül lét. Amikor én még általános iskolás előtt voltam, óvodás, azért nem mondom óvodán, mert sose jártam óvodába. Sokszor játszottam, amikor elvégeztem a otthoni munkákat, amikor nem látta senki, olyanokat játszottam, ami az én világképem szerint Isten szolgálata. Tehát, mit tudom, én volt úgy, hogy papot játszottam, mert meg katolikus családban nevelkedtem. Volt úgy, hogy mint Assisi Ferenc, mert hát láttam tőle egy filmet, hát beszéltem meg, a hangyákat összeterelgettem, és mondtam nekik Istennek a szeretetét, meg a verebeket, stb. Erről beszéltem, de tudtam, hogy én nem akarok pap lenni, ezt akkor is tudtam, és tudtam, hogy én nekem gyerekeim lesznek, tudtam azt, hogy lesz feleségem, mert tudtam, a szívemben benne volt, hogy én nem magányos, sosem leszek magányos. Ezt tudtam. Óvodás koromban totál biztos voltam benne. Ha visszanézek az életemre, sose voltam magányos. És Isten, tudod, vannak ezek a régi vadnyugati filmek, cowboy filmek, ez a magányos vadnyugati harcos, utána a modern emberek, a magányos igazságszolgáltató, igazságosztó, harcos, Rambók, stb. De az a helyzet, hogy ennek semmi köze a valósághoz. Isten úgy alkotott meg férfit is, nőt is, hogy arra van képességed, hogy kapcsolatokban élj. Arra van alapvető vágyod, szomjúságod és éhséged, hogy kapcsolatokban teljesedj ki. Ez természetesen elsősorban Istennel való kapcsolatra vonatkozik, de ez igaz az emberekkel való kapcsolatban is. Amikor szolgálsz emberek felé, mint pásztorként szolgálsz, vagy akár milyen más módon szolgálsz, akkor azt veszed észre, hogy amíg házasság nélkül vannak az emberek, addig arról ábrándoznak, hogy egy kapcsolat majd képes minden hiányt betölteni az életükbe. Aztán, amikor szolgálsz tovább, mint pásztor, vagy akár hogyan, a házasok felé, mert szolgálsz a házasok felé is, akkor azt veszed észre, hogy sok csalódás van, mert az ábrándok nem váltak valóra. Mert az a helyzet, hogy képtelen az a drága betölteni a szükségeidet. Képtelen az a fantasztikus, csodálatos teremtmény betölteni a szükségeidet. Legalábbis mindet. Nem tudja. Bár nagyszerű a házastársad, mégis vannak olyan szükségeid, amit nem tud egy házastárs sem betölteni. Én olvastam egy könyvet a John Ortbergtől, legalábbis egy részét, nem olvastam végig. Ő a végén van egy ilyen összefoglaló, ott pedig az van, hogy a tökéletesség elvárása csak is a felületes kapcsolatok terméke. Tehát amíg te a tökéletességet várod el a másiktól, az azt jelzi, hogy te felületes kapcsolatokat élsz meg. Mert egy idő után, amikor egy szintnél tovább mész bárkivel való kapcsolatba, aki nem Isten, az rájössz, hogy ő nem a tökéletes. Ez biztos. Van, akivel hamarabb rá tudsz jönni, tehát bátorítalak így a velem való kapcsolatba, és lehet, hogy velem hamarabb följön ez a megvilágosodás. Amikor ez följön valakibe, akkor egyből kétfajta döntés jön, választási lehetőség jön, hogy mindenkit ott hagysz, vagy ott akarsz hagyni, és egy döntést hozol, hogy nem akarod magadat kiszolgáltatni. És elszigetelődött, magányos életet akarsz élni. Én szeretném most kifejezetten fölhívni minden jelenlevőnek, és azok minden ismerősének, és az ismerőseik ismerőseinek a figyelmét, hogy ez zsákutca. Olyan korban élünk, hogy ez korszellem. Korszellem a szingliség, korszellem az elszigetelődöttség. Hát emlékszem, amikor 10 emeletes házban laktunk, nem tudtam, hogy kik laknak az emeleten a szomszédba, se jobbról, se balról. Ez a keresztény életemnek az elején volt, és emlékszem, hogy talán 2-3 ilyen albérlet után döbbentem meg, hogy ott élek emberek mellett, és azt se tudom, hogy kicsoda. És utána tudatosan elkezdtem ezen változtatni, hogy akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve. Mert ha nincsen az a zsingliség, korszellem az elszigetelődöttség. Hát emlékszem, amikor 10 emeletes házban laktunk, nem tudtam, hogy kik laknak az emeleten a szomszédba, se jobbról, se balról. Ez a keresztény életemnek az elején volt, és emlékszem, hogy talán 2-3 ilyen albérlet után döbbentem meg, hogy ott élek emberek mellett, és azt se tudom, hogy kicsoda. És utána tudatosan elkezdtem ezen változtatni, hogy akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve.

akarjam tudni, hogy akarja a bensőm azt, hogy kik vannak körülöttem, és itt most nem keresztényekről beszélek, emberekről beszélek. Amikor valaki egy elszigetelődött, különálló, magányos életet, magányos, űrhajós életet akar élni, mert tudod, az aki lebeg, az, aki szellemi, tehát ilyen magányos, szellemi, űrhajós életet akar élni, az elszáll. Tehát az űrhajós is, tudjátok, a tragédiája az lenne, ha nem lenne kikötve. Mert ha nincsen az a zsinór, neki annyi. Egy darabig él, amíg az a hátizsák, meg a tartályok éltetik, stb. Aztán neki annyi. Sok keresztény is úgy van, hogy eljár összejövetelekre, és ezeket az oxigén tartályokat és az éltető készülékeket betölti, föltölti, és akkor kész, lebeg tovább. De Isten rakott rád, nem is egy csomó köteléket, amivel észrevétlenül azt veszed, azon találod magad, hogy már nem is lebegsz, ott vagy a földön, pedig nem akartál benne lenni. Benne vagy X-nek, Y-nak, Z-nek az életébe, benne vagy problémáknak a közepébe. Miért vagyok itt? Olyan jól éreztem én magasságban, szellemben, az Úrral való közösségben magamat. Sose voltál még így, természetesen. Ez az egyik választásod, hogy elmenekülsz. A másik választásod, amikor rádöbbensz, hogy nincsen tökéletes ember. A másik pedig az, hogy döntesz tudatosan, igen, barátságokat és kapcsolatokat választok nem tökéletes emberekkel. Ilyen emberekkel fogom leélni az életemet. És miközben ezt csinálom, én magam is változok. Ő is fog változni. De rájövök arra, hogy ahogy odaszánom erre tudatosan magam, az ő tökéletlensége által fogok tökéletesedni. Tudom, hogy ebbe is lehet egy kis önzés, de van ebbe egy olyan, hogy néha figyelned kell valakit, aki valamit szenvedélyesen szeret, hogy te is megszeresd azt a valamit. Például, sose szerettem pecázni. Nem értettem, hogy mit töltenek annyi időt az emberek ott. Tehát annyi mindent lehetne csinálni. Tudnék úszni, aludni, olvasni, beszélgetni, jót enni. Az meg csak fogja a botot. De jó néhány évvel ezelőtt kiültem egy tópartra, és néztem, hogy mit csinál a két férfi volt, aki nagy pecás volt, és órákig őket néztem. És elkezdtem nem csak elképzelni, hogy mintha már éreztem volna, úgy éreztem, mintha érezném, nem is olyan rossz dolog ez a pecázás. Tényleg van ebbe egy öröm. Mert láttam ezeket az embereket, ahogy csinálták. És tudod, amikor elkezdesz olyan embereket nézni közelről az életüket, akik szeretik, rajonganak az Úrért, egyszerűen szenvedélyesen betölti az életüket az, hogy imádják az Urat. Lehet, hogy előtte meg se fordult az agyamba, hogy lehet ilyet. Én nem tudom, hogy ti hogy lettetek keresztények, amikor én megtértem, én nem voltam az a szenvedélyes imádkozó. Finoman fogalmazva. És egyből ilyen ifjúsági konferenciákra hívtak el barátok, és az volt, hogy a szabad időben is fölmentek a padlásra imádkozni. Mikor le lehetett volna menni a Balatonra, és stb. Ezek meg mentek föl imádkozni, és hát persze az összes ismerősöm fölment imádkozni, hát most hova menjek én is? Hát én is fölmentem imádkozni. És roppant unalmas volt számomra az elején. De hogy ahogy látom,

0: Láttam, be volt csukva a szemük. Érted? Órákon keresztül meg profétáltak, meg, és akkor néztem, hogy mit csinálnak. És valahogy belém jött egy vágy. Belém jött egy szenvedés. Elkezdtem én is néhány nap után, elkezdtem szenvedélyesen imádkozni. Azon kaptam magam, hogy a hét második felén meg se fordul a fejembe, hogy a fürdőgatyát fölvegyem. Mert mikor vége volt az ebédnek, egyből már mentünk föl imádkozni, és órákig imádkoztunk. A kapcsolatoknak óriási ereje van, hogy mit kapsz, mit veszel át azoktól, akikhez kapcsolódsz. Ezért, amikor arról beszélünk, hogy kikkel kapcsolódunk, neked, mint apának, mint anyának felelősséged van, hogy kikhez engedett kapcsolódni a gyerekeidet. Nekem, mint gyülekezet vezetőnek felelősségem, és Isten félelmem, és azt tudom mondani, egy feladatom, hogy oda nézek, hogy kikkel kapcsolódnak az emberek. Hú, erre nem volt olyan nagy lelkesedés, de az a helyzet, hogy azért számomra fontos, mert nem mindegy, hogy kikhez kapcsolódnak. Számodra sem mindegy, hogy kihez kapcsolódik a fiad vagy a lányod. Persze, hogyha azt mondod, hogy dehogy nem, hát ő bölcs és okos, és el tudja dönteni. No, akkor azt mondom, hogy 17-18 éves lányod van, elengeded-e két hétre ide meg oda mondjuk az osztálytársaival, akik mondjuk egy se keresztény. De mindegyik fiú le akar vele feküdni. Vagy csak nem is a fiú, csak. Ma már ilyen él. Igen. Tudod, a legtöbb ember sose szeretné meg Isten szeretni, ha nem látna olyan embereket, akik szenvedélyesen élnek az Úrral. Legtöbb ember soha se tanulnánk meg szenvedélyesen az Urat dicsérni, ha nem látnánk olyanokat, akik belefeledkeznek Istennek a dicséretébe, imádásába. A legtöbb ember soha se szerettünk volna meg imádkozni, ha nem látunk volna olyan embereket, akik örömüket lelik abba, hogy az Úrhoz kiáltanak és emberekért közbejárnak. Nem? Isten a kapcsolatokat, ha megnézed, mindig Istennek és Isten királyi uralmának kell a kapcsolatok középpontjában lenni. Amikor a kapcsolatokban nem ez van a középpontban, akkor valami felkiáltójá van. Akkor már valami oda kell figyelni. Akkor a radar bekapcsol. Mikor a kapcsolatokról beszéltünk, talán egy másfél évvel ezelőtt, akkor elhangzott egy olyan mondat, ami bennem nagyon megmaradt. A kapcsolatok nem azt jelenti csak, hogy akkor nem kapcsolódhatnak a gyerekeink, vagy nem kapcsolódhatunk mi, nem keresztényekhez. Dehogy nem, muszáj kapcsolódnunk, hát úgy tudnak megtérni. Sőt, lehetnek, és jó, hogyha vannak barátok is. De azokban a kapcsolatokban egyáltalán nem ugyanúgy működnek a dolgok, mint egy ugyanolyan értékrenddel bíró személy életébe, ugyanolyan prioritásokat megélő személy életébe. Aki az én szövetséges társam, barátom vagy házastársam. Vele ugyanazok az értékrendek. Egy világban élő emberrel, akivel egy baráti kapcsolatot élek, csak egy irányú lehet. Mert neki nem Isten, és nem Istennek a királyság, a királyi uralma az elsődleges. Ezért nem engedem, hogy én változzak hozzá, én térjek meg hozzá. Nem azért, mert olyan kevés vagyok, meg olyan fölfúvalkodott vagyok, hanem azért, mert tudom, hogy a mindenható Isten, az örökkévaló van bennem. Ő él bennem, és azt akarja, hogy ő megismerje Istent, aki bennem él. Neki kell ehhez változni. Akármilyen szoros kapcsolatot él meg valaki, bár barátság, munkatársi, szövetségi, házastársi kapcsolat, a barátság sem lehet ürügy arra, hogy elnézem a másik, a társam életébe a bűnt. Vagy az Isten fele való engedetlenséget. Vagy a fele való szembemenést. Nem lehet ürügy az, hogy most szeretjük egymást. Persze, hogy szeretjük egymást, de János apostol azt mondta, az ő levelébe, hogy azt szeret engem, aki megtartja az én parancsolataimat. Amen. Tudod, emlékszel, amikor Dávid vétkezett, akkor odaadta a papírt, a levelet Uriásnak, amiben a saját halálos ítélete volt vázolva. Az odaadta olvasatlanul, mert megbízott Dávidba, odaadta Joábnak. Joáb a hadvezére volt Dávidnak, de nem volt barátja. Ha barátja lett volna, egyből fölvette volna a mobilját, és azt mondta, Dávid, hát kapjál már a fejet, ezt nem csinálhatod. Ebből meg kell térni, ez gyilkosság. De ő nem volt a barátja, neki érdekkapcsolata volt vele. Úgy került a pozícióba is, érdekből. A barátságok, a kapcsolatok, mindig nagyon fontos, hogy meglássuk, hogy a középpontban mi van. A középpontban ki van. Ki van a centrumban? Isten van a centrumban? Isten van a középpontban? Az Atya, Jézus Krisztus az ő karaktere, személyisége. A Szent Szellem vezetése, kijelentése, ajándékai. Például jó gondold meg a házasságkötés előtt, hogyha nem tudsz azzal a leendő házastársaddal ezekről, az Atyáról, a Fiúról, Szent Szellemről, ezeknek a dolgairól, megnyilvánulásairól, ajándékairól, vezetéseiről, kijelentéseiről nem tudsz beszélgetni. Akkor ne gondold, hogy főhúzod a gyűrűt, kimondod az igent, és attól a pillanattól kezdve úgy magától megy. Nem. Számomra egy kulcs kérdés volt, hogy olyan embert vegyek el feleségül, akinek van kijelentése, van látása, aki az Úrról, az Atyával, a Fiúval, a Szent Szellemmel való kapcsolatról, és akivel mikor beszélek, akkor inspiráljon, hogy belőlem is kijöjjenek ezek. És én is tudjak olyan dolgokat adni, ami belőle is több dolgot hoz ki. Ez fontos. De ezért imádkozni kell. Ne azért imádkozz csak, hogy megjöjjön a fehér lovon a herceg, hanem hogy milyen legyen. És ne a külsejére gondolsz, az hosszú, szőkehajú, kékszemű, lágy férfi, mint amit a Steve mondott, a Zeffirelli film volt az, vagy melyik Jézus film. A lényeg az, hogy a kapcsolatainkban az első Isten és Isten királysága legyen. Amen. Ebben meg tudunk állapodni. A kapcsolatok tudnak segíteni abban, hogy ki tudjunk jönni a tökéletlenségeinkből. Nem tudom, hogy melyiktek vette azt észre. Lehet, hogy ez csak számomra ilyen nagy fölismerés volt, hogy könnyebben észrevettem a tökéletlenségeket másokba. De segített ez nekem abba, hogy rájöjjek, hogy valószínű ők is így vannak velem. De segítenek a kapcsolatok, hogy kijöjjünk ezekből. Prédikátor könyve, 4. fejezet, 9-12, ismerős. Ezeket a verseket is leginkább ugye a férjek és a feleségekre szoktuk házasságkötésekkor, meg stb. Egyes oktatáskor használni, de nem csak arra vonatkozik. Sokkal jobban van dolga a kettőnek, mint az egynek. Nem azt mondja, hogy egy fiúnak, meg egy lánynak. Jobban van dolga kettőnek, mint egynek. Mert azoknak jó jutalmuk van az ő munkájukból. Ha megnézed azt a héber szót, ott nem csak egy ilyen 8,5 órás munkavégzésről van szó, hanem a harcokról, gyötrődések, nyomások, ezekről van szó. Tehát jutalmuk van, amikor együtt gyötrődnek, együtt kínlódnak, együtt vannak nyomás alatt. Ezeknek fantasztikus gyümölcsei vannak. Miért? Mert ha az egyik közben el is esik, az fölemeli akkor a másik a társat. Aki pedig csak egyedül van, mint a magányos farkas, ha elesik, nincsen, aki fölemelje őt. Ha együtt fekszenek is ketten, persze ezt gondolod, hát ma akkor csak férfi feleség lehet. Ha együtt fekszenek is ketten, megmelegszenek. Az egyedülvaló pedig milyen módon melegedhetik meg? Mondott, hogy erre találták ki az elektromos párnát. Ha az egyiket megtámadja valaki, ketten ellene állhatnak annak. És a hármas kötél nem hamar szakad el. Tehát figyeld meg, ezek a beszédek arról szólnak, hogy szükségünk van a kapcsolatokra, és arra, hogy ápoljuk ezeket a kapcsolatokat. Miért? Mert független attól, hogy mennyire vagyok erős, vagy nem erős, ha van melletted egy hűséges, Úrba bízó ember, egy barát, akkor megsokszorozódik a te erőd. És ez akkor jön ki, amikor próbába vagy. Ez akkor látszik meg, amikor szükségben vagy. Amikor harcok vesznek körül. Akkor jössz rá, hogy a pokol kapui se tudnak diadalmat venni rajtunk. A héten most minden este imádós, dicsőítős összejövetelek voltak, profétáltunk, áldottunk, és fantasztikus dolog. Néhány nap alatt konkrét embereknek az életében láttunk változásokat. Így van? Nem mondom el, hogy miket. De ez azt jelenti, hogy vannak kulcsok, amiket az Úr az eklézsia kezébe adott, hogy tanuljunk meg vele bánni, hogy kinyissunk dolgokat. Vagy van olyan, amit be kell zárni. Van olyan, amit meg kell kötni, van, amit meg kell oldani. De rájövünk egy idő után, hogy ahhoz, hogy nagyobb dolgokat meg tudjunk nyitni, vagy be tudjunk zárni, meg tudjunk oldani, vagy meg tudjunk kötni, nem vagyok elég egyedül. Kimondom ugyanazok a szavakat, és nem történik meg. De amikor testületileg csináljuk meg, és ehhez szükségesek a kapcsolatok. Mert nem csak arról van szó, hogy most sokan mondjuk, hanem arról van szó, hogy úgy mondjuk sokan, hogy a te szíved meg az én szívem egybe van kötve. A te szíved meg a melletted levő szíve ugyanúgy egybe van köttetve. És amikor egy szívvel, egy akarattal kimondunk, oldunk, kötünk, akkor utána a szemeinkkel látjuk, hogy az igaz, és valóságos, és működik. Kapcsolatok ezért vannak. Ha egyedül vagy, akkor legyőzhető vagy. Nem igazak ám azok a nagy kalandfilmek, amikor az egész 2,5 órás filmet, ami persze 25 évet végigölel a történetbe, végigharcolja legalább 3 hadsereggel szembe, sok 10 000 emberrel, mindenki fölött győz, persze néha kicsit elfárad, néha már éppen csak utolsókat tudja kinyújtani a kardért, de aztán végül mégiscsak győz. Tehát ezek el kell felejteni. Nincs ilyen. Ez úgy működik, hogyha testületileg csináljuk. Ez úgy működik, ha nem egyedül akarod megcsinálni. Ez úgy működik, hogy Krisztus testeként csinálom. És benne vagyok a testbe, és kapcsolódok. Nem fog legyőzni az ellenfél. Nem fog legyőzni se a bűn, se az átok, se a félelem, a betegség, se a nyomor. Nem tud legyőzni téged, de ehhez szükséges a megfelelő kapcsolatok. Isten királyságába, amikor élünk, úgy tudunk élni, hogy erről van egy kijelentés. Először is az atyával való kapcsolatról. De Isten királyi uralmáról is szükséges, hogy legyen kijelentésünk. Hogy vajon valamilyen módon lássuk. Izaiás próféta mondja, látsz széles királyságot. A királyt ékességében látják a te szemeid. Tehát az azt jelenti, hogy a kérdés, Isten királysága milyen széles bennem. Isten királysága mennyire tudott kiszélesedni, kitárulni, kitágulni Istennek a uralma a szemeimbe, a szívembe. Ez azért kérdés, Mert ahogy a kapcsolatai tágulnak, úgy tágul Isten királyságáról és királyi uralmáról is a kép. Ahogy kijelentéseket kapok az emberekkel való kapcsolatokról, ahogy kijelentéseket kapok a férjem, a feleségem, a gyerekeim, a szülőimmel, testvéreimmel, szolgáló társakkal, szolgálati ajándékokkal, a gyülekezetbe a többi emberekkel, más gyülekezetekkel, más gyülekezet vezetőivel, más városba, más országba levő gyülekezetekkel való kapcsolatokról. És azokat el tudom helyezni, mint Krisztus testébe, Isten kijelentett igazsága szerint. Az azt jelenti, hogy elkezd tágulni a szívem, a lelkem, a szellemem, és elkezdek szélesebb királyságot látni. És rájövök, hogy sokkal nagyobb, sokkal szélesebb, sokkal hatalmasabb, mint amit valaha gondoltam. Most, amit gondolok, amit tudok, amit ismerek, ami kijelentetett számomra Isten királyságáról, tudom, hogy 5-10 év múlva ennél sokkal szélesebb lesz. Mert nem csak úgy értem az Izajás 9:6-7-et, hogy az ő uralma növekedésének nem lesz vége, hogy az egyre több ember fölött, ez is igaz, vagy egyre több területen, ez is igaz, de úgy is értem és hiszem, hogy én bennem egyre több területet vesz birtokba, egyre inkább kiszélesedik, egyre jobban tud használni téged, egyre jobban tudsz a királyságnak a törvényszerűségei szerint mozogni. A törvényszerűség, a szellemi törvényeket fölismerve, emberek építésére, gyógyítására, bátorítására lenni. Ehhez pedig szükségesek a kapcsolatok. Hogy a kapcsolatokban fölismerjem, hogy mi Istennek az akarata, mi Istennek a terve. 1 János 1, 1-től 3-ig ismeritek azokat a verseket, amiket ott János, ahogy elkezdi a levelét, azt mondja, hogy ami kezdettől fogva volt, amit hallottunk, szemeinkkel láttunk, szemléltünk, kezeinkkel érintettünk az élet beszédéről, ez az élet megjelent, láttuk, tanúbizonyságot teszünk róla, hirdetjük nektek az örök életet, ami az atyánál volt, de megjelent nekünk, amit hallottunk, láttunk, hirdetjük, hogy nektek is közösségetek legyen velünk. És pedig a mi közösségünk az atyával, a fiával, Jézus Krisztussal. Melyikötök tudná azt evangelizáláskor nagy bátorsággal hirdetni? Azért jöttünk, hogy közösségetek legyen velünk. János ezt írta. Tehát micsoda identitása volt a Krisztusban? Micsoda identitása volt az atyával való kapcsolatban? Azért jöttem, azért írom le ezeket, azért prédikálok, hogy közösségetek legyen velem. De ő elmondja, hogy azért írom le ezeket, hogy közösségetek legyen velem, az a közösség, ami nekem van az atyával és az ő fiával, Jézus Krisztussal. Ő tudta, hogy neki olyan közössége van az atyával, tudta, hogy olyan közössége van a fiúval, Jézus Krisztussal, tudta, hogy olyan közössége van Szent Szellemmel, ami bármelyik ember életébe bejön, meg fogja változtatni az életüket. És azt mondta, hogy ezt akarom, hogy legyen közösségetek velem. Ehhez meg kell nyílni, figyelj, nem csak ilyen spirituális módon, ilyen szellemi módon Isten fele, hanem meg kellett nyílni János felé. Meg kellett nyílni az emberek szívének János felé. És bizony, ez így van a hétköznapokban is. Nagyon sok keresztény azért nem tudja átélni az Istennel való kapcsolatnak a mélységét, magasságát, szélességét, hosszúságát nagyobb módon, mert nem nyílik meg a szív a másik ember a testvére felé. Ahogy Pál apostol mondja a korintusiakhoz, hogy szorosságban vagytok, a szívetekbe, nem férünk bele. Arra kérlek, hogy nyissátok meg a szíveteket, hogy beleférjünk. És azt mondja Pál, amikor bele fogunk férni, Istenből fog belétek több férni. Az ő természetéből fog az Atya többet megosztani tudni veletek. Jézus Krisztusnak a karakteréből több minden fog belém férni, hogyha többetek belém fér. Érdekes dolog ez. De Isten a saját képmását teremtett bennünket, azért működik így. Ilyen. 2 Korintus 13-ban a 14-es vers azt írja, 2 Korintus 13, a 10, mondjuk maradjunk a 13-asnál. Van, amelyik verzióban van 14-es is. Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme és az Istennek szeretete és a Szent Szellem közössége legyen mindnyájatokkal. Tehát itt a közösségről beszél, amikor a gyerekeiddel foglalkozol, akkor azért tanítatod, azért neveled többek között, hogy sikeres legyen. De nem az iskolai sikerek fogják sikeressé tenni. Nem a tanulmányi eredmények, a megszerzett diploma minősége, vagy ez, vagy az, vagy amaz, hanem a kapcsolatai teszik őt sikeressé, vagy sikertelenné. A nyelvtanulás nem azért gyömöszöljük, mert hogyha van egy nyelvvizsga, akkor x ponttal több van a fölvételin, vagy akkor x forinttal többet kapsz a munkahelyeden, mert egy átsorolás másik kategóriába esel. Ez is igaz, de nem ezért kell tanulni, hanem a nyelvtudás miért szükséges? A kapcsolatokhoz. Az a helyzet, hogy a mi generációnk itt, ebbe az országba, és tudom, hogy a többség, akkor már nem ez a generáció, de az a helyzet, hogy a mi generációnk az a generáció, ami ezt nem értettük meg. Nyomadtak, mi 12 évet tanultunk oroszul. De nem biztos, hogy most tudnék beszélni. Aga gavarit, i rákupáva vódu. Erre emlékszem, ez a rák meg a holló meséje. Meg a mi atyánkot, mert azt minden, a gimnáziumban minden orosz óra előtt elmondtuk. Katolikus gimnáziumba jártam. Ószlávul. Amit a kutya se ért már. Tanultunk ugye angolt is, de 1977-ben vizsgáztam belőle, és utána nem használtam. És amikor találkozol egy angolul beszélő emberrel, és általában az angolul beszélő emberek természetesen kivétel a jelenlevők, mert a kivétel, mert ők tényleg kivételek, tehát ez nem udvariasság. Általában nem akarnak más nyelven megtanulni. Mert természetesnek veszik, hogy mindenki más angolul fog megtanulni. De Darko is megtanult szlovénul. Steve is megtanul szlovénul. Meg még mit tudom én, hogy hol. Tehát német, meg az úr tudja. De az a helyzet, hogy tudomásul kell vennünk, hogy a magyar az nem világnyelv. Még. Szóval a gyerekeket meg kell tanítani a kapcsolódási képességet, kifejleszteni bennük, meg kell tanítani őket, hogyan kapcsolódjanak, hogyan vegyenek föl, hogyan építsenek kapcsolatokat, hogyan alakítsanak kapcsolatokat. Mire figyeljenek oda a kapcsolatokba. Ez igaz a természetes gyerekeknél is, de igaz a szellemieknél is. Ha házi csoportot vezetsz, gyülekezetet vezetsz. Egyszerűen meg kell tanítani az embereket, hogy hogyan kezdjenek kapcsolatokat, hogyan indítsanak, hogyan alakítsanak, formáljanak. Egy-egy kapcsolatban mire figyeljenek oda? Nem jó, amikor csak az egyik fél dominál, amikor két emberről van szó. Nem jó, amikor az egyik akarja csak változtatni a másikat, az nem jó. a házasságkötésünk elején leginkább én akartam meggyúrni a Katit. Halleluja. De túlélte, azt mondja. Dicsőség az Úrnak. Tudod, sokkal fontosabb a kapcsolódási képesség és kapcsolattartási, kapcsolatkiépítési képesség egy embernél, mint az, hogy milyen IQ-ja van, milyen értelmi képességei vannak. Sokkal fontosabb a sikerhez. Akkor lesz sikeres, hogyha a kapcsolataiba átéli, hogy tud adni, és tud kapni, tud elfogadni. A gyülekezetünkben is látom azt, hogy vannak emberek, akik nehéz, hogy elfogadjanak. Ezt meg kell tanulnunk. Mert sokszor, hogy elfogadjak dolgot, meg kell alázkodnom. Miért? Mert azzal elismerem, hogy az nincs meg nekem. Az hiányzik. De ettől én nem vagyok alacsonyabb rendű. Egyszerűen csak elismerem azt, hogy nem vagyok tökéletes. De attól még, hogy elismerem, hogy nem vagyok tökéletes, hidd el, hogy nem csinálsz semmi rosszat. Egyszerűen csak a realitás érzéke növekszik az embernek. 1 Péter 1.22 az egyik legmarkánsabb biblia vers ezzel a témában itt a bevezetésnél. 1 Péter 1.22. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre tisztítva meg a szellem által, egymás tiszta szívből buzgón szeressétek. Figyeld, a kapcsolatokhoz a kulcs a szívnek az állapota. Tehát, hogy most az van benned, hogy szeretnéd megnyitni egy barátnak a szívét, akkor a kulcs ehhez a te szíved. A te szíved. Ha tartós, jó, építő, számodra bátorító, vigasztaló, szeretett csatorna kapcsolatokra, azért mondom így, mert oda-vissza, kapcsolatokra vágysz, akkor egyszerűen a szívembe be kell, hogy húzzam azt a szeretetet, aminek sosincs vége. Lehetséges ez? Igen. Mert azt mondja, lelketeket az igazság iránt való engedelmességben, képmutatás nélkül való testvéri szeretetre, és itt az emberbaráti, a fileó szeretet, a Philadelphia szeretetről van szó. És erre a szívemet az igazság iránt való engedelmességben tisztítja meg a Szent Szellem. És hogyha elkezd megtisztulni a lelkem, elkezd megtisztulni a pszichém, a gondolataim, az érzéseim, az akaratom. Nem akarom, nem akarom. Na hát ebből kell az igazság iránt való engedelmességben megtisztulni, hogy akarom, akarom, Uram, azt, amit te akarsz, akarom. Egymás tiszta szívből buzgón szeresétek. Itt viszont már az agapaó van, vagyis az a szeretet, ami, mit mond Isten, hogy mikor múlik el? Soha. Ma van 24-e, Szent Iván. Éj. Ugye régen ilyenkor volt a napi egyenlőség. Régen, évszázadokkal ezelőtt, június 24-e volt a leghosszabb nap. A földtengelyének a ferdesége is változik, meg stb. És most már a leghosszabb nap, jelen pillanatban 21-e. De ezért maradt azért a Szent Ivánéi tűzugrás, meg a varázslások, stb. Miért csinálják ezeket? Leginkább a kapcsolatokért. A kapcsolatokért vesznek igénybe nagyon sok varázslást. szerelmi dolgok, házassági, jegyességi, párválasztási dolgok, mind-mind-mind a kapcsolatokért. Ha megnézitek a mágiákat, fehér, fekete mágiákat, legtöbb célja a kapcsolatok. És Isten, nézd meg, amiért eljött, a célja az, hogy a kapcsolatot helyreállítsa. A názereti Jézus és a Krisztus azért jött emberként el, hogy a közösséget, a kapcsolatot helyreállítsa. Itt az van, hogy először az igazság. Lelketeket az igazság iránt való engedelmességbe. Nem működik másképp. Második lépés a lélek megtisztítása. Ez a megszentelődés. Harmadik lépés az őszinte szeretet. És figyeld meg a kapcsolatokba, hogyha nem akar bármelyik fél az igazságnak alá engednie magát, nem akarja az engedést az igazságnak. Most miért abból az öreg könyvből akarod nekem megmondani, hogy mit csináljak? Hát, hozok én neked újabbat is. De az a helyzet, nem tudok jobbat. Mert Isten az, aki formát alakított, tehát ő tervezte el. És ahogy elkezdek engedni az igazságnak, egyszerűen a lelkem készé válik arra, hogy képes leszek szeretni tiszta szívből. Készé válok arra, hogy befogadjam Istennek az agapeó szeretetét, ami már sosem múlik el. Az agape szeretetnek a forrása az maga Isten, mert ő maga az az agape szeretet. És amikor egyre több időt tölt el az ember vele, egyre inkább vele érsz, vele jársz, akkor azt veszed észre, hogy ezt érzed is. Mert van úgy, hogy nem érzed az agape szeretetet se. És akkor azt mondod, hogy hát már nem szeretem. De én szeretem, mert az sosem múlik el. Megkérdeztetem minden egyes házasságkötéskor, mind a két felet, hogy szabad akaratból, tiszta szívből, szerelemből szereti-e. Addig nem adom össze, még nem mondja ki. Ha kimondja, akkor emlékeztetni fogom mindig. Ez a szeretet sosem múlik el. Nem múlik el. Úgyhogy amikor csapkodja az ajtót, megkiabál, meg elválok, meg mit tudom én, mit mond, akkor is miért az a szeretet ezt mondatja veled? Nem szeretem már. Mondom, ilyen nincs, hát az sosem múlik el. Én nem érzem. Hát azt nem mondta a Biblia, hogy te minden percbe fogod érezni, de azt mondta, hogy sosem múlik el. És olyan kapcsolatokban élünk, amiben az agape szeretetet is meg tudjuk élni. Sőt, ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, az emberbaráti fileó szeretetet is képesek vagyunk átadni egymásnak, és el is tudjuk fogadni a másiktól. Én emlékszem, hogy megtérés után is én olyan közösségbe tértem meg, ahol hát két puszival puszilkodva megöleltük egymást. Aztán néhány év múlva egy olyan közösségbe keveredtem egy másik városba, költöztünk, mentem el, ahol hát nem volt meg ez az ölelkezés, meg a puszilkodás sem. Most is oda kell figyelni, mert ha X közösségbe levővel találkozom, akkor figyelni kell, mert hogyha férfit akarsz megpuszilni, akkor gáz van. Akkor úgy néznek rád, hogy te nem vagy. Mert abban a közösségben a férfi csak a nőt, a nő meg csak a férfit puszilgatja. Vagy puszilja meg szeretet csókjával, tisztaságban. De van olyan közösség, amikor a pásztor testvérnek a feleségét akartam, elfelejtkeztem. Hát eltolt a pásztor onnan. Ott volt a Kati is, látta. Pedig a szívem az Úr látta, hogy tiszta volt meg. Ott viszont komoly problémád lehet, hogyha te, mint férfi, valamelyik nőt akarod szent csókkal köszönteni. Az nem működik. Nálunk lehet ezt is, azt is. De tudjátok, nem ez a lényeg, hanem az, hogy a szívedben mi van. Képzeld el, hogy érezte magát Jézus, amikor Júdás megcsókolta. Vajon amikor téged testvér megcsókolt, mindig tiszta volt előtted, hogy mekkora szeretet árad belőle? Vagy mindig teljes őszinte szeretet közlési szándékkal, tisztasággal, bátorító, vigasztaló, fölemelő szándékkal ölelted meg, és köszöntötted a testvért? Dicsőség az Úrnak, hogyha igen. De ettől függetlenül az agape szeretet, az ott van benned. És ha egy tisztaságra, az igazságnak való engedelmességen keresztül megtisztul a lélek, a psziché, megtisztul az élet, akkor azt veszed észre, hogy nem csak az agapé van benned, hanem az emberbaráti szeretet is kiárad. Tudjátok, az embernek Isten adott egy ajándékot, és az a fileó szeretet. Ez egy különleges dolog. Ami nincs meg az angyaloknál. Meg az állatoknál se. Az embereknél megvan. Olyan módon ki tudjuk fejezni a szeretetet, ami benned van az agapé a szellemedbe, amit a Róma 5-5 alapján Isten a Szent Szellem által beléd rak, beléd pumpál, beléd önt, beléd helyez, hogy nem csak ilyen spirituális módon, faarccal csak úgy kidiffundál belőled, hanem egy emberbaráti módon a másikat lelkileg és pszichikailag is fölüdítően, megbátorítóan, megvigasztalóan tud kijönni belőled. Lehet, hogy csak egy gesztus az arcodon keresztül. Isten ezért mondja is, akarja, hogy éljünk olyan kapcsolatokban, hogy az igazságnak engedelmeskedve a szívünk, a lelkünk egy tisztaságban éljen, hogy tudja használni az ő agape szeretetét, hogy az emberbaráti kapcsolatokon keresztül áradhasson, és tudjunk bátorítani, vigasztalni. Tudjátok, én átéltem olyat, egy testvér kezet fogott velem. Nem valami nagy dologra gondoljatok. Kutyául éreztem akkor magam is. Úgy voltam, hogy minek vagyok itt? Nem mondott semmit, csak kezet fogott velem. De a kézfogásban egy bátorítás volt. Semmit nem mondott. Nem mondott, hogy ezt mondja az Úr. Nem ölelt át. Csak kezet fogott velem. De a kézfogásban benne volt Istennek a bátorítása. Benne volt Istennek a szeretete. Benne volt Istennek a vigasztalása. És azt mondtam, hogy érdemes. Uram, megyek tovább. Érdemes. És csak egy kézfogás volt. Hány embernek tudsz te olyan kézfogást adni, amin keresztül, mert az igazságnak való engedelmességre, odaszámva, megtisztul a szív, megtisztul a lélek. Ki tud a te kézfogásodon keresztül Istennek a szeretete áradni? Ki tud az emberbaráti szeretet úgy áradni, hogy az bátorítani fogja? Lehet, hogy egy szó, egy hang nélkül. Egy nagy kérdés. Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet kiáradjon a kapcsolataimba? Minek kell kitisztulnia belőlem, hogy az agape szeretet legyen a kapcsolataimnak a fundamentuma és alapja. Alfája és omegája. Egy szóval mi? Az önzés, az önszeretet. A két asszony egyből tudta. Meg a három asszony. Jó munkát végeztünk. Na ebből kell megtisztulni. Dicsőség az Úrnak. Tudod, az önzés, az önszeretet tudja megmutatni azt leginkább, hogy Krisztus nélkül ki vagyok. Krisztus nélkül mire vagyok képes? Ez az önzés és az önszeretet. És amikor ezt úgy az igazságnak való engedelmességre odaszánva hagyom, hogy ezt kiégesse, kitisztítsa belőlem az Úr, akkor azt veszed észre, hogy a kapcsolataid tartósak lesznek. Ez nem föltétlen azt jelenti, hogy mindenki szeretni fog téged. De tartósan fognak kapcsolódni hozzád. Vagy így, vagy úgy. De tartós barátságokat is így fogsz tudni átélni. Olyan kiszámítható emberek és barátok vannak körülöttem, akikért nagyon hálás vagyok. Régóta, hosszú évek óta ismerem őket. És nem kell tudnom azt, hogy ide megy, oda megy, hova megy, kivel találkozik, mit mond, mert tudom, hogy ki ő. Mert az igazságnak való engedelmességbe együtt szántuk oda magunkat, hogy hadd tisztítson az Úr a szívünkbe, a lelkünkbe, az életünkbe. Átláthatóak vagyunk egymás számára. Kiszámítható. De a tiszta szívből való szeretetre egyszerűen az vezet el, hogy az önszeretet elhal. Az önszeretet csak úgy lárpúrlár nem hal el. Azt valakinek meg kell ölnie. Az igazság képes erre. És hogy alávetem magam az igazságnak, az igazság valami olyan fantasztikus csodát végezel, azt veszed észre magadba, hogy létezik ez, Uram? Tegnap ezért még toporzékoltam. Ma már csak a fejemet verem a falba. Fantasztikus változások ezek. De hogy tovább engedelmeskedek az Úrnak, az ő beszédének, az igazságnak. Ó, hát holnap fantasztikus. Már csak a tenyereimet csapom össze. Lehet, hogy még egy-két morgolódás kicsúszik. De hogy telik az idő, és az igazság egyre inkább uralmat vesz bennem, magam se értem, hogy csinálja ezt az Úr. De már se toporzékolás, se fejfalba verés, se ajtócsapkodás, se morgolódás. Istenem, mi történt velem? És akkor rájössz, hogy hát már élek többé nem én. Él benned a Krisztus. És rádöbbensz, hogy nem is olyan nehéz. Egyszerűen csak az igazságnak való engedelmességre kell odaszállni magunkat. És a többi úgy megy magától. Elkezdjük az igazságnak engedelmeskedő életet, és rájövünk, hogy nem is olyan csúnyák azok az emberek. Tudjátok, mint az a kis óvodás kislány, 4 éves, mindig az apukája vitte el az óvodába autóval. Megbetegedett az apuka. És elvitte az édesanyja az autóba, és este lelkendezve rohan be. Apuka, képzeld el! Ma egy Bacska Jancsival se találkoztunk az uton. Mert az anyuka vezetett. Nem volt se Macska Jancsi, se Paprika Jancsi az útba. De észreveszed azt, hogy a testvérek milyen kedvesek tudnak lenni. Minél inkább engedelmeskedünk az igazságnak, annál több kedvességet találsz a testvérekbe. Azt mondja, hogy a szentekben, akik e földön élnek, azokban van a gyönyörűségem. Így van. Barátom, mennyire élettől elszakadt dolog. Szenté avatjuk azt, aki legalább már 50 éve boldog, gálett avatva. Amikor már minden ember kihalt, aki személyesen ismerte. És akkor szent lehet. Vagy szobrot állítunk neki, miután megölték az apáink, eltelik néhány év, és utána teret nevezünk el róla, meg épületet, meg iskolát. Nem így van? Most nézz körbe, ott van, ki van melletted, mögötted, előtted. Én vagyok előtted. Nézz körbe, hogy kik vannak ott körülötted. Micsoda szeplőket, sömöröket, tyúkszemeket, szellemértelemben látsz bennük. Mibe tudnád megkritizálni? Mivel tudnád jól megsérteni? Mivel tudnál neki fájdalmat okozni? Vajon ehhez kellene több erőfeszítés, vagy pedig ha azon gondolkoznék, mivel tudnám őt építeni? Mivel tudnám őt bátorítani? Mivel tudnám őt megvigasztalni? Mivel tudnék örömöt szerezni? Mivel tudnám kifejezni a szeretetemet feléje? És ahogy az igazságnak engedelmeskedünk, azt veszed észre, hogy egyre inkább följön belőled az utóbbi. Figyeld meg például, amikor valaki a paráznoságról beszél. Prédikáció. Miről beszélek? Tehát elkezdek törvényeket, moralizáló, bűntudatot okozó beszédeket mondani, vagy pedig mit csinálok? Isten beszédét, Isten félelem keltése céljából fölállítom, és utána elkezdem a hitet fölépíteni, hogy legyen hite, hogy ő tud győzni a fölött. Legyen hite, hogy lehet enélkül a bűn nélkül élni. Lehet győztes életet élni. A kapcsolatok, ha az igazságnak való engedelmességben éljük az életünket, azt veszük észre, hogy egyre több jót hoz ki belőled. Azt a dolgot, ha engedelmességben élem meg az életemet az igazság felé, ugyanazt a dolgot sokkal pozitívabban tudom elmondani. Építően tudom elmondani. Sokkal könnyebb egy dolog negatív oldaláról beszélni, hogy mit ne csinálj. Sokkal nehezebb megfogalmazni azt, hogy mit csinálj. Hogy csináld, hogy az előbbre vigyen? Hogy csináld, hogy győzz? Hogy csináld, hogy legyőzd azt? Mert ehhez kell egy hit. Ehhez kell egy kijelentés. Ehhez kell valami, ami már benned van. Az igazságnak való engedelmességből. No, a kapcsolataink célja, és ezzel befejezem, micsoda, hogy eljussunk az elhívásunk teljességére. Amit az Atya kigondolt a Krisztusban rólad, az mind megteljesedjen. Nem fogunk most végigmenni, csak egy imán. De szeretném, hogyha valahogy belevésődne ezekbe a napokba, mindegyikünk szívébe, hogy a kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életembe és a te életedbe, lehet, hogy egy kicsit megbotránkoztató, mint te. A kapcsolatok annyira fontosak Isten számára az életedbe, mint te. Te magad. Mert rájössz, hogy a kapcsolatokba te magad vagy benne. A kapcsolatok határoznak meg téged. És amikor Isten azt mondja, hogy te fontos vagy számára, ő ezzel azt fejezi ki, hogy fontos számára, hogy milyenek a kapcsolataid. Fontos számára, hogy milyen kapcsolatokban élek, mert ezek a kapcsolatok határoznak meg engem. Ezért ossza meg magát velünk, mint atya, ezért osztja meg magát velünk, mint a király, a fiú, a Szent Szellem, hogy egyszerűen a kapcsolatokba fölismerjük, föltaláljuk magunkat, elkezdjük élvezni a kapcsolatokat élni, mert azt mondja, hogy ez vagy te, mert kapcsolatokra hívtalak, kapcsolatokra teremtettelek. Csak két dolgot, a szeretet, a hit, másoknak az mások fele való érdeklődés és értékelése, az elérhetőség mások számára, tiszteletadás mások számára, időt adni mások számára, és kommunikálni mások számára, másokkal. Ez a hét dolog, benne van mind. Erről majd holnap. Utána mondunk egy imát, és akkor a töltött káposzta is jöhet. Mennyei atyám, hálát adok a te szeretetedért. És köszönöm neked, Uram, Jézus Krisztus, lejöttél ide a földre, hogy engem belevezess a Teremtővel, az örökké való, mindenható Istennel, mint atyával való kapcsolatba. Köszönöm neked, Uram, kapcsolatokra terveztél, kapcsolatokra teremtettél, kapcsolatokra készítettél el. És azt mondom, Uram, kész a szívem. Megfussam azt a pályát, hogy az igazságnak való engedelmességben megtisztuljon a lelkem. Készé váljak, hogy a te agape szereteted a Szent Szellem által tudjon működni, kifejeződni, áradni bárki felé. Nem akarok személyválogató lenni, hanem akifele akarsz áradni, arra igent mondok, segíts meg ebben. Édesatyám, odaszánom magam az agapé szeretetre. Az igazságnak való engedelmességben, a lelkem megtisztulásában, az emberbaráti szeretetre. Oda szánom magam a hitre, hogy tudjak az emberek megjobbulásában, Krisztusivá válásában hinni. Oda szánom magam, hogy értékeljem a másikat, elérhetővé váljak mások számára, hogy tudjam tisztelni őket, hogy időt szakítsak másoknak, és kommunikáljak másokkal. Bontsd ezeket mind ki, és vezess bele azokba a kapcsolatokba, amelyeken keresztül azzá tudok válni, ami a te szívedben már vagyok.
1: Elhangzott Nemes Pál Kapcsolatok című tanítása.
2: Ez volt a Hitünk Alapjai.
3: Hitünk Alapjai.
2: Apostoli Fundamentumok.
3: A Rádió Sanszmű során. Thank you.

0: Növekedjünk hitben.
1: Növekedjünk hitben.
0: Felnőtté válás Krisztusban.
1: Felnőtté válás Krisztusban.
0: Ez a Rádió Sansz.
2: Ez a Rádió Sansz.
3: A következő percekben Ellen Vincent Lépések Péter életében című tanításának második részét hallhatjuk.
4: Well, I've got some very specific things I feel the Lord's laid on my heart.
5: Az Úr a szívemre helyezett néhány értékes, fontos dolgot.
4: It's right in line with the, what obviously France is feeling and everybody's feeling.
5: Mindez összhangban van azzal, amit Franc is érez, és mindenki érez.
4: And I just want to continue to tell some of the stories of God's dealings with me, because he that's what made me able to be and do what I do.
5: És szeretnék még néhány történetet elmondani Isten velem való foglalkozásáról, hiszen ezek azok az esetek, amelyek által azzá váltam, ami lettem, és azokat tettem, amiket teszek.
4: And as I study particularly the life of Peter, I find he went through all the same experiences.
5: És ahogy tanulmányozom különösen Péter életét, azt látom, hogy hasonló dolgokat élt át, mint én.
4: Now we're talking about serious, powerful spiritual warfare.
5: Itt komoly és erőteljes szellemi harcról beszélünk.
4: And my only concern is that you don't try to tackle the big boys before you're ready for them.
5: És nekem az a nagyon fontos, hogy ne támadjátok meg a nehéz fiúkat, mielőtt készen állnátok rá.
4: We had some tremendous teaching on the strike teams.
5: Nagyszerű tanítást hallottunk az ima kommandókról.
4: God has done amazing things through France and the strike teams that he's been able to lead.
5: Meg döbbentő dolgokat tett Francon és azokon az ima kommandókon keresztül, amelyeket ő vezet.
4: But you've got to get to the place where he is before you can see the success that he has seen.
5: De el kell jutnotok odáig, ahol ő tart, mielőtt olyan sikereket élhetnétek át, amiket ő átél.
4: Now the Apostle Paul rightly discerned that the whole center of the demonic power of the Roman Empire was centered in the city of Ephesus.
5: Pál apostol jól ismerte fel, hogy az egész római birodalomban levő démoni működéseknek a központja Efezus városában van.
4: And Ephesus had been the demonic stronghold throughout the whole time of the Greek Empire.
5: Volt a görög birodalom idején is a démoni erők erőssége központja.
4: Even during the time of the Roman Empire.
5: És a római birodalom idején is fennmaradt Efézusnak ez a kulcs szerepe.
4: And it was all centered in the great temple in the city of Ephesus.
5: Az Efézus városában levő nagy templomban összpontosult ez a démoni erő.
4: It was called Artemis.
5: Akinek az istennőjét Artemisnak hívták a görög korban, a római korban pedig Diana-nak hívták.
4: And people would go from all over the Roman Empire and do homage to this spirit and pay large sums of money to get favors from this demonic power.
5: Az egész római birodalomból eljöttek, hogy hódoljanak ezelőtt az istenség vagy a démon előtt, és nagy pénzeket fizettek azért, hogy a jó indulatát elnyerjék.
4: And God showed him, and he began to see that until we take out this demonic power in Ephesus, we're not going to see the breakthrough.
5: És Isten megmutatta Pálnak, és ő elkezdte látni, hogy amíg ezt az efézusi démoni erőt le nem döntik a trónjáról, addig nem élik át az áttörést.
4: And every nation that you represent,
5: minden nemzetben, amit ti képviseltek,
4: and every city that you represent,
5: és minden városban, ahonnan jöttetek,
4: there are specific demonic strongholds which have to be taken out to see the breakthrough.
5: Vannak konkrét démoni erősségek, amelyeket meg kell dönteni, mielőtt az áttörést átélhetnétek.
4: And in this second part of spiritual warfare, I believe God's bringing us to the place where we are being equipped to see that incredible breakthrough.
5: És hiszem, hogy Isten ennek a szellemi harcról szóló második sorozatnak a keretében elvisz minket odáig, hogy felkészüljünk arra, hogy ezeket az áttöréseket
4: átéljük.
5: Pál jól ismerte fel ezt az efézusi központot.
4: But he was wrong in his timing.
5: De rosszul időzítette a támadást.
4: Fortunately, he had a very sensitive spirit that could hear the voice of God.
5: Szerencsére nagyon érzékeny volt a szelleme, és hallotta Isten hangját.
4: And we read in Acts chapter 16.
5: És az Apostol 16-ban azt olvassuk.
4: That when he wanted to go to Ephesus.
5: Hogy amikor Efézusba akart menni.
4: The Spirit did not permit him.
5: A Szent Szellem nem engedte őt.
4: And then he tried to come but by through a back door, but the Lord said, no, you're not to go into that region.
5: Aztán hátulról is megpróbáltam megközelíteni Efezus, de Isten azt sem engedte neki.
4: In the Bible, it's called Asia.
5: Ázsiának hívja ezt a területet. A Biblia Ázsiának nevezi ezt a területet.
4: But in our present terminology, it would be roughly the country, the nation of Turkey.
5: De a mai kifejezések vagy földrajz szerint nagyjából ez Törökországnak a területe.
4: Said, no, you're not ready for that.
5: Tehát nem volt még Pál készen arra, hogy
4: elmenjen.
5: Tehát ahelyett, hogy túl korán elment volna Törökországba.
4: And tackling that major principality before he was equipped for that level of warfare.
5: És neki esett volna ennek a központi fejedelemségnek, mielőtt ilyen szintű harcra készen állt volna.
4: The Spirit gave him a vision of a man from Macedonia.
5: A Szent Szellem adott neki egy látomást egy macedón férfiról.
4: And said, come over and help us here.
5: Aki azt mondta neki, hogy gyere ide és segíts nekünk.
4: Which is the present day Balkans approximately.
5: Nagyjából ez a jelenlegi Balkán területe.
4: The areas where some of you come from.
5: Az a terület, ahonnan néhányan jöttetek ide is.
4: And so we read from Acts chapter 16.
5: Tehát azt olvassuk az Apostol 16-tól.
4: Through to the Acts chapter 18.
5: A 18. részig.
4: Paul went on a 5-city training program to equip him.
5: Hogy Pál végigment egy 5 várost érintő kiképzési folyamaton, ami felkészítette őt erre az efezusi harcra.
4: I'm not intending to teach that here in this conference.
5: Most ezen a konferencián nem akarok erről tanítani.
4: The tapes and I think written.
5: Erről vannak írott anyagok is és hangfelvételen is elérhető ez a tanítás.
4: You see, Paul was not with Jesus and didn't ever hear him in a learning attitude the teaching that Jesus gave to his disciples.
5: Pál nem volt ott Jézus földi élete alatt, amikor ő a tanítványait tanította a szavaival, úgyhogy Pál nem hallhatta őt, Pál nem volt a felházban.
4: The last great teaching of Jesus to his disciples.
5: Nyilvánvalóan nem hallotta Jézus utolsó nagy tanítását, amit a tanítványainak mondott, mielőtt keresztre feszítették.
4: Paul was not there when Jesus spent the 50 days between his resurrection and his ascension.
5: Amikor
4: he was
5: Jézus
4: not there and did not receive that amazing input.
5: A feltámadása és a mennybe mentelek között 50 napon át meg tanította a tanítványokat, nem kapta meg ezt a hatalmas tanítást.
4: There were areas which he didn't yet understand to the depth that he needed to understand in order to be a successful warrior with that level of spiritual power.
5: És a bizonyos területeken még nem értette a dolgokat annyira, mint kellett volna ahhoz, hogy olyan szintű szellemi harcot vállaljon,
4: like you to tell me, it's Ephesians chapter.
5: Neki menni.
4: And remember, I told you yesterday.
5: Emlékezzetek rá, hogy ezt tegnap már elmondtam nektek.
4: And God was getting me ready for spiritual warfare.
5: Hogy Isten felkészített engem a szellemi harcra.
4: He told me that my understanding of Jesus was far, far too small.
5: És azt mondta, hogy túl kicsinek látom Jézust.
4: And my perception of the devil was far too big.
5: És túl nagynak látom az ördögöt. Ezt mondta Isten.
4: You remember that?
5: Emlékeztek erre?
4: And he told me to go on a 21-day fast.
5: És azt mondta nekem Isten, hogy 21 napig böjtöljek.
4: Shut myself away completely.
5: Teljesen zárkózzak el a világtól, mindenkitől.
4: Drink nothing but water.
5: És csak vizet igyak.
4: Don't even have a telephone.
5: Még telefon se legyen a közelemben.
4: And don't even talk to your wife.
5: És még a feleségemmel se beszéljek.
4: Just get away into a secret place.
5: Csak vonuljak el egy titkos helyre, és maradjak ott 21 napig.
4: And I was to take the Bible.
5: A Bibliát kellett magammal vinnem.
4: I was to read the Ephesian letter.
5: És az Efézusi levelet kellett olvasnom.
4: Starting with verse 1 of chapter 1.
5: Az első rész első versétől.
4: And going right through to verse 8 of chapter 2.
5: A második rész 8. verséig.
4: And I was just to keep reading that, read nothing else, don't read any other books.
5: És csak ezt volt szabad olvasnom, semmi egyéb könyvet.
4: Don't even read any other parts of the Bible. Just stay.
5: Még a Bibliában sem olvashattam másrészt, csak ezt a pár verset.
4: Until that word has become part of you.
5: Amíg ez a Biblia szakasz a részemé vált.
4: I was obedient to what I was told to do.
5: Engedelmesen megtettem, amit Isten parancsolt.
4: The word certainly did its work in me.
5: És az ő üzenete kétségtelenül dolgozott bennem.
4: And I came out of that time.
5: És ebből az időszakból úgy jöttem ki.
4: With a with a Jesus that was a million times bigger than the one that I knew before.
5: Hogy Jézust milliószor nagyobbnak láttam, mint korábban.
4: And I also became aware that in Christ,
5: és az is tudatosodott bennem, hogy
4: I have been raised to sit together in Christ,
5: feltámadtam, és én is ott ülök Krisztus mellett,
4: in heavenly places,
5: a mennyei helyeken,
4: spiritually I was sitting with him in those heavenly realms,
5: szellemileg ott ülök vele a mennyei világban.
4: That was even during this present life. I was already seated there with Christ in heavenly places.
5: Már földi életemben, amíg itt élek a földön, már ott ülök a mennyei helyeken.
4: It wasn't a future thing, it was a now.
5: Ez nem a jövőnek egy dolga
4: now,
5: volt, hanem a jelennek.
4: I'm seated together in Christ.
5: Tehát én most is ott ülök Krisztussal.
4: Far above every name that is named.
5: Messze minden név fölött, ami neveztetik.
4: In the name of Jesus, of course.
5: Természetesen Jézus nevében.
4: And with all
5: mindent.
4: Other powers and principalities way below my feet, because they're way below the feet of Jesus.
5: És minden más erő és fejedelemség messze a lábam alatt van, mert messze Jézus lábai alatt vannak.
4: And as His Spirit fill my spirit.
5: És az ő szelleme betölti az én szellememet.
4: As I learned to speak his word the way that he told me to speak his word.
5: Ahogy megtanultam szólni az ő szavát, ahogy ő megparancsolta nekem, hogy szóljam.
4: And to pray the way he called me to pray.
5: És imádkozni úgy, ahogy elhívott engem ő imádkozni.
4: I could rule over these principalities in this present time.
5: Ilyen módon már ebben az időben uralkodhatok ezek fölött, a fejedelemségek fölött.
4: That's what was the foundation that brought the breakthrough.
5: És ez volt az alap, ami létrehozta végül az áttörést.
4: But I want to go on to say this morning.
5: De azt szeretném mondani ma reggel.
4: The whole Ephesian letter is a letter preparing you for spiritual warfare.
5: Hogy az egész Efézusi levél egy olyan írás, ami felkészít titeket a szellemi harcra.
4: Now, I'm not going to repeat what I learned in those first
5: nem fogom most elismételni, hogy mit tanultam meg ebben az első szakaszban.
4: I explained it briefly the other day.
5: Egyik nap már röviden elmagyaráztam, és korábban is hosszasan tanítottam erről.
4: And the whole letter is preparing us to be the victorious warriors that God
5: arra készít fel minket, hogy azok a győztes harcosok legyünk, akiknek Isten látni akar minket, mindez magyarul is
4: rendelkezésre áll.
5: Tehát, hogy akkor végül eljutunk az Efézus 6-hoz.
4: And I wanted us to turn to Ephesians chapter 6.
5: Szeretném, hogyha a hatodik részhez lapoznánk. Efézus 6.
4: I'm going to come in at verse 10.
5: Tizedik verstől.
4: Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
5: Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében.
4: Now that's quite a statement, isn't it?
5: Ez egy elég komoly felszólítás.
4: Is it part of you?
5: Ez részletek már, ez a valóság.
4: Does your spirit throb with the certainty of this fact? That's what I'm asking you.
5: Szellemetekben ott vibrál a valósága ennek a gondolatnak. Legyünk őszinték ma reggel.
4: Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might.
5: Végezetre, atyám fiai, legyetek erősek az Úrban és az ő hatalmának erejében.
4: Now, if that's true in me,
5: hogyha ez bennem igaz,
4: although I'll be engaged in pretty hot spiritual warfare,
5: És igen, forró szellemi csatában veszek részt.
4: No demon can be too strong for me.
5: Akkor nincs olyan démon, aki túl erős a számomra.
4: And no demon can overcome me.
5: És nincs olyan démon, aki legyőzhetne.
4: And I can always come out as the victorious warrior that God's called me to be.
5: És mindig, aként a győztes harcosként jöhetek ki csatából, amivel Isten engem elhívott. Így van.
4: Now, I want it to become absolutely factual. It's my whole passion as I come to you this morning.
5: Ma reggel ez ég a szívemben, hogy nagyon tényszerű legyek itt veletek ma reggel.
4: It says that verse 11, put on the whole armor of God, that you may be able to stand against all the wiles of the devil.
5: Öltözzétek fel az Isten minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek minden ravasságával szemben.
4: Now I couldn't see the numbers, but when France asked how many have been under attack from the devil, there were many people raised their hands, including me.
5: Nem tudom most a számokat, de amikor France megkérdezte, hogy hanyan voltak kemény támadás alatt az utóbbi időben, akkor sokan felemeltétek a kezeteket, én is.
4: Including all the members of my immediate family, we've all been under the most incredible attack this past week.
5: A közvetlen családom összes tagjával együtt az elmúlt évben elképesztő támadás alatt voltunk.
4: But I can say today we've come out utterly and absolutely victorious.
5: De ma elmondhatom már, hogy teljes győzelemmel jöttünk ki ebből.
4: Amen. And if you come, you know, in that sense of it's, you know, the devil saying, why did you give up? You're not going to succeed. Break that devilish lie right now in Jesus' name.
5: És hogyha az ördög bármelyiknek azt mondta, hogy úgyse jöhettek ki győztesen a támadásotokból, akkor Jézus nevében most ezt az ördögi hazugságot megtörjük.
4: For you will be able to stand. Verse 11, you will be able to stand against all the wiles of the devil, the cunning schemes of the devil.
5: Remekül képesek lesztek megállni az ördögnek minden rovasságával szemben, ami ellettetek.
4: It's a scheming, lying cheat.
5: Az ördög az egy hazug és ravasz csaló.
4: And his only purpose is to rob, to kill and to destroy. He's got no other purpose.
5: Az egyetlen célja az, hogy lopjon, öljön és pusztítson. Semmi más célja nincs veletek kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, amit ti képviseltek.
4: Through the power of the risen Christ.
5: De mi tele vagyunk a feltámadott Krisztus erejével.
4: And our total triumph over him in Christ.
5: És Krisztusban tökéletesen győztesek vagyunk az ördög fölött.
4: He's not going to succeed.
5: És ezért ő nem lesz sikeres.
4: And I'm not going to quit.
5: És én nem adom fel.
4: How about you?
5: Veletek mi a helyzet?
4: Amen. I'd rather die in battle than go quietly to some old people's home.
5: Inkább csatában halok meg, mint csendben elvonuljak valami öreg otthonba.
4: I'm never going into retirement. I'm just going to fight with all my spiritual being till the day I'm called to glory.
5: Én soha nem megyek nyugdíjba, hanem teljes szellemi lényemmel harcolni fogok egyfolytában, amíg az Úr a dicsőségbe el nem ír.
4: God put that into me and he can put it into you.
5: Ezt Isten belém elhelyezte, és belétek is elhelyezteti ugyanezt a hozzáállást. 12.
4: For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
5: Mert nem vér és test ellen van nekünk tüzsakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Gonosz szellemi seregek ellen. Ezekkel nincs veletek kapcsolatban, és azzal kapcsolatban, amit ti képviseltek.
4: And through the power of the risen Christ.
5: De mi tele vagyunk a feltámadott Krisztus erejével.
4: And our total triumph over him in Christ.
5: És Krisztusban tökéletesen győztesek vagyunk az ördög fölött.
4: He's not going to succeed.
5: És ezért ő nem lesz sikeres.
4: And I'm not going to quit.
5: És én nem adom fel.
4: How about you?
5: Veletek mi a helyzet?
4: Amen. I'd rather die in battle than go quietly to some old people's home.
5: Inkább csatában halok meg, mint csendben elvonuljak valami öreg otthonba.
4: I'm never going into retirement. I'm just going to fight with all my spiritual being till the day I'm called to glory.
5: Én soha nem megyek nyugdíjba, hanem teljes szellemi lényemmel harcolni fogok egyfolytában, amíg az Úr a dicsőségbe el nem ír.
4: Into me and he can put it into you.
5: Ezt Isten belém elhelyezte, és belétek is elhelyezteti ugyanezt a hozzáállást. 12.
4: For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
5: Mert nem vér és test ellen van nekünk tüzsakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírói ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Gonosz szellemi seregek ellen.

0: to, with all my spiritual being till the day I'm called to glory.
1: Én soha nem megyek nyugdíjba, hanem teljes szellemi lényemmel harcolni fogok egyfolytában, amíg az Úr a dicsőségbe el nem hív.
0: Into me and he can put it into you.
1: Ezt Isten belém elhelyezte, és belétek is elhelyezheti ugyanezt a hozzáállást. 12.
0: For we do not wrestle against flesh and blood, but against principalities, against powers, against the rulers of the darkness of this age, against spiritual hosts of wickedness in the heavenly places.
1: Mert nem vér és test ellen van nekünk tüzsakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbírója ellen, a gonoszság szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Gonosz szellemiségek ellen. Ezekkel birkózunk mi.
0: The spiritual powers of wickedness in the heavenly places.
1: A mennyei helyekkel levő szellemi gonoszság lényeinkben, amelyek uralkodnak a városaink fölött,
0: rule over our nations,
1: a nemzeteink fölött,
0: and bring a kind of a cloud of darkness spiritually over the places where you and I are living at this place.
1: És a szellemi sötétség felhőjét vonják a jelenlegi lakóhelyünk fölé.
0: And then he goes on to say,
1: utána így folytatja,
0: therefore, for this reason, take up the whole armor of God, that you may be able to withstand in the evil day, and having done all, still be standing. Amen?
1: Azt mondja, annak okáért vegyétek fel az Istennek minden fegyverét, hogy ellent állhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezvén, még mindig álljatok.
0: Now, when you do that, right now in Jesus' name.
1: Teszitek ezt most Jézus nevében.
0: I want to mention some other things that at this time Jesus led me into.
1: Szeretnék említeni néhány dolgot, amelyekbe Jézus mostanában beletetett.
0: I had been, as some of you know, I was converted out of scientific atheism.
1: Néhányan tudjátok, hogy a tudományos ateizmusból tértem meg.
0: And I was a lecturer, a senior lecturer in Nottingham University.
1: És vezető professzor voltam akkoriban a Nottinghami Egyetemen.
0: And my conversion coincided with the beginning of the long summer vacation which lecturers enjoy.
1: A megtérésem egybeesett a hosszú nyári vakáció kezdetével, amit a tanárok általában élveznek. Akkoriban nem voltak még gyerekeink.
0: Eileen was working full time.
1: Eileen főállásban dolgozott valahol.
0: So we were both converted the same night.
1: Egy ugyanazon az estén tértünk meg mindketten.
0: And I didn't even have a Bible of my own.
1: És még akkor saját Bibliám sem volt.
0: So I kissed her goodbye in the morning, she went off to work.
1: Úgyhogy reggel búcsúsókot adtunk egymásnak, ő elment dolgozni.
0: And I took her Bible and began to read it.
1: Én megfogtam a Bibliáját, és elkezdtem olvasni.
0: And I came at the Bible with my best education intellectualism.
1: A legjobban képzett intellektualizmusommal álltam hozzá a Bibliához.
0: And I was making careful notes on every chapter.
1: És gondosan,
0: thoroughly way I was studying the whole Bible.
1: Gondosan jegyzeteltem minden fejezetről, tehát a Bibliát úgy tanulmányoztam, ahogy tanultam, hogy hogyan
0: I'd
1: kell tanulni.
0: I soaked myself in Greek philosophy and all the relativism of
1: that
0: period. I'm not going to go into the details.
1: Görög filozófiával és annak a korszaknak a relativizmusával most nem akarok a részletekbe belemenni.
0: I was a convinced evolutionist.
1: Meggyőződött evolúció hívő voltam.
0: And none of that had yet changed, in spite of the fact I had a real encounter with Jesus.
1: És annak ellenére, hogy valóban találkoztam Jézus Krisztussal, mindez még nem változott meg bennem.
0: I read about 12-14 hours every day for 3 months.
1: 3 hónapig körülbelül napi 14 órát olvastam a Bibliát.
0: And I had various reactions to these chapters as I was reading them.
1: És különböző módon reagáltam azokra a fejezetekre, amelyeket elolvastam.
0: Like when I read the story of creation, I just dismissed it as fairy stories. It obviously wasn't factual.
1: Amikor a teremtésről olvastam, akkor az egészet félretettem,
0: mint meséjét. I read the book of Leviticus with all its blood sacrifices. I thought it's like a butcher's shop. I find this most revolting.
1: Amikor a 3 Mózest olvastam, az összes áldozatról úgy éreztem magam, mint egy vágóhídon, és eléggé taszítónak éreztem.
0: When I came to Isaiah, I couldn't understand a word he was talking about.
1: Amikor Ézsaiáshoz jutottam, mert neki a szavát se értettem.
0: I finally got to the New Testament and began to read the words of Jesus, and then I came alive.
1: Végül eljutottam az Új Szövetséghez, és elkezdtem Jézus szavait olvasni, na és akkor megelevenedtem.
0: I fell in love with this wonderful person, Jesus Christ.
1: Beleszerettem Jézus Krisztus csodálatos személyébe.
0: And I was particularly impacted by the Gospel of John, and I still am.
1: Különösen János evangéliumot tett rám nagy benyomást, és ez még ma is így van.
0: I finally got to Hebrews chapter 11 and verse 3.
1: Végül eljutottam a zsidó 11.

0: And this is what it says. We believe that the worlds were made by him out of things which it does not appear.
1: Hogy hitáltal értjük meg, hogy a világokat ő teremtette a láthatatlan dolgokból.
0: It was a Wednesday morning.
1: Ez szerda reggel volt.
0: It was about the first thing I read that Wednesday morning.
1: Ez volt az első dolog nagyjából, amit azon a szerda reggel olvastam.
0: From the day that I was converted.
1: És tudtam már megtérésem napjától.
0: Within 2 hours of being saved.
1: 2 órával azután már, hogy megtértem, tisztán hallottam, hogy Isten szól a szívemben, és tudtam teljesen biztosan, hogy ez Istennek a hangja.
0: And I recognized if God was speaking to me, I better do what he said. I knew that from the first hours of my conversion.
1: Ezért jobban teszem, ha megteszem, amit mond, és ezt már a megtérésem után 1 órán belül így biztosan tudtam.
0: And that obedience allowed me to go on hearing God's voice with greater and greater clarity.
1: És az engedelmessége miatt Isten megengedte, hogy az ő hangját egyre tisztábban halljam.
0: That particular morning I had the longest conversation up to then with God.
1: Ezen a bizonyos szerda reggelen megvolt az addig leghosszabb beszélgetésem Istennel.
0: He came to me that morning, he said, Alan,
1: Isten odajött hozzám azon a reggelen, és azt mondta,
0: wrong means to read my word.
1: Nem a megfelelő eszközzel olvasod a szavamat.
0: Your intellect and your natural reason is not the instrument to come to the truth of what I'm saying.
1: Az értelmed, a természetes gondolkodásod nem a megfelelő eszköz azzal, ahhoz, hogy megértsd a gondolataimat.
0: Sorry. He said, spiritually you're just a little child.
1: Azt mondja, szellemileg olyan vagy, mint egy csecsemő.
0: And you've got friends of yours who've just recently had
1: vannak
0: children.
1: Vannak barátaid.
0: You've seen it with other families, although you yourself, you do not yet have any children.
1: Vannak barátaid, ahol vannak gyerekek, neked még nincsenek saját gyerekeid.
0: And you see these little 2 or 3 year olds sit on daddy's lap.
1: De amikor látod, hogy azok a 2-3 éves gyerekek ott ülnek az apukájuk ölében.
0: Daddy would.
1: Kisgyerek figyeli a papát.
0: And believes every word that he's saying.
1: És minden szavát elhiszi.
0: He said, now, I want you to have the same attitude to my word.
1: És azt mondta Isten, hogy ezt akarom, hogy ugyanígy állj hozzá az én szavamhoz.
0: He said, spiritually you're a little child.
1: Hiszen szellemileg te is kisgyerek vagy.
0: So I want you to go back and start reading the Bible all over again.
1: Szeretném, hogyha újra elkezded előről olvasni a Bibliát.
0: Because when you were born again,
1: mert amikor újjászülettél,
0: your spirit came alive.
1: Megelevenedett a szellemed.
0: And that's what's able to hear me speaking to you at this time.
1: És ezért tudsz engem most hallani.
0: And that's to be the instrument by which you hear me explain the scriptures to you.
1: És ezzel az eszközzel fogod hallani, ahogy én elmagyarázom neked a Bibliát.
0: He said, I want you to allocate at least 1 hour a day to shut yourself away and be with me as a first priority.
1: Hogy naponta 1 órát különíts el arra, hogy zárkozz be, és csak én velem legyél együtt 4 szem közt. És ez fontos legyen neked.
0: Now that's been the habit of my life, all my years as a Christian, over 50 years.
1: És azóta több mint 50 éve, mióta keresztény vagyok, ezt így élem meg, ezt így csinálom.
0: However busy I am, wherever I'm going, I take
1: akárhova utazok, akármilyen elfoglalt vagyok.
0: And actually these days I take the first 2 hours of the day because I so enjoy this time with God.
1: És a nap első óráját, mostanában ebben az időszakban már a nap első 2 óráját Istennel töltöm, mert annyira élvezem ezt.
0: I have a secret place where I meet God, which Jesus commanded us to have. He says, go to your secret place and talk to your Father in secret, and then he will reward you openly.
1: Tehát van egy belső kamrám,
0: the power of that relationship flowing in your life.
1: Amiről Jézus is beszélt, hogy menjetek be a te belső kamrátokba, ahol az Atya már vár titeket, és ott a ti atyátok, aki titkon néz, az megjutalmaz titeket. Nyilvánvalóan az emberek meg fogják látni, hogyha ez van az életetekben, ez a belső
0: kamrátok.
1: És ezek alapvető dolgok, amiket megtanultam.
0: They came straight to me from God spoke, and I've obeyed them ever since.
1: Ezek egyenesen Isten utasításai voltak számomra közvetlenül, és azóta is engedelmes vagyok ezeknek.
0: I'm not on any kind of legalism.
1: Nem akarok törvénykező lenni ebben, nem azt hirdetem.
0: Traveling and going to different countries and different times for meetings, there's got to be a little bit of flexibility.
1: Hogyha az ember sokféle országba elutazik, különböző időpontokban vannak az alkalmak, akkor valamennyi rugalmasságot ez követel az embertől.
0: But I'm up early in the morning.
1: De felkelek korán reggel.
0: In the first 2 hours I'm not on the phone, I'm not talking to anybody.
1: És az első 2 órában nem telefonálok. Nem beszélek senkivel, emberrel, hanem Istennel vagyok közösségben, és vele beszélgetek.
0: And I say, if you're going to be a mighty warrior, you've got to live the same way.
1: És azt mondom, hogyha a nagy harcos akarsz lenni, akkor neked is így kell élned.
0: Amen. And I want you to make decisions this morning. Well, I'm going to change my lifestyle. I'm going to start to obey the word of God through Alan this morning.
1: És azt mondanátok, hogy engedelmeskedni fogok Isten szavának, ami ellenen keresztül hangzik ma reggel, és megváltoztatom az életmódomat. Adok néhány utasítást. Szeretném, hogyha hozzáállásotokat a Biblia tükrében megváltoztatnátok. Ezt mondta Isten nekem. Benne van a zsidó levélben, azt mondja Isten.
0: Write exactly the words I wanted to write in the best words available in that language.
1: Hogy én arra indítottam embereket, hogy az én szavaimat a lehető legpontosabban írják le, a legjobb szavakkal, amik az adott nyelven a rendelkezésre álltak. Ezt mondta Isten nekem.
0: They said it exactly the way I wanted them to say it.
1: Pontosan úgy mondták a dolgokat, vagy írták le, ahogyan én akartam, hogy leírják.
0: They used the exact words I wanted them to use.
1: Pontosan azokat a szavakat használták, amiket én akartam, hogy használjanak.
0: So I want you to have that attitude that you're reading what God calls men to write by the Holy Spirit.
1: Tehát szeretném, hogyha úgy olvasnád ezeket a szavakat, mint amik Isten szavai, amiknek a leírására az embereket indította a szelleme által. Tehát döntsd el.
0: You will believe it word by word, even though it may not necessarily. At this time, make any sense to you.
1: Hidd el ezeket, akkor is, hogyha jelenleg még nem találod értelmét.
0: That was a tremendous foundation in my life, and it still is.
1: Ez egy nagyon fontos alap volt az életemben, és még ma is az.
0: He said, "Now, when you go through the Bible,
1: azt mondta Isten, amikor végigolvasod a Bibliát,
0: you will find that it's full of promises.
1: Azt fogod találni, hogy tele van ígéretekkel.
0: And I've counted the promises.
1: Én megszámoltam őket.
0: And there are nearly 50,000 promises in the whole Bible.
1: És majdnem 50,000 ígéret van az egész Bibliában.
0: And he says, when you come to a promise,
1: és azt mondta Isten, hogy amikor eljutsz egy ígérethez,
0: claim it immediately for yourself.
1: Igényeld azonnal magad számára.
0: And I've done that, and I tell you the stories of what God's given me through claiming the promises of God.
1: Én megtettem ezt, és elmondhatnám a történeteket arról, hogy mik történtek, amikor én Isten ígéreteit igényeltem magam számára.
0: So when you go through the Bible,
1: tehát amikor végigolvasod a Bibliát,
0: you'll find that there are many commandments.
1: Meg fogod találni, hogy rengeteg parancs van benne.
0: And there are not so many, there are nearly 20,000 commandments.
1: Nem annyi van, mint ígéret, közel 20,000 parancs van a Bibliában.
0: And when you come to a commandment,
1: és azt mondta Isten, amikor egy parancshoz érsz,
0: make a decision,
1: döntsd el,
0: that from that day you will obey it.
1: Hogy attól a naptól kezdve, amikor olvasod, engedelmeskedni fogsz neki.
0: And I've done that, and I still do it.
1: És én ezt tettem, és még ma is ezt teszem.
0: And I'm not going to go into all the things I've learned and the
1: nem megyek bele mind abba, amit megtanultam, és mind nem mondom el részletesen, milyen átalakulást éltem át azért, mert engedelmeskedtem ennek a parancsnak.
0: My secret place, my secret time with God every day.
1: A belső kamrám az Istennel egy szem közt töltött idő minden nap.
0: My reverence for His Word.
1: Az én a tiszteletem az ő szava iránt.
0: My obedience to every commandment.
1: Az engedelmességem minden parancsnak.
0: And my claiming by faith every promise. That power has utterly transformed me, and it flows as a river of life to bless the lives of many other people.
1: Ez tökéletesen átalakította az életemet, és mint élő víz folyama árad ki belőlem, és sok más ember életét is átalakítja.
0: And as I come to the end of this session,
1: és ahogy ennek a tanításnak a végére érek,
0: I feel led of God to pray for these things,
1: úgy érzem,
0: for you to respond suitably to this. Amen.
1: Hogy imádkozzak értetek, hogy ti is ilyen pontosan tudjatok engedelmeskedni az ő utasításainak.
0: Make a decision right now this morning.
1: Hogy most ma reggel döntsétek el.
0: Amen. Now I want to move on to something else, but it's
1: most szeretnék még valamiről beszélni, de ez szoros kapcsolatban áll az előbb elhangzottakkal.
0: I told you the story yesterday.
1: Tegnap elmondtam nektek a történetet.
0: Of that amazing miracle that God used me to perform.
1: Hogy milyen megdöbbentő csodára használt engem Isten.
0: When I met this woman, it was when I was temporarily in Great Britain.
1: Amikor találkoztam ezzel az asszonnyal, amikor ideiglenesen Nagy-Britanniában voltam.
0: And she was just diagnosed with a very serious tumor growing in her brain.
1: Ennek az asszonynak az agyában ugye egy nagyon súlyos daganatnak a növekedését állapították meg.
0: She was given less than 4 months to live.
1: És azt mondták, hogy már 4 hónapja sincsen hátra.
0: And Medically, nothing could be done for her.
1: És orvosilag semmit nem lehetett tenni érte.
0: As I went round to her house, I felt for the first time in my experience the anointing of God.
1: És amikor meglátogattam őt, akkor
0: életemben először
1: éreztem, hogy Istennek a kenete betölti a karjaimat, kezeimet. Nagyon furcsa érzés volt.
0: When I went, she asked me to pray for her.
1: És ez az asszony megkért engem, hogy imádkozzak
0: érte. I didn't know how to pray.
1: És nem tudtam, mit imádkozzak.
0: And as I reached out my hands to pray for her,
1: és ahogy kinyújtottam a kezem, hogy imádkozzak érte,
0: I felt the power of God flow through me and hit this woman like a tornado.
1: Hogy Isten ereje átfolyik rajtam, és úgy találja le ezt a nőt, mint egy tornádó. Dur.
0: She went crashed on the floor.
1: És ez az, hogy lerogyott a padlóra.
0: Now she'd been under this attack of this strange disorder of her hormone system, so she was a 37-year-old woman, but she'd been growing for 2 years physically in size like
1: ez
0: a teenager.
1: Ez egy 37 éves nő volt, és két éve volt már az, két éven keresztül nőtt egyfolytában, mint a 10 évesek szoktak. Ennyi ideje volt ez alatt a támadás alatt.
0: And she was now 3 centimeters taller.
1: És ekkora már 3 centivel volt magasabb, mint korábban.
0: Had grown several sizes larger, so had her hands.
1: És a keze is és a lába is több számmal nagyobbra nőtt.
0: When the power of God went through me,
1: amikor Isten ereje átment rajtam,
0: and she crashed to the ground under the power of God.
1: És Isten ereje alatt ez az asszony összerogyott.
0: She cried from the ground. I felt myself shrink.
1: A földről ezt kiabálta, hogy éreztem, hogy zsugorodok, megyek össze.
0: She got up after a couple of minutes.
1: Néhány perc múlva fölkelt.
0: Her eyesight, which had been impaired, was now perfect.
1: Már tökéletesen látott, noha korábban már rosszabbul látott.
0: Her legs, which were wobbling, are now perfectly steady.
1: A lába, ami már kicsit ingadozott, most már teljesen biztosan
0: She went and got
1: rajta.
0: The old shoes that she could no longer wear, and they fitted her feet perfectly.
1: Elővette a régi cipőit,
0: right side in a fraction
1: amik
0: of the
1: már nem mentek rá, és most már tökéletesen illetek a lábára. Egy másodperc töredéke alatt vissza zsugorodott.
0: University College Hospital in London, the center of scientific research in this particular problem.
1: Elment Londonba, abba a kórházba, visszament, ahol ennek a problémának a tudományos kutatását központilag végezték.
0: They tested completely, there was no trace of this.
1: Teljesen kivizsgálták, és a testében semmi nyoma nem volt már ennek a betegségnek.
0: And they wrote on the hospital record. This is what the consultant.
1: És azt írták a zárójelentésére.
0: This woman has been miraculously healed through faith in Christ Jesus.
1: Ez az asszony csodálatosan meggyógyult a Jézus Krisztusba vetett hit által.
0: And this is a miracle.
1: Ez csoda.
0: Which we cannot explain.
1: És nem tudjuk megmagyarázni.
0: But she's a completely, totally healthy woman.
1: De ez az asszony most már tökéletesen egészséges.
0: I met her about 3 weeks ago in her 70th birthday in perfect health.
1: Körülbelül 3 héttel ezelőtt találkoztam vele a 70. születésnapján, és tökéletes egészségben, erőben van.
0: Now I want to spend a little time on this.
1: Ezt a kis időt azért akartam erre rászánni.
0: When this woman stood up,
1: hogy elmondjam, hogy amikor felállt ez az
0: incredible healing which had just taken place.
1: És megvallotta ezt a hihetetlen gyógyulást, ami éppen akkor történt vele.
0: And confessed the tremendous miracle which had been taken place. And she was dancing and saying, I'm healed.
1: És ott táncolgatott, hogy meggyógyultam.
0: This was my response to her.
1: Én úgy reagáltam erre.
0: And I said, this is wonderful,
1: hogy ez csodálatos,
0: but I can't believe it's happened.
1: De nem tudom elhinni, hogy megtörtént.
0: That's what I said.
1: Ezt mondtam.
0: And I thought, why did I say that?
1: És utána elgondolkodtam, hogy miért mondtam ezt vajon.
0: This is the bit I want to get onto now.
1: És erről szeretnék most beszélni.
0: What does the Bible say faith is?
1: A Biblia hitről beszél.
0: Faith is the substance of things hoped for.
1: Hogy a hit a remélet dolgok valósága.
0: It's something solid about faith. It's tangible.
1: A hit az egy szilárd, megfogható dolog.
0: It's the convincing proof of things not seen.
1: És a nem látott dolgokról való döntő bizonyíték.
0: And when you've received Bible faith,
1: hogyha a bibliai hitet kapsz,
0: you stick to the word like glue, and you can't let it go.
1: Ragadsz Isten szavához, mint a ragasztó, és nem engeded el.
0: So I went immediately to the office of the church where I was pastoring.
1: Úgyhogy azonnal elmentem a gyülekezet irodájába, amit éppen pastoroltam akkor.
0: And I said, God, what's the matter with me?
1: És azt mondtam, Istenem, mi baj van velem?
0: Why couldn't I believe?
1: Miért nem tudok hinni?
0: And this is what God said to me.
1: Isten azt mondta nekem.
0: He says, because there's a spirit, a demonic spirit of unbelief in your life.
1: Azt mondja, mert az életedben ott van a hitetlenségnek a démonja.
0: And he said, you've got the worst of both kinds.
1: Méghozzá mindkét fajtában a legrosszabb.
0: You've got religious unbelief.
1: Mert van benned vallásos hitetlenség.
0: Because after you were converted, you were taught by the Baptists that miracles don't happen anymore.
1: Mert miután megtértél, azt mondták neked a baptisták, hogy már nem történnek csodák.
0: So I can't move in faith for miracles because of your unbelief, your religious unbelief.
1: Tehát nem tudok neked hitet adni a csodákra, mert ez a vallásos hitetlenség benned van.
0: He says, secondly, you've got intellectual unbelief because of all that Aristotle stuff that you read and all the Greek philosophy. It's a spirit of unbelief that's in you.
1: Mindaz miatt a görög filozófia és a képzettséged miatt, amiben lát vagy itatva. Ez is a hitetlenség szelleme.
0: I've been powerfully converted.
1: Tehát erőteljesen megtértem.
0: In many ways my life had been transformed.
1: Az életem sok szempontból megváltozott.
0: In many ways my life had been transformed. But I still had a demon in me from my historic past.
1: De a múltam miatt még mindig bennem volt ez a démon.
0: Now that may throw your theology into circles, but I'm telling you it's a reality.
1: És lehet, hogy ettől félrel a teológiát, de mondom neked, hogy ez valóság.
0: And that morning, the Lord said to me,
1: reggelen az Úr azt mondta nekem,
0: shall I cast it out?
1: Kiűzzem belőled? Megkérdezte.
0: Now, I was alone in my study with the Lord Jesus, so powerfully present.
1: Az irodámban, és az Úr Jézus nagyon erőteljesen jelen volt velem.
0: And I said, oh, yes,
1: és azt mondtam,
0: Lord,
1: igen, Uram, üsd ki belőlem, kérlek.
0: I felt myself begin to vomit.
1: Éreztem, hogy elkezdek hányni.
0: And some stuff came out of me.
1: És kijött belőlem valamilyen anyag.
0: And from that moment,
1: attól a perctől kezdve,
0: I was free from this being gripped by the spirit of unbelief.
1: Vagyok a hitetlenségnek ettől a csúnya szellemében.
0: See, we have a human spirit.
1: Tehát van egy emberi szellemünk.
0: And we are to serve God, spirit, soul, and body. Amen.
1: És nekünk szellemünkben, lelkünkben és testünkben is szolgálni kell az Urat.
0: May God sanctify you entirely, said
1: Paul. Azt mondja a Tesszalonika levélbe Pál, hogy Isten teljesen szenteljen meg titeket, szellemetekben, lelketekben és testetekben.
0: And it's only a sanctified spirit that can produce a sanctified soul.
1: Csak a megszentelt szellem hoz létre megszentelt lelket.
0: And only a sanctified soul can produce a sanctified body. Hello.
1: És csak a megszentelt lélek tud létrehozni egy megszentelt testet.
0: And when we're struggling with sins that we can't control, we may be struggling in the wrong place, in the wrong way, and that's why we do not see the victory.
1: Amikor olyan bűnökkel küzdünk, amelyeket nem tudunk legyőzni, Amen. Lehet, hogy nem a megfelelő helyen és módon küzdünk a megfelelő dologgal.
0: And that demon came out of me.
1: De az a démon akkor kijött belőlem.
0: My spirit was released from the bondage of that.
1: És a szellemem felszabadult.
0: That gripped my spirit, so I could not believe.
1: Ami miatt az én szellemem nem tudott hinni.
0: Now the Holy Spirit.
1: A Szent Szellem.
0: Is the perfect believer, amen.
1: A tökéletes hívő, így van.
0: And then, so Jesus said, now your spirit is free from the devil.
1: Hogy most, hogy a szellemed szabad az ördögtől,
0: the Holy Spirit can come.
1: Jöhet a Szent Szellem.
0: And wrap your spirit in His spirit.
1: És az ő és a szelleme be.
0: So that you now have the faith of God.
1: Boríthatja te szellemedet, hogy Isten hite legyen benned. És azon a délelőttön ez történt meg
0: vele. But he went on to something else.
1: De még valamivel folytatta az
0: he said,
1: Úr.
0: You've often prayed to me about the fact you struggle with unclean thoughts.
1: Sokszor imádkoztál hozzám, hogy tisztátalan gondolatokkal küzdködsz.
0: And that was true. I never did anything physically,
1: volt,
0: but I had problems
1: Nem követtem el, de nem tudtam úgy ránézni egy csinos nőre, hogy ne gondoljak különböző dolgokra.
0: I hated it, but I couldn't control it.
1: Gyűlöltem ezt a jelenséget, de nem tudtam uralkodni rajta.
0: Jesus said to me, he said, that's also a demon.
1: Hogy ez is egy démon.
0: In the years that you were in rebellion against me,
1: azokban az években, amikor még ellenem lázadtál,
0: you went to different movies and
1: elmentél megnézni különböző filmeket,
0: stuff that filled your mind,
1: olyan dolgokkal foglalkoztál, thoughts,
0: a spirit of lust came into you and it's still there.
1: Tisztátalan és gonosz gondolatokkal, és ez egy szellemet vonzott beléd, ami még mindig
0: shall
1: ott
0: I cast
1: van.
0: It out?
1: Megkérdezte az Úr, ezt is kiűzzem?
0: And I said, oh,
1: és azt
0: yes,
1: mondtam, ó, igen, Uram, légy szíves.
0: So once again,
1: Úgyhogy újra.
0: The power of the Spirit of God came upon me.
1: Rám szállt a Szent Szellem ereje.
0: I began to vomit again.
1: Újra kezdtem hányni.
0: And the filthy thing came out.
1: Kijött belőlem ez a tisztátalan dolog.
0: And I was set free.
1: És nagyon szabad
0: Bible
1: lettem.
0: Says, and your Bible
1: az én Bibliámban az van, a tiétekben is.
0: Says, we Pál apostol mondta, Christ.
1: Hogy Krisztus értelme lakozik bennünk.
0: Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus.
1: Legyen bennetek az az indulat, az az elme, értelem, ami Krisztus Jézusban volt.
0: Somewhere around about 40 years ago now.
1: Ez körülbelül már 40 évvel ezelőtt történt.
0: And I received a new, clean, pure mind.
1: És kaptam egy új, tiszta elmét.
0: Now, I'm very careful with it. I
1: hardly watch
0: television because I can't stand
1: television
0: programs,
1: mert a legtöbb műsort nem bírom elviselni. A reklámokat különösen gyűlölöm.
0: And I won't go to movies and watch movies to get my mind polluted.
1: És nem megyek el moziba, hogy megnézek olyan filmeket, amelyek beszennyezik az elmémet. Egyszerűen nem megyek el.
0: I keep my pure mind by the power of the Spirit.
1: De a Szent Szellem erejével tartom tisztán az elmémet.
0: And I'm free.
1: És szabad vagyok.
0: And I told some of you yesterday how
1: that
0: devil had said, I tried to get you, but I couldn't get you.
1: Hogy az a démon azt mondta nekem, hogy megpróbált elkapni különböző módokon, de nem sikerült neki. Nem volt fogódzója.
0: Now these were the things which made me made me, by the power of God, invincible to the attacks of the devil.
1: Isten ereje által ezek a dolgok tettek engem bevehetetlenné az ördög támadásai számára.
0: Amen.
1: Amen.
0: And I'm going to pray in a minute for this. Now, I just wanted to go on to one more
1: ezért imádkozni, de még egy dologról szeretnék beszélni.
0: And you'll find that in Scripture,
1: azt találjátok a Bibliában,
0: it talks about the church being multiplied.
1: Hogy szó van arról, hogy a gyülekezet megsokszorozódott.
0: And it talks about multiplication of people being added to the church.
1: Tehát olyan sokszorozódásról van szó, hogy csatlakoztak emberek a gyülekezetben.
0: It also talks about Christians being added to the church.
1: De arról is van szó, hogy hozzáadódtak keresztények a gyülekezethez.
0: We have multiplication.
1: Tehát volt hozzáadódás, meg volt sokszorozódás.
0: It's a fascinating study. I could spend a whole
1: legalább egy tanítást tudnék ezzel eltölteni, de ma reggel szeretném csak megemlíteni.
0: Amen. Let me just give you a little. See, think about mathematics. What is 1 + 1?
1: Gondoljatok a matekra. Mennyi egy meg egy?
0: 2.
1: Kettő, ugye?
0: What is 1 × 1?
1: Mi egyszer egy?
0: Still one.
1: Az is, az egy még, ugye?
0: So when you're dealing in ones,
1: tehát amikor egyesekkel van dolgunk,
0: you can add, you cannot multiply.
1: Akkor nem lehet szorozni, csak hozzáadni.
0: Because you can multiply one by one a million times and it's
1: mert
0: still one.
1: Mert milliószor is megszorozhatod az egyet egyel, és még mindig egy. Így van.
0: And the Bible talks about places where the church
1: amikor a Biblia
0: believers were multiplying and places where the church was being added to.
1: Tehát a Biblia mesél olyan helyekről, amikről azt mondja, hogy a gyülekezethez hozzáadottak emberek, és olyan helyekről, amiről azt mondja, hogy megsokszorozódott a hívők száma.
0: 12 chapters of the book of Acts. I've not time to get through.
1: Tehát az első 12 részében, most nincs időm belemenni részleteiben.
0: But I discovered there were certain principles here.
1: De felfedeztem itt néhány alapelvet.
0: It talks about in Leviticus.
1: A 3 Mózesben,
0: that it,
1: 20, 18,
0: it says, five will chase how many?
1: Arra azt mondja, hogy öten hanyat szalasztanak meg?
0: Chase 100.
1: Százat.
0: So that's a multiplication.
1: Tehát ez megsokszorozás,
0: right?
1: Ez a 20-nak a megsokszorozása, ugye?
0: But how many will 100 chase?
1: És 100-an hanyat fognak megkergetni? 10,000.
0: Okay, so let's just continue with our mathematics. All right,
1: folytassuk akkor a matematikát.
0: What's 5 + 5?
1: Tehát 5 meg 5 az mennyi?
0: 10. What's 5 × 5?
1: Mi 5×5?
0: 25.
1: Az 25.
0: All right, let's
1: na
0: go
1: már kezditek fogni.
0: What's 100 + 100?
1: Mennyi 100 meg 100?
0: 200.
1: Az 200.
0: But what's 100 × 100?
1: De mennyi 100×100?
0: I can't see it, I'm sorry.
1: 100×100.
0: Okay, thank you. 10,000.
1: Az 10,000.
0: Can you see the principle of multiplication?
1: Látjátok a sokszorozódás alapelvét?
0: And God wants us to multiply.
1: Isten azt akarja, hogy sokszorozódjunk.
0: But he also wants us to add.
1: De azt is akarja, hogy összeadódjunk.
0: What I found out was this.
1: Én arra jöttem rá.
0: With people individually witnessing, as it happens in Book of Acts, in
1: hogy az, amikor emberek egyénileg bizonyságot tesznek, ahogy az Apcselben több helyen olvashatjuk.
0: As a result, people were being added to the church, but were not being multiplied.
1: Emberek csatlakoztak a gyülekezethez, de nem sokszorozódott a hívők száma.
0: But when an apostolic team,
1: de amikor egy apostoli csapat,
0: led by an apostolic leader,
1: amit egy apostol vezetett,
0: went into an area,
1: elment egy területre,
0: and in the power of that apostolic authority,
1: és az apostoli tekintély ereje ott volt,
0: dealt with the demonic principality,
1: és az leszámolt egy démoni fejdelemséggel ott a helyszínen,
0: and mighty signs and wonders, miracles were done, which the whole district couldn't deny or argue with.
1: És hatalmas jelek és csodák történtek, amivel nem vitatkozhatott senki arról a környékről, abban a körzetben.
0: Then
1: egyértelmű volt, akkor azt olvassuk,
0: as a result, the church was multiplied.
1: Hogy ennek eredményeként a gyülekezet megsokszorozódott. Hogy a hívők
0: the first time was in Acts chapter 6.
1: Ez először az Apcsel 6-ban van.
0: And when Peter came back, and
1: he asked
0: God that they might be given boldness to speak his word,
1: and
0: that signs and wonders will be done in the name of Jesus.
1: Hogy kapjanak bátorságot a szólásra, és hogy Jézus nevében hatalmas jelek és csodák történjenek.
0: Now France has been speaking on this, and I'm going to say a little bit more on one of my sessions.
1: France már beszélt erről, és én is még szólni fogok erről valamelyik tanításomban.
0: When we come together in the right power of unity,
1: de amikor az egység megfelelő erejében jövünk össze,
0: under apostolic authority, that's very important.
1: Apostoli tekintély alatt, ez nagyon fontos.
0: Every case in scripture was under apostolic authority.
1: A Bibliában minden ilyen esetben apostoli tekintély alatt működtek a hívők.
0: But it was also in the power of unity.
1: De az egység erejében is voltak.
0: And in that condition, that situation,
1: és ebben az állapotban, ebben a helyzetben,
0: the church multiplied.
1: A gyülekezet megsokszorozódott.
0: Tens of thousands.
1: Tízezer.
0: We've seen the same thing in India, and now I'm beginning to understand better
1: why
0: it works so well in some places and not so well in other places.
1: És most már tudom, hogy hol, mikor és miért működik ez jól néhány helyeken, és más helyeken nem olyan jól.
0: An individual on their own witnessing can add a few people to the church.
1: Egyéni bizonyságtétellel néhány embert hozzá lehet adni a gyülekezethez.
0: But an apostolic team,
1: de az apostoli
0: csapat,
1: amit apostoli tekintély vezet,
0: that will multiply the church.
1: Az megsokszorozza a gyülekezetet.
0: Amen.
1: Amen.
0: God's calling us.
1: És Isten arra hív
0: now,
1: minket.
0: Let me just say a few more words about faith.
1: Hadd mondjak még néhány szót a hitről.
0: It's the faith is the substance of things hoped for.
1: A hit a remélet dolgok anyaga, alapanyaga.
0: It's the convincing proof of things not seen.
1: És a láthatatlan, nem látott dolgok döntő bizonyítéka.
0: And God wants to give us His faith.
1: És Isten az ő hitét akarja nekünk adni.
0: I just want to find one scripture. I forgot where it is.
1: Még egy Biblia helyet akarok megtalálni.
0: Anyway, it just slipped my mind where it is. I can't think.
1: Hirtelen kiesett az eszemből, hogy hol van.
0: But it's anyway. I think I'm going to. I'm sorry. I messed myself up just at the last minute. What a shame. But I can't.
1: Utolsó pillanatban össze levarodtam, micsoda szégyen.
0: But I'll recall it and come back to you next session.
1: De majd eszembe jut, és akkor a következő tanításban majd elmondjuk. De akkor most itt hagyjuk abba, úgyis letelt az idő. És imádkozni szeretnék.
0: Father, I want to pray for all these precious people.
1: Atyám, mindenkiért imádkozni akarok, aki itt van.
0: All the steps that you caused me to take in my walk with God.
1: Minden olyan lépés, amit velem megtetettél a veled való járásomban, amit röviden említettem,
0: which the apostle Peter went through in exactly the same sort of way.
1: Amelyeken Péter apostol ugyanilyen módon ment át.
0: In Jesus' mighty name,
1: Jézus hatalmas nevében,
0: I come against every spirit of unbelief.
1: Ellene megyek a hitetlenség minden szellemének.
0: Whether it's in religious unbelief,
1: akár vallásos hitetlenség,
0: or intellectual unbelief.
1: Akár intellektuális hitetlenség.
0: Cast out those demons in the mighty name of Jesus.
1: Ezeket a démonokat kiűzzük Jézus hatalmas nevében.
0: That they might believe.
1: Hogy ezek az emberek hihessenek.
0: Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: And that as a result you may come and your spirit of faith.
1: És ennek eredményeként a hitednek a szelleme beléjük jöjjön. Az ő szellemükbe beköltözhessen.
0: Cast out that evil spirit of unbelief, like you did out of me.
1: Miután kiűzted belőlük a hitetlenség gonosz szellemét, ahogy belőlem kiűzted.
0: I command it to leave right now in Jesus' name.
1: Most Jézus nevében megparancsolom ennek, hogy távozzon.
0: Get out of these precious people in the name of Jesus.
1: Ezekből a drágákból, Jézus nagy nevében.
0: Cut off your power and your authority.
1: Elvágom, megszüntetem az erőt és hatalmadat. Akár intellektuális, akár vallásos hitetlenség. Kiűzlek téged Jézus nevében.
0: And that our clean spirit.
1: És legyen tiszta szellemünk.
0: Just come.
1: És jöjjön a te tiszta szellemed, Uram. Jöjjön a te szellemed beléjük.
0: And wrap itself around our human spirit.
1: És burkolja be a mi emberi szellemünket.
0: So as an amazing gift from God.
1: Mint Isten megdöbbentő ajándéka.
0: Now have the faith that belongs to God.
1: Most már bennünk lehessen Istennek a hite.
0: And we can stick through every difficult circumstance.
1: És minden nehéz körülmény között ragaszkodhassunk hozzád.
0: We can triumph over every principality and power.
1: És minden fejedelemség és erőt fölött győzedelmeskedhessünk.
0: Although there may be trials and hard, challenging situations.
1: Akkor is, hogyha jönnek megpróbáltatások vagy nehéz kihívást jelentő helyzetek.
0: We will always emerge victoriously.
1: Mindig győztesen jöjjünk ki azokból.
0: Do it for each and every one here, Lord.
1: Uram, tedd ezt meg mindenkiért, aki most itt van.
0: Do it in every city represented.
1: Minden városban, ahonnan jöttek ezek az emberek.
0: Every nation, Lord.
1: Minden nemzetben.
0: We can cast down these wicked
1: spirits. Le tudjuk dönteni ezeket a gonosz szellemeket.
0: The thinking and the activity of those nations.
1: Amelyek ezekben a nemzetekben az emberek gondolkodását és tevékenységét meghatározzák.
0: Invade the universities.
1: És hatolj be az egyetemekre.
0: Invade the education system.
1: És hatolj be az oktatási rendszerbe.
0: Invade the media.
1: Hatolj be a médiába.
0: And may they change their tune, change their mind.
1: És ezek az emberek megváltoztassák ezek az intézmények és a gondolkodásukat.
0: The truth of God by the power of your risen spirit.
1: Isten igazságát szólni a feltámadás szelleme által. És a ti feltámadás szellemetek által. Uram, ellene megyünk minden démoni erőnek.
0: The big boys that have stood against you for centuries.
1: A nagy fiúknak, akik évszázadok óta már ellened állnak.
0: And we thank you for the faith.
1: És köszönjük neked a hitet.
0: And for the authority.
1: És a tekintét.
0: To cast them out.
1: Hogy kiűzhetjük ezeket.
0: And render them powerless.
1: És erőtlenné
0: tehetjük őket. And render them powerless. In Jesus' mighty name.
1: Jézus hatalmas nevében.
0: Amen, amen, amen.
1: Amen, amen, amen.
2: Elhangzott Ellen Vincent Lépések Péter életében című tanításának második része.
3: Ez volt a Növekedjünk hitben.
4: Növekedjünk hitben.
3: Felnőtté válás Krisztusban.
4: Felnőtté válás Krisztusban.
3: Ez a Rádió Sansz.
5: Ez a Rádió Sansz.

Hey, we could rush on, but let's just wait for a moment, okay?

0: Éjfélhez közel.
1: Éjfélhez közel.
2: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.
3: Mennyi édesatyánk, köszönöm neked, Uram, a Bibliát. Ez a te szavadnak az írott formája. Önmagából betű megöl, és egymást is lehet sokba tartani vele, fejbe vagdosni. Ugyanakkor te képes vagy, kedves Szent Szellem, azt kibontani, megnyitni, hogy megelevenítsen. Én erre kérlek, hogy nyisd meg, Uram, a betűnek a burkát. Elevenítsd azt meg, hogy ne üres ismeretek, hanem élő szó, megelevenítő, változást eredményező és cselekvésre sarkalló legyen mindegyikünk számára. Azért, hogy ez a mai istentisztelet, ez ne csak egy jó érzést, áldást eredményezzen, hanem egy olyan változást mindegyikünkbe, hogy a környezetünkbe utána, ahogy hazamegyünk, munkahelyeinkre, iskolákba elmegyünk, tudjunk egy bátor, hitvalló, tanúságtevő, bizonyságtevő élettel úgy élni, hogy az hasson, az változtasson környezetünkbe, városainkba és ebbe az országba is. A Jézus nevében, ámen. Köszönöm szépen. Több biblia verset is fogunk nézni. A mai témánk, fölírtam a Facebook oldalra is, az én testem étel. És azért itt már egyből hozzáteszem, hogy ne engem egyetek meg, hát ezt Jézus mondta. Tehát ez Jézus szavaiból egy idézet. Ugye felolvastuk a Páska szereztetésének a történetét, az Egyiptomból való kivonulás éjszakája, az az első Páska története. Ha úgy nézzük, az első úrvacsora, az pedig a 2000 évvel ezelőtt, az is egy Páska vacsora volt, amikor Jézus egy Páska vacsorán az újszövetségi úrvacsorai szereztetési mondatokat, beszédeket adta elénk és tárta elénk. Egyből a János 6-ból kettő biblia verset írtam ki. Azt mondja, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én föltámasztom azt az utolsó napon. Mert az én testem bizony étel, és az én vérem bizony ital. Aki eszi az én testemet és issza az én véremet, az én bennem lakik, és én is abban. Ezen aztán sokan kiakadtak. Ezt most is, hogyha valamelyik tanító vagy pásztor így jól elmondaná, akkor az kiakasztó. Nekem erre van szükségem, nekem arra van szükségem, ebbe segítsél, abba segítsél. Itt vagyok, egyél meg engem. Mert emlékeztek, hogy Jézus ezt mikor mondta? A kenyér szaporítás után, amikor már elfáradt mindenki, és elment a tanítványival a Genezáreti tó túlsó partjára. Aztán a sokaság megtalálta, mert kereste, de amikor megtalálta, akkor Jézus látta a szívüket, hogy igazából nem a tanítás miatt jöttek, hanem azért már megint ingyen kenyeret szeretnének enni. És akkor azt mondta, hogy én vagyok a mennyből leszállt manna, kenyér, és emlékezzetek meg, hogy az ti atyáitok ették a pusztában a mannát minden nap, szedniük kellett, és úgy kellett enniük. Engedelmesség. Aki nem szedett, nem evett. Aki beteg volt, annak a hozzátartozója, az szedhetett kétszer annyit. Aki annyit szedett, hogy másnapra is legyen, és másnap ne kelljen kimenni reggel szedni, annak megbüdösödött és megromlott. Kivéve pénteken. Pénteken reggel, amikor kimentek mannát szedni, akkor két napra valót mondta az Úr, hogy szedjenek, és akkor kivételesen, mert a szombatot megtartatta Isten, hogy akkor ne menjetek kiszedni, és amit pénteken szedtek, az szombaton nem romlott meg, hanem azt tették. És Jézus azt mondta, hogy én vagyok az a mennyből leszállt kenyér, akit meg kell ennetek. És nagyon világos mondatokat mondott itt, ugye aki eszi a testemet, issza a véremet, örök élete van annak. Nagyon sokféle közösség van. Sokféle módon értelmezik az úrvacsorát. Van, aki úgy gondolja, hogy ez egy teljes, tehát teljes átlényegülés, fizikailag is. Van, aki ezt csak egy emlék ünnepként éli meg. Az a helyzet, hogy ezek a szavak nagyon kemények. Itt nem azt mondta Jézus, hogy hát amikor imádkoztok, vagy hozzám jöttök, akkor gondoljatok erre, hanem azt mondta, kerek perec, aki eszi a testemet, issza a véremet, örök élete van. Aki nem eszi a testemet, nem issza a véremet, abban nincs élet. Az meghal. Ennyi. Mert az én testem bizony étel, és engem ez az egy rövid mondat ragadott meg. Az én testem bizony étel. Az Imi tegnap jött haza, és örültem, amikor írta valamelyik kötök, már nem tudom melyik kötök, hogy most már leszállt, nem a sors, hanem a repülő, és itthon van. És amit elmondott, hogy van egy család, van egy szellemi család, az én testem bizony étel. Fizikailag, lelkileg is és szellemileg is erőt ad, amikor eszel. A kenyér az a szívet is megerősíti. Volt már úgy, hogy dolgoztunk otthon, ezt csináltuk, azt csináltuk, és akkor ideges voltam a kelleténél, és akkor Kati már ismer, és akkor kérdeztem, hogy nem kérsz valamit enni? Mert tudta, hogy akkor nyugodtan leszek. És hasonlóképpen, hát a Bibliában is vannak erre példák, de hogy így természetes módon is. A fizikai testedet is, a pszichédet, a lelkedet is, de a szívedet, a szellemedet is megerősíti az étel. És amikor azt mondja, az én testem étel, és Krisztus testének a teljessége az vajon mi? Az az egyház, az eklézsia, a gyülekezet. Sokan azért olyan gyengék. Most imádkozunk egy testvérért, mert súlyos rákbetegség kezelése van, és köszönöm, hogy imádkoztam, mert pont érte akartam imádkozni, megelőztél. De az egyik fontos ima az, hogy tudjon enni. Amikor nagyon beteg valaki, az ördög úgy akarja elerőteleníteni az embert, hogy még enni se tudjon. És ha nem tud enni, most fizikai dologról beszélek, fizikailag is, de az meg utána pszichikailag is, és az pedig óriási kísértés, hogy szellemileg is elengedje a hitet, és megerőtelenedjen. Kulcs dolog, hogy egyél. Tudom, hogy mértékel, meg akármit nem, tehát egyet értünk. Mi az úrvacsora? Ezt fogjuk megnézni, és azokat az áldásokat átnézünk néhány pontba, amiket Isten kijelentett, hogy miért csináljuk, tehát nem azért, mert most egy újabb szertartás részt talált ki, hogy ezt is beépítsük az Isten tiszteleteinkbe, hanem azért, mert annak vannak szellemi következményei, sőt, vannak pszichikai és vannak fizikai következményei, áldásai is az életünkbe. Ha megnézed, sokan, tehát mondjuk a közösségnek, vagy a kommuniónnak mondják az angol szászok, de az a 1 Korintus 11.20-ból van konkrétan, mikor összegyűltök egy helyre, ugye akkor nincs úrvacsorájával való élés. Itt ez a szó van, tehát az azt jelenti, hogy úrra vonatkozó étkezés szó szerint. Tehát a Krisztusra vonatkozó étkezés. És emiatt mondják azt, hogy úrvacsora. Egyrészt, másrészt pedig van, aki eukarisztiának nevezi, az pedig szó szerint görögül hálaadás. 1 Korintus 10.16-ból a hálaadásnak pohara, amiért megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. Tehát ott nem csak egy emlékünnep, hanem egy valóságos közösség Jézus Krisztus vérével. És ez a két kifejezés, ami aztán elterjedt a különböző felekezetekbe, közösségekbe, az Úrra vonatkozó étkezés vagy úrvacsora, vagy pedig az eukarisztia, a hálaadás. Hogyan indult ez az egész? Ugye Jézus Krisztus ugye elfogatása előtti este, tehát az utolsó vacsora, Máté 26:26, vegyétek és egyétek, ez az én testem. Mert a, és akkor mondta, megtörte, hálát adva a kenyeret, és odatta nekik. Utána hálát adott, és megáldott a poharat is, és azt mondja, hogy ez az én vérem, az új szövetségnek a vére, amely sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. A Márk 14-ben is, onnan is felolvasom, nem olvasom az összes mind a négy mondatot, csak kiírtam egyet. Ez az én vérem, az új szövetség vére, amely sokakért kiontatik. És még egy a Lukács 22-ből. Ez a pohár az új szövetség az én véremben, amit ti értetek, kiontatik. Tehát egyrészt azt mondja, hogy ez új szövetségnek a vére, másrészt pedig ez a szövetség, az új szövetség ebben a vérben van. És ez egy, majd vissza fogunk kanyarodni, hogy miért olyan fontos. Ez az új szövetség az én véremben, az úrvacsora tartalma az új szövetség. Az úrvacsorát, amikor veszünk, akkor az új szövetségben erősíted meg magad, hitben, többek között majd meglátjuk. És ez az utalás a Jeremiás 31-re vonatkozik, amikor a prófétán keresztül Isten kijelentette, hogy eljönnek a napok, azt mondja az Úr, új szövetséget kötök Izrael házával, Júda házával. Nem azon szövetség szerint, amit az ő apáikkal kötöttem azon a napon, amelyen kézen fogtam őket, és kihoztam őket Egyiptom földjéből, ezt olvastuk föl a Mózes 2. könyvéből, de akik megrontották a szövetségemet, noha én férjük maradtam, azt mondja az Úr. Hanem ez lesz a szövetség, amelyet a napok után az Izrael házával kötök, azt mondja az Úr. Törvényemet az ő bensejükbe helyezem, a szívükbe írom be, Istenükké leszek, ők pedig az én népemmé. Ha megnézzük, akkor azt jelenti, hogy az új szövetség tartalma e szerint a kijelentés szerint, amire Jézus utalt, nem a Mózes törvénye szerint van. Ez az egyik, ez egy fontos dolog. Isten az ő törvényét azt mondja, hogy beleírja a szívünkbe. Ez a második dolog. Az úrvacsorát, amikor veszem, akkor a szívemet megnyitom arra, hogy teljesen belevésse, megelevenítse a szívembe Isten az ő beszédét, az ő törvényét, hogy ne betűnek, hanem az ő szívében levő tervek, célok, akaratnak tudjak engedni. Mert beleírja a szívembe. És ott van az is, vissza, ahol volt, igen, azt írja, hogy Isten valóságosan az ő Isten népévé fog válni, tehát nem Isten, hanem Izrael. Tehát mi valóságosan átéljük, hogy Isten népe vagyunk. Tehát azt akarja Isten, hogy ne csak individualista módon, hanem egy közösségben tudjuk átélni a szövetséget. Ez egy nagyon fontos dolog, mert körülbelül a magyar egyház alapítás egybeesett a nagy egyház szakadással. 1026-ban vagy mikor volt a nagy egyház szakadás körülbelül, tehát a nyugati és a keleti. Ha megnézed a nagy nyugati egyházat, eltelt azóta 1000 év, és most megnézed mondjuk a keleti egyházakat, felekezeteket, azt látod, hogy többek között, most nem a liturgia, meg a teológia, van egy nagy gondolkozásmódbeli különbség. A keleti felekezetek, a keleti egyházrész megmaradt egy közösségi gondolkozásba, testületi gondolkozásba. A nyugati felekezet egyház pedig nagyon elkanyarodott az individualista, hogy nekem legyen jó, én érezzem. Egy hete, vagy két hete, nem tudom, már telnek, gyorsan telnek, volt egy nagy összejövetelünk, és ott volt egy olyan dolog, hogy enyém, Jézus az enyém, Jézus csak az enyém. Ezt egy ortodox ember nem is tudja énekelni szívben, nem csak a tiéd. Értem én, hogy miért mondja ezt az ember, mert személyesen átélem, de nem erről szól. Arról szól a szövetség többek között, hogy én a népemet összegyűjtöm, és népként fogja átélni a velem való közösséget. És én az egész néppel, népnek vagyok a férje. Nem neked vagyok a férjed, azt mondja az Úr, hanem az én népemnek vagyok a férje. Az én népem a mennyasszony. Nem én vagyok a mennyasszony, én csak a mennyasszonynak egy része vagyok. Melkizedeki papság. Sokszor összekeverjük. Úgy gondoljuk, hogy Melkizedek rendje szerint van a főpap, mi pedig papok. Nem, a Melkizedek rendje szerinti főpap egy van. És te testületileg egy része vagy a Melkizedeki papságnak. Nem külön vagy Melkizedeki pap. Ezért én ragaszkodok ahhoz is, és igénylem, megmondom őszintén, úrvacsora előtt, ugye nálunk legtöbbször a Péter szokott vezetni bennünket közös imába, hogy elhangozzon közös áldás és megvallás. Mert nem én áldásom, és nem az én imám fogja azt az áldást neked átadni, hanem a testületi megvallás, a testületi ima. Ezért imádkozunk, vagy ezért olvasunk például közösen minden Isten tisztelet előtt egy-egy rész Biblia részt. Közösen. Lehet ezt vallásos szokásnak is hívni, nevezni, de ennek van fontos szellemi tartalma és üzenete. Mindenki személyes kapcsolatba kerül Istennel, ezt megígéri Isten, de testületileg is azt akarja, hogy mi az ő népeként, egy népként legyünk vele közösségben. És akkor még benne van az is, hogy megbocsát minden bűn. Tehát ez benne van. Ez benne van mind, amit Jézus ott az utolsó vacsorán, vagy az első úrvacsorán így elmondott a tanítványoknak. Az együtt étkezésnek, ha megnézed az új szövetség, ószövetségbe is, új szövetségbe is, és minden egyes szövetségi kapcsolatokban az együtt étkezésnek fontos üzenete van. Csak hármat írtam ki, de nem kerestem ki a Biblia verseket. Emlékeztek, Abimélek és Izsák. Ott közvetlen utána talált, egyébként miután Abimélekkel egy ellenséges viszony volt, de Abimélek megkereste Izsákot a hadvezérével, meg egyik barátjával, és szövetséget kötött, és ettek. És miután jól laktak, akkor jött a követ Izsákhoz, hogy Uram, találtunk forrásvizet. Beer-Sebánál az eskü, a szövetség kutya. Mert amikor szövetséget kötött Abimélekkel, aki előtte ellensége volt, Isten megáldotta azt a szövetséget. Egy új kutta, új forrása. Lábán és Jákob. Hosszú évek. Becsapta. Szenyó volt a Lábán, Jákobba. És akkor Jákob végül megszökött a két feleség, a gyerekek, meg az ő dolgaival, tudjátok. Nagyon jó. Lábán harcosokkal üldözte, aztán az Úr szólt azért kicsit, higgadjál le. És akkor végén, mikor utolérte, akkor azért a sérelmét ő is elmondta, Lábán is elmondta, és akkor szövetséget kötöttek és ettek. És emlékeztek, hogy ezek után, ahogy ment, ezután áldotta meg a Peniélnél, Jabbok révénél Isten Jákobot. Ezután lett Izrael a nő, az ő neve, és meggyőződésem, hogyha ezt a szövetséget, azt a közös étkezést nem teszi meg lábánnal, nem tudom, mi lett volna Izraelből. De így lett ezután Izrael. Vagy ott van Jetro, ugye Mózes apósa, és elment ez a 2 Mózes 18-ba, ugye a 2 Mózes 20-ba van a 10 parancsolat, ez már a Sion hegyénél, és akkor 18-ban Jetro adja a nagy tanácsot, már a bölcs tanácsot, hogy ne egyedül csinálja a munkát, hanem ossza meg vezetőkkel, és akkor Isten az ő szelleméből adott más vezetőknek is. És mielőtt elbúcsúzott és otthagyta volna őket az apósa Jetro, Mózes, az ő bátyja, Áron, meg Izrael vezetői közösen szövetséget kötöttek, és közösen ettek, vacsoráztak. És azután áldotta meg Isten úgy Mózest, mert ezután volt a szövetség adás, a törvény adás. Ezt csak azért próbáltam így fölvillantani, hogy az úrvacsora a szövetség Istennel, de szövetség emberrel is. Az nem egy, ezünk egy kis kenyeret, meg ráiszunk egy tized kortyocska borocskát. Jó van, na. De a legfontosabb ószövetségi előkép, amit felolvastunk, a pászka vacsora. Isten ott már jeleket, csodákat, csapásokat adott Izraelre, mert nem akarta a fáró elengedni az ő népét. Ismerjük a történetet. Eljött az utolsó, a tizedik csapásnak az ideje, és Isten azt mondta, hogy a 12-es vers, átmegyek Egyiptom földjén ezen az éjszakán, megölök minden elsőszülöttet Egyiptom földjén, 2 Mózes 12-12, az embertől kezdve az állatig Egyiptom minden istene fölött ítéletet tartok. 13-as, a vér ott lesz jelül a házakon, amíg bevagytok, és ahogy meglátom a vért, elmegyek a ház mellett. És nem lesz rajtatok a pusztító csapás, amikor Egyiptom földjét megverem. Mert amikor azt a bárányt le kellett, hogy öljék, egy tálba föl kellett, hogy fogják a vért, izsópot bele, és az ajtófélfát és a szemöldökfát meg kellett hinteni vérrel. Egyiptomban meleg volt. Legyek, muslincák, szúnyogok, bögök, lepték az ajtófélfát és a szemöldökfát. Ráadásul nem volt valami szép látvány. Vér volt mindenütt. De azt mondta Isten, aki ezt megteszi, és megeszi sütve azt a bárányt, az életbe marad. Az megmenekül. Aki nem teszi meg, és amely házon nem lesz ott a szemöldökván, az ajtófélfán a bárányvére, bemegy a pusztító, és megöli az elsőszülöttet. És így földjén, 2 Mózes 12-12, az embertől kezdve az állatig, Egyiptom minden istene fölött ítéletet tartok. 13-as, a vér ott lesz jelül a házakon, amíg bevagytok. És ahogy meglátom a vért, elmegyek a ház mellett. És nem lesz rajtatok a pusztító csapás, amikor Egyiptom földjét megverem. Mert amikor azt a bárányt le kellett, hogy öljék, egy tálba föl kellett, hogy fogják a vért, izsópot bele, és az ajtófélfát és a szemöldökfát meg kellett hinteni vérrel. Egyiptomban meleg volt. Legyek, muslincák, szúnyogok, bögök, lepték az ajtófélfát és a szemöldökfát. Ráadásul nem volt valami szép látvány. Vér volt mindenütt. De azt mondta Isten, aki ezt megteszi, és megeszi sütve azt a bárányt, az életbe marad. az megmenekül. Aki nem teszi meg, és amely házon nem lesz ott a szemöldökván, az ajtófélfán a bárány vére, bemegy a pusztító, és megöli az első.

és az ajtófélfát és a szemöldökfát meg kellett hinteni vérrel. Egyiptomban meleg volt. Legyek, muslincák, szúnyogok, bögyök lepték az ajtófélfát és a szemöldökfát. Ráadásul nem volt valami szép látvány. Vér volt mindenütt. De azt mondta Isten, aki ezt megteszi, és megeszi sütve azt a bárányt, az életbe marad, az megmenekül. Aki nem teszi meg, és amely házon nem lesz ott a szemöldökfán, az ajtófélfán a bárány vére, bemegy a pusztító, és megöli az elsőszülöttet. És így is történt. És amikor eljött a názáreti édés, és utána megülték minden évbe a páskát. Eljött Jézusnak, ez talán a harmadik páskája volt, vagy negyedik, nem tudom, az evangéliumok szerint, mármint a szolgálata elkezdése után. És az utolsó vacsorán mondta ezeket a szereztetési szavakat, beszédeket, és ezen a páska ünnepen rendelte az úrvacsorát. Ez volt az átlépés az Ószövetségből az Új Szövetségbe. A páska bárány föláldozása, tehát a vérének, a testének a föláldozása, ezáltal nyert szabadulást, bűnbocsánatot, menekülést Izrael népe, és most az Új Szövetségbe is Jézus Krisztus testének és vérének az áldozata miatt nyer Isten népe szabadulást és bűnbocsánatot. János 1.29-ben emlékeztek, amikor ott sorba álltak az emberek a Jordán folyónál, hogy bemerítő János hirdette a megtérésnek az üzenetét, és kimentek az emberek, mindenki. És Jézus is ment a sokasságba, ott volt a sorba, és amikor János, aki ugye rokona volt, a bátyja, meglátta, rámutatott, és azt mondta, hogy íme ő az Istennek az a bárány, aki elveszi az egész világnak a bűnét. Ő az a bárány, akit meg fognak ölni, akinek a vérét kell, hogy a szemöldökfádra és az ajtófélfádra fölvedd, és az ő testét kell, hogy megedd, mert azt a bárányt, akit megöltek, a páska bárányt meg kellett sütni, és meg kellett enni. Ha reggelre maradt, akkor azt hamuvá kellett égetni. Tehát nem volt olyan, hogy ott az úrvacsora, megmarad egy fél üveg bor, megmarad egy negyed kenyér, és akkor hazaviszem, és elteszem a szekrényembe, mert ez egy szent bor, szent kenyér. Vagy még mehetnénk tovább is. Nem cirkalmazom. Miért? Mert Isten nagyon jól tudta. Ha azt megengedik, hogy eltegyék, bálványt csinálnak belőle. Tudtok erre jó példát mondani? Miből csináltak még bálványt? Az érckígyó. Érckígyó. Azt mondta Istennek, Isten Mózesnek, amikor megmarták az Izrael népét, és tízezrével hullottak az emberek, hogy emelj föl egy magas póznára egy érckígyót, és aki rátekint, miután megmarta a kígyó, a kígyóra, érckígyóra, az meggyógyul. És akkor utána eltelt néhány évszázad, és ha jól emlékszem, akkor Ezekiás volt, vagy Josafát valamelyik, Isten félő megújulásos király. Azt olvassuk, hogy Jékustánnak hívták, ha jól emlékszem. Nincs itt most, Kati. Nékustánnak. Nékustán megvan. Bálványként imádták. Illatáldozatokat áldoztak annak az érckígyónak, mert hogy ő rá néztek, akiket megmart a kígyó, és megmenekültek. És azt hitték, hogy ez valami természet fölötti erő. Nem volt benne természet fölötti erő. Nem az a természet fölötti erő gyógyította meg őket, hanem a hitből való engedelmesség. Mert Mózes azt parancsolta, hogy akit megmar a kígyó, nézzen föl az érzéseket.

0: 4 óra. Ez egy engedelmesség és hit. De nem a hit meg az engedelmesség maradt meg, hanem csak a szokás. Ez olyan, mint Pál apostol testéről emlékeztek, ruhadarabokat vittek el. Mert hát már nem volt arra se, meg Péter is emlékeztek, hogy árnyéktól meggyógyult. És most is van úgy, hogy imádkozunk, ha indít a Szent Szellem, hogy nincs itt egy beteg ember, vagy imádkozunk úgy, hogy imádkozunk érte, vagy pedig imádkozunk egy ruhadarabért, megáldjuk, és amikor elmegy valaki oda, akkor ráteszi hittel azt a ruhadarabot, és meggyógyul. És az volt bennem, hogy ebből is lehet aztán bálványt csinálni. Erekét. Egy kenetes ruhadarab. Kenetes kendő. De nem a kendő az, hanem Isten a hitedet használja. Ez egy olyan bot, ami segítség ahhoz, hogy a hitem felszabaduljon, egy eszköz. De nem az a kendő gyógyít meg, és nem az az érszkígyó. Hasonlóképpen, ott van az a kenyér és a bor. Vesszük. Íme az Isten báránya. Pál apostol a korintusiakhoz írt levélbe egészen konkrétan azt mondja, hogy a mi húsvéti bárányunk a Krisztus. A mi igazi páska bárányunk a Krisztus, aki meg lett áldozva értünk. És az Jelenések könyvébe egy kép, amit János apostol lát, és ott van, hogy Júda oroszlánya, Jelenések 5, 5-től, 1 Korintus 5 után. Jelenések 5, méltó a megöletett bárány, hogy vegyen erőt és gazdagságot, bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dicsőséget és áldást. Előtte arról van szó, hogy a júdabeli oroszlán, de ránéz, és nem egy oroszlánt lát, hanem egy bárányt. Egy megölt bárányt. Mert azt mondja, hogy a megöletett bárány méltó arra, hogy erőt, gazdagságot, bölcsességet, hatalmat, tisztességet és dicsőséget és áldást vegyen. Most megnézzük, hogy mi a kenyérnek és a bornak a jelentősége. Jézus Krisztus testével és vérével való közösség. Tudom, hogy az új szövetség görög szövegébe szőlő lé van. Hát a szőlőnek a nedve. De szeretnék nektek azért egy Biblia részt elétek adva, és emiatt aztán vannak viták, felekezetek, hogy van, aki nem iszik bort, hanem csak traubiszódát, vagy szóval szőlőlét. Az 1 Mózes 14-ben, 18-tól olvasom föl, amikor jött vissza Ábrahám az ő legényeivel, mert megverte a 4 királynak az egyesült seregét, 318 emberrel. És jött haza győzve úgy, hogy egyetlen egy embere se sebesült meg, és nem halt meg. Jött haza a nagy zsákmánya, és kimentek elé Szodoma királya, meg a többi király, és kiment Melkizedek, Sálem királya is, és kenyeret és bort hozott, és itt bor van. Jézus Krisztus a Melkizedek rendje szerinti főpap. Ábrahámnak kenyeret és bort adott, és megáldotta őt. És ő a magasságos Isten papja. És csak amiatt hoztam, hogy legyen egy látásunk, hogy Jézus Krisztus megfeszített testéről van szó, amikor a kenyérről beszélünk. Egyrészt, másrészt pedig Jézus Krisztus testéről, vagyis az egyházról, az eklézsiáról beszélünk, amikor a kenyérről van szó. Amikor a borról van szó, akkor pedig Jézus Krisztus véréről beszélünk. És azt mondja, hogy ezáltal a szövetség által, vagy ezáltal a vér által lett megkötve az új szövetség. És ebbe az új szövetségbe van a bűnök bocsánata. Máté 26, 27-es, 28, azt mondja, hogy a bűnök bocsánatára lett ez a vér kiontva. Akár az ostorozások, akár a tövis korona, akár a szegek a kezeibe, lábaiba, vagy amikor a dárda az oldalát átszúrta, ez mind a bűnök bocsánatára és a betegségeinknek a gyógyulására volt. 1 Korintus 10.16-ban olvassuk, a hálóadás por, amit megáldunk, nem a Krisztus vérével való közösségünk-e. Ez a vérrel való közösség, a bor. Jézus Krisztus vérével való közösség. Amikor bejött a régi magyar törzsek, bejöttek erre a térségre, Kárpát-medencébe, emlékeztek, hogy a hét vezér vérszerződést kötött. Az azt jelenti, hogy valahol megvágták a kezüket, és borba csöpögtettek vért, és utána azt megitták. Ez azt jelenti, hogy ha elárullak, akkor az én véremet is szabadon kiontattassék. Az én vérem is. Ezt jelentette a szövetség kötés. Ők nem keresztények voltak, de egyszerűen régen tudták nagyon jó, hogy mit jelent a vérszövetség. A vérszövetség azt jelenti, hogy emlékeztek Ábrahámmal, hogyan kötötte meg Isten a vérszövetséget? Amikor az állatokat ketté vágattatta vele, és egyiket jobbra, másik felét balra, és egy középen pedig egy vérrel tocsogós út volt. És akkor olyan, hát egy álom jött Ábrahámra, nagyon, nagyon nem tudott ébren maradni. Jöttek madarak, hogy ellepjék, ragadozó madarak, hessegette, de aztán elaludt. És ahogy elaludt, Isten jelent meg, és vonult át az azon a vérúton. És fölemésztette, mint egy izzó fákja, vagy egy izzó kemence, megégette azokat a húsdarabokat, a véres utat is, mert ezzel is jelezte, hogy én vállaltam föl a halálodat. Én, az én fiamat adtam a halálba, érted? Az én szövetségem vérszövetség, életre szóló szövetség. Azt mondja, hogy a Melkizedeki új szövetségi papság, amit olvastam, hogy Melkizedek vitte a bort és a kenyeret, és a zsidókhoz írt levél ott a zsoltáros szavait idézi, hogy te pap vagy mindörökké Melkizedek rendje szerint. Tehát Jézus az, aki odajön és adja a kenyeret és a bort, ahogy Melkizedek adta Ábrahámnak, a hitemberének, te vagy Ábrahám magva, a hitnek az embere, és Jézus odajön és adja az ő testét, az ő vérét, adja a kenyeret és a bort, és ezzel áld meg. Csak tudjuk, hogy mi ez az áldás. Mert ha nem tudom, hogy mi az áldás, ha van örökségem, de azt se tudom, hogy mi, akkor van örökségem, de meghalhatok úgy, hogy sose vettem az birtokba is. Lehet, hogy volt egy kastélyod, volt 3 bankszámlád, lehet, hogy volt akármi, de nem tudtál róla, ezért nem is vetted birtokba. Keresztények, hívők, mik azok az áldás örökségek, vagy örökség áldások, amiket Isten ebbe odad nekünk Jézus Krisztus által? Azt mondja, hogy János 6.56. Aki eszi az én testemet, issza az én véremet, az én bennem marad, én pedig ő benne. Megmaradni ő benne. Ahhoz, hogy gyümölcsöt teremjünk, szükséges, hogy benne maradjunk. Az úrvacsora például ezért is szükséges. hogy gyümölcsöt teremjünk, ehhez pedig enni kell az ő testét, inni kell a vérét, és megtartani nyilván a parancsait. Mondd velem együtt, megmaradni ő benne. Mondd a melletted levőnek, megmaradni Jézus Krisztusban. Igen. A másik, 3 Mózes 17:11, a testnek élete a vérben van. Én adtam azt engesztelésül értetek az oltárra. Tehát Jézus vére átjárja a szellemünket, a lelkünket, és elhat a testünknek minden egyes sejtjéig. Vagyis átalakít, átalakítja a lelkünket is, mert azt mondja, hogy testnek élete a vérben van. Egyel később, de azt nem írtam meg, hogy a vérben van a lélek, a psziché. Kutatók ugye keresik, hogy most hol van, miben van. Az a vérben van. Vérben van az élet, és vérben van a lélek. A gondolatok, az érzések. Amikor Jézus Krisztus vérével van közösséged, akkor ami az ő szívében vágyak, gondolatok, képek, látások vannak, az benned is teret tud nyerni. Csak nyisd meg magad rá. És ad Isten erről kijelentéseket, látásokat. Istenem, mi a te terved számomra? Mi a te terved a gyerekem, a lányom, a fiam számára? Mi a te terved, hogy mit, hova menjek tovább tanulni, hol dolgozzak? Stb. Stb. A vér az átjár, és hogyha megnézed Krisztus testét, Jézus Krisztus vére az, ami a testnek minden egyes részét, sejtjét összekapcsolja. Amelyik testrész a többitől információ elszigeteltségbe van, akkor nem tudja, hogy meddig kell szaporodni, mikor kell abba hagyni, és lehet, hogy növekszik, növekszik, de nem kapja meg a megfelelő információt, hogy leálljon. Úgy jön létre a tumor. És Isten azt mondja, hogy amikor egészséges a véráramlás, akkor megjönnek a főtől, a fejtől, a Krisztustól, az ő szelleme által, de a testvéri kapcsolatokba beágyazódva a megfelelő instrukciók, amivel ő épít. Amen. A jelenések 12:11 a következő. Legyőzték a bárány vérével, bizonyságtételük beszédével, és nem kimérték az életüket egészen a halálig. Tehát Jézus Krisztus vére által mi van? Legyőzzük a sátánt. Jézus Krisztus vére által legyőzzük a vádolót. Mondd ki, hiszem Uram, hogy Jézus Krisztus vére által legyőzzük a vádolót. Legyőzzük a sátán. A következő, a kenyér megtörése egy természet fölötti kijelentést, erőt ad a testnek az egybeszerkesztéséhez. Amikor megtörjük hálaadással és áldással a kenyeret, és megesszük, ez munkálja a Krisztus testében az egységet. Ez azt jelenti, hogy elkezdi vonzani Isten a test többi tagját is. A szívemet megnyitja azok fele, akik még nincsenek benne a testbe, és lehet, hogy már döntést hoztak, de kóvályognak szerte szét, vagy majd ezután fognak megtérni. A szívedet azért oda tudja irányítani az úrvacsorán keresztül, hogy közösséget átéled Jézus Krisztus testével. Mert ő nem időben létezik. Azt tudod, hogy emlékeztek, a jelenések könyve azt mondja, hogy a bárány felesége elkészítette magát. Ez egy befejezett múlt idő, de ezt ő a jövőbe látja. De az örökké valóságba, jelenbe, idézőjelbe. Ez majd a mi kronosz időnkben a jövőbe lesz meg. De Isten már azt látja. Most látja. Mikor elhívott téged, akkor nem azért hívott el, mert csak azt látja, amit mi a szemünkkel. Ő már látja, hogy mivé válsz a Krisztusban, az ő fiában. Ő erre nézve hívott el. Amikor összeházasodtok, egy dolog az, hogy mit látsz, egy dolog az, hogy 50 év múlva mit látsz fizikai szemeddel, de mit látsz a szíveddel? Hogy látom-e azt, akivé őt a Krisztusban az Atya kimunkálja? Mert ő az az új ember, krisztusi új ember, akivel nekem közös örökségünk lesz, mert örökös társak vagyunk. Megyünk tovább. Azt mondja, a kenyér megtörésekor kijelenti valamilyen módon, egy nagyobb módon magát számunkra. Lukács 24, emlékeztek ott az Emmauszi tanítványok. Na, Jézus megy a többiek, történt pedig, hogy miközben beszélgettek, vitatkoztak maguk között, maga Jézus odalépett hozzájuk, velük együtt ment. A szemük előtt azonban leplezett volt, azért, hogy ne ismerjék föl. Hát évekig együtt voltak, meghalt, föltámadt, hát nem telt el olyan sok idő, tehát nem felejtették azt el. De mégse esett le nekik. Keresztények is. Nem így van. Átélünk sokszor isteni jeleket, csodákat, érintéseket, kimész innen, és másnap reggel, vagy holnap után reggel, lehet, hogy már el is felejtettünk egy csomó dolgot, amivel Isten szólt a szívembe. Ne így legyen. És amikor velük együtt leült az asztalhoz, vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, odaadta neki, akkor megnyílt a szemük, és fölismerték őt. Az úrvacsorában van egy olyan kijelentés kulcs, hogyha azt megragadott hittel, olyan módon tudott fölismerni a názereti Jézust, ahogy eddig még nem. Ahogy nem ismertem föl a munkahelyemen, holnap bemész oda, és hittel így veszed ma az úrvacsorát, akkor holnap, amikor oda bemész, akkor azt veszed észre, hogy valami olyan módon ki fogja jelenteni Jézus Krisztuson keresztül Isten magát, ahogy eddig még nem. Vagy otthon, a családba. Vagy az úrvacsorai közösség segít újra és újra kalibrálni a fókuszunkat, hogy Krisztus központúvá legyél. Hogy Jézus Krisztus ra koncentráljak. Lukács 22:19 azt mondja, ez az én testem, amely értetek adatik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Azért is csináljuk, hogy megemlékezzünk. Az emlékezés a gondolkozás módnak a fókuszálása. Nem akármire emlékszem, mert emlékezhetnék arra is, hogy mit mondott XY, mit csinált velem, milyen szenyó volt, vagy stb. Sok mindent lehetne, sok mindenről tudnál emlékezni. Azt mondja, hogy emlékezzetek meg, és cselekedjétek, én rólam emlékezzetek. És ez azt jelenti, hogy Krisztus központúvá tesz újból és újból. Még egy dolog. Az úrvacsora segít abban, hogy a humanista sok út vezet oda meg minden, stb. Segít abban, hogy a kereszténységnek, Jézus Krisztusnak a kizárólagosságát bátran fölvállald. Mert Lukács, János 6:53, ha nem eszitek az ember fiának a testét, nem isszátok az ő vérét, nincsen élet bennetek. Az úrvacsorai közösség emlékeztet arra, hogy csak egy út van a mennybe. Tehát nincs sok út. Emlékeztek ott a Gecsemáné kertbe Jézus vért izzadva imádkozott, és kérte az atyát, atyám, ha valamilyen módon van lehetőség, hogy elkerüljem, add meg. De ne az én vágyom, tervem, akaratom legyen meg, hanem a tiéd. Ha lett volna valamilyen mód, ha lett volna Krisna, Buddha, meg akármilyen jógi gyakorlatok, hogy a mennybe kerülj, akkor biztos vagyok benne, hogy szerette az atya annyira az egyszülött fiát, hogy nem adta volna ide emberként, hogy meggyalázzuk és keresztre feszítsük. Nem volt más mód. Ha nem volt más mód, akkor nincs más út. és ezt bátran föl kell vállalni, akkor is, hogyha ez botrányos. És utolsó, az úrvacsorai közösség arra emlékeztet, hogy a jelen való világunk, ami nehézségek, körülmények, fájdalmak, betegség, szükség, nyomorúság, bármi, ami körülvesz, az nem a vég. Nem ez a vég. Van egy másik vég. A föltámadás. 1 Korintus 11.26 mit mond? Mert valamennyiszer eszitek a kenyeret, isszátok ezt a poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, meddig, amíg eljön. Jézus Krisztus halálát, amíg eljön. Mert nézek arra, hogy a király visszatér. A király visszatér, és utolsó Biblia vers, János 6.54, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, örök élete van annak, és én feltámasztom azt az utolsó napon. Vegyük így hittel Jézus Krisztus testével, vérével való közösségként az úrvacsorát ma. Amen. Higgyed, ahogy eszed Jézus Krisztus testét, vérét, föltámaszt az utolsó napon. Hiszed ezt? Akkor mondom melletted levőne, hiszem, hogy föltámaszt az utolsó napon. Amen. És arra kérlek benneteket, hogy egy közös megvallást mondjunk el. Ez a János 6, 48-56-ig levő verseket. Egy kicsit átformáljuk, tehát ezt Jézus önmagáról mondta, legyen ez egy ima, egy megvallós közös ima, hogy te vagy Uram az élet kenyere, így, jó? És olvassuk így együtt. Mennyei Atyám, köszönöm a te fiadat, Jézus Krisztust. Hiszem, Jézus Krisztus, te vagy az életnek a kenyere. Te vagy az a kenyér, amely a mennyből szállt le, hogy kiki egyen belőle, és meg ne haljon. Te vagy az az élő kenyér, amely a mennyből szállt le, hogyha valaki eszik a kenyérből, örökké él. Te vagy az a kenyér, amelyet te adtál, a te tested, amit te adtál a világ életéért. Aki eszi a te testedet, és issza a te véredet, örök élete van annak, és te föltámasztod azt az utolsó napon. Mert a te tested bizony étel, és a te véred bizony ital. És aki eszi a te testedet, és issza a te véredet, az te benned lakik, és te is abban. Ámen. Mennyi édesatyám, köszönöm a te kegyelmedet, köszönöm a te szeretetedet, köszönöm neked, Uram, az úrvacsorát, a kenyeret és a bort, a szövetséget veled, ez nem pusztán emlékezés, ez egy valóságos közösség veled. A te testeddel és a vére.
1: Ez volt az Éjfélhez közel.
2: Éjfélhez közel.
3: Halld, mit mond a Szent Szellem a gyülekezetnek a Rádió Sansz műsorán.